0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat. Uram, én Istenem, nagy vagy Te. Igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, és a szeleknek szárnyain jár. Aki a szeleket teszi követeivé, és lángoló tüzet pedig szolgáivá. Ő alapította a földet az ő oszlopain, és nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek fölött is vizek álltak. Egy kiáltásodtól eloszlottak, és mennydörgésednek szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek föl, és völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet elkészítettél nekik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak. Nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátod a forrásokat a völgyekbe, hogy foldogáljanak a hegyek között. Hogy megitassák a mezőnek minden állatját, a vadszamarak is megoltsák a szomjúságukat. Mellettük laknak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából. A te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái. A Libanon cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, a gólya, amelynek a ciprusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárnak a mező összes vadjai, az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetve Istentől az eledelüket, ha föl kell a nap, elrejtőznek, és hajlékaikba heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt, amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzon benned. Mindazok te rád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Te adsz nekik, és ők betakarítják. Megnyitod a kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Ha elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te szellemedet, megújulnak és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki ha rátekint erre a földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölögnek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves neki az én rebegésem. Örvendezem az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, és dicsérjétek az Urat.
0: A 104. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt. A mai témánk, miről árulkodik a beszédünk. Ahogyan gondolkozunk, aszerint beszélünk. A beszédünk pedig meghatározza a cselekedeteinket. A cselekedeteink szokásokat alakítanak ki, amelyek által kifejlődik a jellemünk. Péternek galileai származására utalva, Jézus letartóztatásakor a főpap udvarában azt mondták, akik körülötte álltak, hogy a te beszéded elárul téged. Valóban így van. A Máté 12.34 szerint a szív teljességéből szól a száj. A Lukács 6.45-ben pedig ez van. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Nem mindegy tehát, hogy mi tölti be a gondolatainkat. Mi az, amit beengedünk nap mint nap a fülünk, a szemünk kapuján? Az foglalja majd le az elménket, és ez köti le a szívünket is. Ez tölti be. A 19. Zsoltár ezt mondja. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Majd a 119. Zsoltár 11. verse. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Az első Zsoltár első 3 verse pedig így szól. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el. Minden munkájában jó szerencsés lesz. Micsoda fantasztikus ígéret? Igen, ez az, amit szeretnék. Olyan sok szeméttel töltöttem meg eddig a gondolataimat. Itt az ideje a változtatásnak. Szálljuk oda magunkat arra, hogy ezután az Úr dolgai, az ő szavai töltsék be a gondolatainkat. Ez legyen az, ami befolyásolja a cselekedeteinket, szokásainkat, hogy a jellemünk az valóban az Atya szíve szerint formálódjon ki. Kérjük a Zsoltár is szavaival együtt imádkozva. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős szellemet újítsd meg bennem. Teljes szívből kereslek téged, ne engedj eltévednem a te parancsolataidtól. Áldott vagy te, Uram, taníts meg engem a te rendeléseidre. Felemelem kezeimet a te parancsolataidra, amelyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről. Segíts, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben.
4: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. Első fejezet. Üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, és Timóteus testvértől, Isten Kolosszében élő népének, akik hűséges testvéreink Krisztusban. Atyánk, az Isten, adjon nektek kegyelmet és békességet. Hálát adunk Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atyának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és igazán szereditek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a mennyben van félretéve a számotokra. Erről a reménységről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek. Ez az üzenet hozzátok is eljutott, akárcsak a többi néphez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed és mindenhol jó eredményeket hoz. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Ezt az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól hallottátok először. Ő hűségesen szolgálja Krisztust a ti javatokra. Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet van bennetek a Szent Szellem által. Ezért, amióta csak hallottuk felőletek ezt a sok jó hírt, szüntelen imádjon nektek kegyelmet és békességet. Hálát adunk Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atyának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és igazán szereditek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a mennyben van félretéve a számotokra. Erről a reménységről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek. Ez az üzenet hozzátok is eljutott, akárcsak a többi néphez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed és mindenhol jó eredményeket hoz. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Ezt az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól hallottátok először. Ő hűségesen szolgálja Krisztust a ti javatokra. Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet van bennetek a Szent Szellem által. Ezért, amióta csak hallottuk felőletek ezt a sok jó hírt,

az örömhírt megismertétek. Ez az üzenet hozzátok is eljutott, akár csak a többi néphez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed és mindenhol jó eredményeket hoz. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Ezt az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól hallottátok először. Ő hűségesen szolgálja Krisztust a ti javatokra. Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet van bennetek a Szent Szellem által. Ezért, amióta csak hallottuk felőletek ezt a sok jó hírt, szüntelen imádkozunk értetek. Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és megismeréssel. Akkor az életetek méltó lesz az Úrhoz, sok örömöt szerez neki, mindig sokféle jó dolgot visztek véghez, és egyre jobban és mélyebben megismeritek az Istent. Azt kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben, hogy álhatatosan és türelmesen ki tudjatok tartani minden körülmények között, sőt, mindezt örömmel és háladással tegyétek. Igen, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett benneteket arra, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amit Isten készített el a világosságban élő népe számára. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett fia királyságába. Ő általa, a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Istent nem láthatja egyetlen ember sem. Jézus azonban pontosan megmutatja, hogy Isten milyen. Jézus följebb való minden teremtett lénynél. Azért van ez így, mert Isten Jézus által teremtett meg mindent a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan lényt, még a trónokat, uraságokat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a fia közreműködésével és fia számára teremtette. A fiú minden teremtménynél előbb létezett, és hatalmával ő tartja fenn az egész világ mindenséget. Ő a feje a testnek, vagyis a gyülekezetnek. Ő a forrása mindennek, ő a legelső, aki a halálból föltámadt. Ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Mert Isten úgy látta jónak, hogy az ő teljessége éljen a fiúban. És a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten. Ti régen távol éltetek Istentől. Gondolkodásotok szerint és gonosz tetteitek miatt Isten ellenségei voltatok. De Jézus most mégis kibékített benneteket Istennel. Ez Jézus Krisztus halála által történt, amikor Jézus itt élt a földön emberi testben. Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és ártatlanok legyetek, amikor majd maga elé állít benneteket. Jézus Krisztus ezt valóban meg is fogja tenni, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan bíztok benne, és belekapaszkodtok abba a reménybe, amit az örömhír adott nektek. Ezt az örömhírt, amelynek én, Pál, a szolgája lettem, már szerte az egész világon mindenkinek hirdetik. Annak ellenére, hogy most értetek, testi szenvedéseket kell elviselnem, mégis örülök. Ugyanis még sok olyan dolog van, amit Krisztusnak el kell szenvednie a testében, vagyis a gyülekezetben. Én pedig elfogadom azt, ami ebből nekem jutott. És elszenvedem ezeket a dolgokat az én testemben, az ő

0: testéért. Ezt a testet, a gyülekezetet szolgálom Isten megbízása alapján, amelyet a ti érdeketekben adott nekem. Igen, Isten rám bízta, hogy üzenetét teljesen megismertessem veletek. Ez az üzenet pedig az a titkos igazság, amely a korábbi korszakokban és nemzedékek elől el volt rejtve. Most azonban Isten megmutatta az övéinek. Ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között. Ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Ő a mi egyedüli reménységünk arra nézve, hogy majd részt vehetünk Isten dicsőségében. Mi Krisztust ismertetjük meg mindenkivel. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk minden embert, hogy amikorra majd Isten színe elé kerül, addigra már elérje Krisztusban a teljességet. Ez a célja minden fáradozásomnak, és ezért küzdök Krisztus erejével, amely erőteljesen működik bennem.
1: Pál kolossebeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. A mai témánk, miről árulkodik a beszédünk. Ahogyan gondolkozunk, az szerint beszélünk. A beszédünk pedig meghatározza a cselekedeteinket. A cselekedeteink szokásokat alakítanak ki, amelyek által kifejlődik a jellemünk. Péternek galileai származására utalva, Jézus letartóztatásakor a főpap udvarában azt mondták, akik körülötte álltak, hogy a te beszéded elárul téged. Valóban így van. A Máté 12.34 szerint a szív teljességéből szól a száj. A Lukács 6.45-ben pedig ez van. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Nem mindegy tehát, hogy mi tölti be a gondolatainkat. Mi az, amit beengedünk nap mint nap a fülünk, a szemünk kapuján? Az foglalja majd le az elménket, és ez köti le a szívünket is. Ez tölti be. A 19. Zsoltár ezt mondja. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Majd a 119. Zsoltár 11. verse. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Az első Zsoltár első 3 verse pedig így szól. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el. Minden munkájában jó szerencsés lesz. Micsoda fantasztikus ígéret? Igen, ez az, amit szeretnék. Olyan sok szeméttel töltöttem meg eddig a gondolataimat. Itt az ideje a változtatásnak. Szálljuk oda magunkat arra, hogy ezután az Úr dolgai, az ő szavai töltsék be a gondolatainkat. Ez legyen az, ami befolyásolja a cselekedeteinket, szokásainkat, hogy a jellemünk az valóban az Atya szíve szerint formálódjon ki. Kérjük a Zsoltár is szavaival együtt imádkozva. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős szellemet újítsd meg bennem. Teljes szívből kereslek téged, ne engedj eltévednem a te parancsolataidtól. Áldott vagy te, Uram, taníts meg engem a te rendeléseidre. Felemelem kezeimet a te parancsolataidra, amelyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről. Segíts, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez, második fejezet. Testvéreim, akarom, hogy tudjatok róla, milyen sokat küzdök értetek, meg mindazokért a Laodicea városában és máshol élőkért, akik személyesen nem is ismernek engem. Azért küzdök, hogy mindannyian fölbátorodjanak, és az isteni szeretet összekösse őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot. Azért küzdök, hogy egyre mélyebben megértsék az Isten titkos igazságát, ami nem más, mint maga Krisztus. Benne rejtette el Isten a bölcsesség és a tudás minden kincsét. Mindezt azért mondom, hogy senki se tudjon benneteket becsapni olyan tanításokkal, amelyek jónak látszanak, de valójában hamisak. Testben ugyan most távol vagyok, szellemben azonban ott vagyok veletek, és örülök, mert látom, hogy rend van köztetek, és rendíthetetlenül bíztok Krisztusban. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, és ő legyen az a szilárd alap, amelyre életetek fölépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek, ahogyan azt tanították is nektek. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket okoskodással, csalóka és értelmetlen elméletekkel, amelyeket emberek találnak ki. Ezek a dolgok csupán a hitetlenek haszontalan gondolatai, és nem Krisztustól származnak. Mert Jézus Krisztusban él az Isten egész teljessége testi alakban. Ti is Krisztusban teljesedtetek be, aki az összes uralkodó és fejedelem fölött uralkodik. A benne való hit által benneteket is körülmetéltek, de ezt nem emberek tették veletek, hanem maga Krisztus. Ezzel a körülmetéléssel levetettétek a régi emberi természetet. Ez akkor történt, amikor bemerítkeztetek, és ezzel Krisztussal együtt eltemettek benneteket. Ugyanakkor azonban Krisztussal együtt föl is támasztott benneteket Isten, mert hittetek az ő hatalmában, amelyet akkor mutatott meg, amikor föltámasztotta Krisztust a halottak közül. Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Az adósság listát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amelyeket Isten törvényei ellen tettünk, Isten odaszegezte a keresztre. Így ez az adósságlista többé már nem érvényes, mert Isten végérvényesen keresztül húzta. Isten a szellemi fejedelemségeket és uralkodókat Krisztus keresztje által megfosztotta hatalmuktól. Megmutatta az egész világnak, hogy most már erőtlenek, amikor fölvonultatta őket diadalmenetében, mint győztes hadvezér az ő fogjait. Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket amiatt, hogy mit tesztek, vagy isztok, vagy a zsidóvallási ünnepekkel kapcsolatban mit tesztek. Ilyenek például az új hold ünnepe, vagy a szombat ünnepe. Mindezek a vallási ünnepek és szokások csak árnyékai a közeledő valódi dolgoknak. De a valóságos dolgok Jézus Krisztusban vannak. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat tisztelik, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek minden ok nélkül többnek mutatják magukat, mint amik, mert régi emberi természetük szerint gondolkodnak. Az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz. pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a test részeit, az ízületek és az inak által. Ugyanis így növekszik a test, amelyet Isten nevel föl. Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok ennek a világnak a haszontalan tanításai alól. Akkor miért viselkedtek úgy, mintha még mindig ehhez a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat, amelyek azt mondják, ne vedd a kezedbe, ne egyél ilyet, még csak hozzá se érj? Hiszen ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek elhasználásra, megevésre valók, és nem maradnak itt sokáig. Ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tanításait és parancsait követitek, és nem Isten gondolatait. Ezek a szabályok bölcs dolgoknak látszanak, de csak a vallásoskodásra valók, amit emberek találtak ki, amire jellemző a hamis alázatoskodás és a test gyötrése. De igazából semmi hasznuk sincs, mert a régi emberi természet kívánságainak kielégítését szolgálják.
4: Pál kolossebeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. A mai témánk, miről árulkodik a beszédünk. Ahogyan gondolkozunk, aszerint beszélünk. A beszédünk pedig meghatározza a cselekedeteinket. A cselekedeteink szokásokat alakítanak ki, amelyek által kifejlődik a jellemünk. Péternek galileai származására utalva, Jézus letartóztatásakor a főpap udvarában azt mondták, akik körülötte álltak, hogy a te beszéded elárul téged. Valóban így van. A Máté 12.34 szerint a szív teljességéből szól a száj. A Lukács 6.45-ben pedig ez van. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Nem mindegy tehát, hogy mi tölti be a gondolatainkat. Mi az, amit beengedünk nap mint nap a fülünk, a szemünk kapuján? Az foglalja majd le az elménket, és ez köti le a szívünket is. Ez tölti be. A 19. Zsoltár ezt mondja. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Majd a 119. Zsoltár 11. verse. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Az első Zsoltár első 3 verse pedig így szól. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el. Minden munkájában jó szerencsés lesz. Micsoda fantasztikus ígéret? Igen, ez az, amit szeretnék. Olyan sok szeméttel töltöttem meg eddig a gondolataimat. Itt az ideje a változtatásnak. Szálljuk oda magunkat arra, hogy ezután az Úr dolgai, az ő szavai töltsék be a gondolatainkat. Ez legyen az, ami befolyásolja a cselekedeteinket, szokásainkat, hogy a jellemünk az valóban az Atya szíve szerint formálódjon ki. Kérjük a Zsoltár is szavaival együtt imádkozva. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős szellemet újítsd meg bennem. Teljes szívből kereslek téged, ne engedj eltévednem a te parancsolataidtól. Áldott vagy te, Uram, taníts meg engem a te rendeléseidre. Felemelem kezeimet a te parancsolataidra, amelyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről. Segíts, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez. 3. fejezet. Mivel Krisztussal együtt ti is föltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán. A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek. Hiszen meghaltatok, és az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Krisztus a mi életünk. Amikor ő majd megjelenik mindenki előtt, akkor vele együtt ti is dicsőségben megjelentek. Ezért öldököljétek meg magatokban a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását, a szexuális bűnöket, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, meg a gazdagság után való vágyakozást, hiszen az a bálványimádás egyik fajtája. Ilyen bűnök miatt sújt le Isten haragja az engedetlen emberekre. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek. Most azonban már ne haragudjatok többé senkire, ne dühösködjetek, ne mondjatok vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen mindez a régi ember szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak minden szokását is. Viszont föl is öltöztétek az új embert, aki állandóan megújul. Így egyre inkább hasonlít az ő teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban meg is ismeri őt. Ebben az új állapotban már nem az a fontos, hogy valaki eredetileg zsidó vagy nem zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, külföldi, idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad ember. Csak maga Krisztus a fontos. Csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származzanak is. Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak és türelmesek. Hiszen Isten kiválasztott benneteket a maga számára, és szeret titeket. Viseljétek hát el egymást. Bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra. Ahogyan adok többé senkire, ne dühösködjetek, ne mondjatok vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen mindez a régi ember szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak minden szokását is. Viszont föl is öltöztétek az új embert, aki állandóan megújul. Így egyre inkább hasonlít az ő teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban meg is ismeri őt. Ebben az új állapotban már nem az a fontos, hogy valaki eredetileg zsidó vagy nem zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, külföldi, idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad ember. Csak maga Krisztus a fontos. Csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származzanak is. Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak és türelmesek. Hiszen Isten kiválasztott benneteket a maga számára, és szeret titeket. Viseljétek hát el egymást. Bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra.

0: ismeri őt. Ebben az új állapotban már nem az a fontos, hogy valaki eredetileg zsidó vagy nem zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, külföldi, idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad ember. Csak maga Krisztus a fontos. Csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származzanak is. Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak és türelmesek. Hiszen Isten kiválasztott benneteket a maga számára, és szeret titeket. Viseljétek hát el egymást. Bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra. Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé. Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálások legyetek Istennek, hiszen mindnyájan Krisztus testének tagjai vagytok. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek, és lakjon veletek együtt. Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel. Isten iránti őszinte hálával énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat és a Szent Szellemtől származó énekeket. Mindent, amit csak tesztek vagy mondotok, az Úr Jézus nevében tegyétek és mondjátok. Így adjatok általa szüntelenül hálát Istennek, az Atyának. Asszonyok, éljetek a férjetek fönnhatósága és védelme alatt, mert ez illik azokhoz, akik az Úr hatalma alatt vannak. Ti férfiak, isteni szeretettel szeressétek feleségeteket, és ne viselkedjetek durván velük. Ti gyermekek, mindenben fogadjatok szót a szüleiteknek, mert ez így illik azokhoz, akik az Úrhoz tartoznak. Apák, ne követeljetek túl sokat a gyermekeitektől, nehogy elkeseredjenek. Rabszolgák, minden helyzetben engedelmeskedjetek földi uratoknak, még akkor is, amikor nem látnak benneteket. Őszinte szívvel engedelmeskedjetek nekik az Úr iránti tiszteletből. Minden munkátokat szívvel, lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak. Gondoljatok arra, hogy az Úr majd megjutalmaz benneteket. Mennyei örökséget kaptok tőle. Krisztus szolgáljátok, mert ő a ti igazi uratok. Ha pedig valaki valami rosszat tesz, az Úr is rosszal fizet neki, mert ő mindenkivel igazságosan bánik.
1: Pál kolossebeliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: can I ask a question here in Houston, Texas? How many of you speak Spanish, Espanol? How many of you do not? Don't cheer, don't cheer. You need to learn some Spanish. Are you ready to learn some Spanish? Everybody say, te amo.
1: Te amo.
0: I love you.
1: I love you.
0: Con todo mi corazón.
1: Con todo mi corazón.
0: Hey, see, you know Spanish now. Look at somebody and say, con todo mi corazón. That means with all my heart. Everybody say, with all my heart. Oh, Señor. With all my heart. Oh, Señor. With all my soul.
1: Oh, Señor.
0: I love you, Lord. Anybody love Jesus tonight? This features a good friend of ours, T-Bone.
2: Szól a Biblia.
3: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
4: Részletek a Szentírásból.
2: A Rádió Sansz műsorán.
5: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez. 4. fejezet. Ti pedig, akiknek szolgáitok vannak, bánjatok jól és igazságosan velük, hiszen nektek is van uratok a mennyben. Az Isten imádásában és az imádkozásban legyetek mindig kitartóak, éberek és hálás szívűek. Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat, hogy üzenetét elmondhassuk. Imádkozzatok, hogy elmondhassuk a titkos igazságot magáról, Jézus Krisztusról. Emiatt a titkos igazság miatt vagyok most börtönben. Kérlek, imádkozzatok értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam elmondani az embereknek, ahogyan kell. Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket. Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek hozzájuk. Akkor majd mindig tudni fogjátok, kinek mit is válaszoljatok. Tükikus majd elmondja nektek, mi történt velem, és hogyan vagyok. Ő az én szeretett testvérem, aki az Úrnak hűségesen szolgál velem együtt. Éppen azért küldöm most őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és így megvigasztaljon benneteket. Velem egy hűséges és szeretett testvérünk is, Onésimus, aki közétek tartozik. Ők majd elmondanak nektek mindent, ami velünk történt. Köszönt benneteket Arisztarkosz, aki velem együtt raboskodik, és Márk, Barnabás unokatestvére is. Márkról már írtam nektek, fogadjátok őt szeretettel, amikor megérkezik hozzátok. A zsidók közül köszönt titeket Justus, akinek a másik neve Jézus. Csak ők dolgoznak velem együtt Isten királyi uralmának kiterjesztésében. Ők viszont valóban nagy vigasztalást jelentenek a számomra. Epafrász, aki közétek tartozik, szintén köszöntését küldi. Ő is Krisztus Jézus szolgája, aki imádságaiban állandóan küzd értetek. Azért imádkozik, hogy szellemileg érettek legyetek, és minden helyzetben egészen biztosan tudjátok, hogy mi az Isten akarata. Bizony, nagyon sokat fáradozik értetek és azokért is, akik Laodiciában és Hierápolisban laknak. Köszönt még benneteket Lukács doktor, ami kedves barátunk, és Démász is. Köszöntsétek a Laodiciában élő testvéreket, valamint Nymphát és a házánál levő gyülekezetet is. Miután fölolvastátok ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy olvassák föl a Laodicea gyülekezetben is. Ti pedig vegyétek át és olvassátok fel azt a levelet, amit a laodiceai gyülekezetnek írtam. Mondjátok meg Archipposznak, legyen gondod arra a szolgálatra, amit az Úr bízott rád, és azt gondosan végezd. Ezt a köszöntést én, Pál, írom saját kezemmel. Emlékezzetek rám, mert most börtönben vagyok. Az Úr kegyelme maradjon veletek.
6: Pál Kolossebeliekhez írt levelének negyedik része hangzott el.
4: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efezusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, a szeretete által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének a magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek a bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennybe vannak, és mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendelve, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi az ő dicsőségének a magasztalására, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Ő benne, akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, ellettetek pecsételve az ígéretnek a Szent Szellemével. Ő a záloga a mi örökségünknek, Isten saját népének megváltására és az ő dicsőségének magasztalására. Azért én is, hallva a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni értetek, és emlékezek rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek közt? És mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalmas erejének munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor föltámasztotta őt a halálból? Odaütötte őt maga jobbjára a mennyben, fölül minden fejedelemségen és hatalmasságon, minden erőn és szellemi úron, minden néven, amely csak neveztetik, nem csak ezen a világon, hanem az elkövetkezendőben is. És mindent odavetett az ő lábai alá. Ő tette mindenek fölé az egyház fejévé, amely az ő teste és az ő teljessége, aki mindent betölt mindennel.
4: Pál efezusbeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Szansz műsorán.
2: A következő percekben Steve Telcerov kapcsolatokat romboló fegyverek című tanítását hallhatjuk.
3: Many people come to our home who are not believers.
4: A mi otthonunkba is eljön sok ember, aki nem hívő.
3: And we didn't do anything other than just serve them something to drink and give them something to eat and talk with them.
4: És lehet, hogy csak adunk neki nekik valamit enni, meg inni, meg beszélgetünk velük.
3: And they say, boy, what it is about your home?
4: És azt mondják, hogy mi van itt a ti otthonotokban?
3: They sense a quality of life, something impacts them.
4: Egy olyan életminőséget éreznek, ami hat rájuk.
3: And it opens their heart for change.
4: És kinyitja a szívüket a változásra.
3: Makes them hungry for what God has.
4: És éhessé teszi őket arra, amit Isten nekik akar adni.
3: And I want to strongly implore you, ask you, please, I beg of you.
4: És nagyon komolyan könyörgöm, esedezem nektek.
3: Nurture what you have.
4: Hogy erősítsétek azt, aminek van.
3: And protect what you have.
4: És védjétek azt, aminek van.
3: You've got to protect it.
4: Védeni kell.
3: We don't give the enemy room.
4: Nem adunk teret az ellenségnek.
3: To spoil our culture.
4: Arra, hogy elrontsa a kultúránkat.
3: And every one of us in the room carries responsibility for that.
4: És ebben a teremben mindenki felelős ezért.
3: If God values relationship,
4: hogyha Isten értékeli a kapcsolatokat,
3: we have a common life with Him.
4: Ebben a közös életben, amit vele élünk.
3: And we share a common destiny and purpose.
4: És ugye közös a rendeltetésünk és a célunk is.
3: And now we share that common life with each other, and we also share a common destiny.
4: És most már közös az életünk egymással is, és közös a rendeltetésünk.
3: Relationships is the one thing Satan wants to attack.
4: A kapcsolatok az, amit a sátán meg akar támadni.
3: He is your enemy, he's the enemy of the church, he's God's enemy.
4: Ő a ti ellenségetek, az egyház ellensége és Isten ellensége.
3: And he hates relationships.
4: És gyűlöli a kapcsolatokat.
3: He hates encouragement.
4: Gyűlöli a bátorítást.
3: He hates acceptance.
4: Az elfogadást.
3: He hates respect.
4: A tiszteletet. Gyűlöli.
3: He hates attention and recognition and praise.
4: Az egymásnak adott figyelmet, dicséretet és elismerés.
3: All the things that are God's values, Satan hates with a passion.
4: Sátán szenvedélyesen gyűlöl mindent, ami Istennek értékes.
3: Paul says in 2 Corinthians 2 verse 11 that we're not to be ignorant of the devil's schemes.
4: Pál azt mondja a 2 Korintus, hol a Bibliám? A 2 Korintus 2
3: Satan will do everything in his power to stop these kinds of relationships from forming and continuing.
4: Hogy nem szabad tudatlannak lennünk a sátán tervei, trükkjei iránt, hiszen ő mindent megtesz azért, hogy ezeket a kapcsolatokat elrontsa.
3: In Matthew 11:12, the Bible teaches that the kingdom of God suffers violence.
4: A Máté 11:12-ben azt tanítja a Biblia, hogy Isten királysága erőszakot szenved.
3: That is, wherever the kingdom begins to manifest,
4: vagyis bárhol is kezd el megnyilvánulni a királyság,
3: there will always be a violent reaction of darkness of Satan against it.
4: A sötétség, a sátán mindig erőszakosan ellene áll és támad.
3: Every church that begins that has a kingdom vision.
4: Minden olyan beinduló gyülekezet, aminek királyságos látása van.
3: Carries the kingdom of God.
4: Ami Isten királyságát hordozza magában.
3: Every house group.
4: Minden házi csoport.
3: Every worship team.
4: Minden dicsőítő csoport.
3: Any apostolic team.
4: Bármely apostoli csoport.
3: Satan hates.
4: Sátán mindezeket gyűlöli.
3: And the moment it starts to raise its head or the moment it starts to want to move forward, there's going to be a reaction against it.
4: És abban a pillanatban, ahogy egy ilyen kezdeményezés felüti a fejét és elkezd előre nyomulni, azonnal ellenállásba ütközik.
3: Hocsmo nocsmo, whether we like it or not, we are going to be in a warfare.
4: Akár tetszik, akár nem, háborúban leszünk azonnal.
3: We have an enemy.
4: Mert van egy ellenségünk.
3: And the enemy's intention is to limit or to put wedges in our relationships.
4: És az az ellenségnek a szándék, hogy akadályozza a kapcsolatainkat, illetve azokban ilyen mindenféle falakat, akadályokat állítson.
3: If the kingdom of God moves forward in the power and the energy of relationships.
4: Amikor Isten királysága az a kapcsolatok erejében, energiájával mozdul előre.
3: The enemy wants to spoil them.
4: Akkor az ellenség azokat tönkre akarja tenni.
3: He wants to spoil the potential of your marriage.
4: el akarja rontani a házasságodban rejlő lehetőséget.
3: Because the two of you together represent incredible power.
4: Mert ketten együtt elképesztő erőt képviseltek.
3: He wants to limit and spoil the offspring that the two of you bring up.
4: Korlátozni akar és akadályozni azokat az utódokat, akik kettőtöktől születnek.
3: And he wants to stop and spoil this kind of kingdom culture that you have.
4: És le akarja állítani és el akarja rontani azt a bizonyos királyságos kultúrát, ami van köztetek.
3: That you have created. Therefore we have to be, we've got to be wise.
4: Amit létrehoztatok, ezért bölcsnek kell lennünk.
3: We've got to recognize what responsibility I carry.
4: Fel kell ismernünk egyénileg, hogy milyen felelősséget hordozunk.
3: When Jesus was born, the kingdom of darkness rose up to try to kill him immediately through Herod.
4: Amikor Jézus megszületett, akkor Herodesen keresztül a sötétség egész birodalma rögtön felállt és megpróbálta elpusztítani őt.
3: When he was revealed through baptism and then led into the wilderness, the evil one tried to stop him through temptation.
4: Amikor a bemerítkezésen keresztül és utána a pusztába vonulásán keresztül Jézus megnyilvánult, a sátán azonnal a kísértéseivel tönkre akarta őt tenni.
3: And then Jesus gathers his team together.
4: Aztán Jézus összegyűjtötte a csapatát.
3: And throughout his time with his men, we see an ongoing attack upon their relationships.
4: És amíg együtt volt a tanítványaival, folyamatosan látjuk, hogy támadás alatt voltak a kapcsolatai.
3: The disciples themselves were tempted to discuss among themselves who was the greatest.
4: Maguk a tanítványok is abba a kísértésbe estek, hogy megtárgyalják egymás közt, hogy ki a nagyobb.
3: And Jesus needed 3 years to sow into them, to root out these seeds that could potentially destroy this apostolic team.
4: És Jézus 3 éven keresztül táplálta őket és adott nekik, és próbálta kigyomlálni az életükből azokat a magokat, amelyek tönkretehették volna, ha felnőnek.
3: Sometimes
4: ezt a kedvelő apostoli csapatot.
3: Sometimes it got so bad that James and John's mother came and tried to ask for their sons to be put in the highest places.
4: Néha annyira rossz volt a helyzet, hogy már Jakabnak és Jánosnak az anyukája is oda jött és kérte, hogy a lehetőleg az ő fiai legmagasabb helyet kapják
3: Now,
4: meg.
3: How do you think that came across for the other guys whose moms weren't around?
4: Szerintetek mit éreztek ilyenkor a többi fiúk, akinek az anyukája nem volt a közelben?
3: We see the enemy influencing Peter.
4: Látjuk, hogy az ellenség befolyásolta Pétert.
3: Jesus recognizes it, says get behind me, Satan.
4: És Jézus felismerte, és azt mondta, hogy kerülj mögém, Sátán.
3: The enemy took advantage of Judas when he entered him in order to betray Jesus and send the team scattering.
4: A sátán beköltözött ugye Júdásba, aki eldöntött, hogy elárulja Jézust, és ezzel az egész csapat is szétszóródott.
3: Whose responsibility is it not to give Satan any room?
4: Kinek a kötelessége az, hogy ne adjon helyet a sátánnak?
3: Point at Polly. Everybody point at Polly.
4: Mutogassatok, mindenki mutasson Pallyra, hogy az
3: It's impossible. Polly can't do that.
4: Tehát ez lehetetlen. Polly ezt nem tudja elvégezni.
3: You have to.
4: Nektek kell ellenállni.
3: Just point at yourself. It's my responsibility.
4: Mutass magadra, az én kötelességem.
3: It's my responsibility.
4: Az én kötelességem.
3: Yeah. A little later in the Bible, Satan tries to stop the New Testament church with internal disputes.
4: Később a Bibliában az új szövetségi gyülekezetet a sátán belső vitákkal próbálja szétzülleszteni.
3: We find the first in Acts chapter 6 and the apostles quickly found a solution.
4: Az Apostol 6-ban találjuk az első ilyen esetet, és az apostolok nagyon gyorsan megtalálják a megoldást.
3: The devil tried to stop the dynamic team of Paul and Barnabas.
4: A Pál és Barnabás alkotta erőteljes csapatot is megpróbálta a sátán.
3: Through a dispute over John Mark, causing a major split.
4: Az által, hogy János Márknak a távozása, cserben hagyása a csapat
3: The Corinthian church in 1 Corinthians is riddled with strife and division over many issues.
4: A korintusi gyülekezet is nagyon sokféle témában oszlott meg.
3: And we can be sure of this, Satan's kingdom fights hard against godly, Christ-filled relationships.
4: És ma biztos lehetünk, hogy a sátán nagyon erősen harcol a királyságban minden Isten szerinti Krisztussal teli kapcsolat ellen.
3: And what the devil cannot prevent from without, he will always attempt to pervert from within.
4: Amit a sátán kívülről nem tud tönkretenni, azt mindig megpróbálja belülről szétbomlasztani.
3: What the devil cannot prevent from without, he will attempt to pervert from within.
4: Amit a sátán kívülről nem tud megakadályozni, azt mindig belülről próbálja megrontani.
3: And Satan hates koinonia.
4: És a sátán gyűlöli a koinoniát.
3: The greatest power Satan has over kingdom friendship is actually the self-life.
4: A királyságbeli kapcsolatok ellen a sátán legnagyobb fegyvere igazából az önző élet, az önös élet.
3: The devil needs he needs a doorway to get in.
4: Ugye a sátánnak szüksége van egy ajtóra, amin keresztül bejöhet.
3: And he will always attach itself to someone's flesh, to their self-life.
4: És mindig a testhez, mindig az ön élethez, önös élethez kapcsolódik a sátán.
3: This is why when Jesus says he did nothing of his own,
4: ezért mondta Jézus azt, hogy ő semmit nem cselekedett önmagától.
3: He did the Father's will.
4: Hanem az Atya akaratát cselekedte.
3: He was invincible. There was no room for the enemy to be able to spoil him.
4: Nem volt rajta kapaszkodó, az ellenség sehol nem tudta megközelíteni, hogy elrontsa őt.
3: And Jesus spoke as much about the need to deny self as he did about any other evil.
4: És Jézus ugyanolyan sokat beszélt önmagunk megtagadásáról, mint bármi egyéb gonosz dologról.
3: Self is the inroad of the evil one to the heart and to relationships.
4: Az énen keresztül tud a sátán bejutni a szívünkhöz is, és a kapcsolatainkhoz is.
3: It's the doorway of access to destroy what God is building.
4: Ez az ajtó, amin keresztül be lehet jutni és elrontani azt, amit Isten épít.
3: And it's very opposite of the spirit of the kingdom of God, which is love.
4: És ez nagyon is ellentétes a Isten királyságának a szellemével, ami a szeretet.
3: That's why Jesus said, if anyone wishes to come after me,
4: ezért mondta Jézus, hogyha valaki utánam akar jönni,
3: if you're going to become a kingdom builder with me,
4: hogyha a királyságot akarjátok velem együtt építeni,
3: I'm building a church, I'm building a kingdom,
4: akkor én egy olyan egyházat, egy olyan királyságot
3: építek. That person must first deny himself.
4: Amelyben az embereknek először önmagukat kell megtagadniuk.
3: For there can be no lasting friendship, true koinonia, where self rules.
4: Nem lehet igazi hosszú barátság és igazi koinonia ott, ahol az önszeretet uralkodik.
3: And this is the first thing that we have to make a choice to do. I deny myself.
4: És ez az első döntés, amit meg kell hoznunk, hogy megtagadom önmagamat.
3: I'm not important. What is important is God and His kingdom, His purposes.
4: Nem én vagyok fontos, hanem Isten, az ő királysága és az ő céljai.
3: Sins of self include things like the sins of self-sufficiency.
4: Az énnek a bűneihez tartozik például az önmagunkba való elégségesség, önmagunkra hagyatkozás.
3: Self-sufficiency says, I don't need anyone.
4: Ami azt mondja, hogy nincs szükségem semmire, senkire.
3: And here we go back to that internal conversation, the way that we counsel ourselves.
4: Visszatérünk megint a belső beszélgetésünkhöz, hogy milyen tanácsokat adunk önmagunknak.
3: And we can steer ourselves in the right direction, deny self by acknowledging, no, I need others.
4: És önmagunkat rávehetjük arra, hogy megtagadjuk önmagunkat, és megalázzuk önmagunkat, másokhoz forduljunk, azzal, hogy rávesz, hogy elismerjük, hogy szükségünk van másokra.
3: I can't accomplish something significant, and I certainly can't be a part of God's plans alone.
4: Nem tudok semmi jelentőset elvégezni, és nem tudok Isten tervének részese lenni egyedül.
3: I need the family of God.
4: Szükségem van Isten családjára.
3: I know there are many believers who've been wounded and who've been hurt, and their testimony says, I don't need the church.
4: Tudom, hogy sok hívő van, aki nagyon megsebesült fájdalmakat élt át, és azt mondja most, hogy nincs szükségem a gyülekezetre.
3: That's their pain speaking, and they need to be healed, they need to be restored, there needs to be forgiveness.
4: Ilyenkor a fájdalom beszél belülük, ebből meg kell gyógyulniuk, helyre kell állniuk, meg kell, hogy bocsássanak a többieknek.
3: And do not follow the enemy's lie that leads you down that pathway till you start to confess, no, I don't need anyone else.
4: És ne engedd, hogy az ellenség hazugságai elindítsanak azon az úton, amelyen haladva már azt fogod állítani és megvallani, hogy nincs szükséged senkire.
3: Guard your heart from that deception.
4: Őrizd a szívedet ettől a megtévesztéstől.
3: Guard your heart from self-sufficiency.
4: Őrizd a szívedet az önmagadra hagyatkozástól.
3: Guard your heart from self-centeredness.
4: Őrizd magadat az önközpontúságtól.
3: Self-centeredness says, I'm more important.
4: Ami azt mondja, hogy én fontosabb vagyok.
3: Than you, I matter more.
4: Nálad, én többet számítok.
3: Paul says in his letter to the Ephesians, don't just think merely about your own things, but think about the things of others.
4: Azt mondta Pál az Efézusi levélben, hogy ne csak az önmagatok érdekeivel foglalkozzatok, hanem a másokéval.
3: Have this mind in yourself that was also in Christ Jesus.
4: Az az indulat, az a gondolkodás legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt.
3: Who although he was equal with God,
4: aki noha egyenlő volt Istennel,
3: did not require or did not demand his equality with him.
4: Nem követelte meg magának ezt az egyenlőséget.
3: Instead he humbled himself. He became a servant.
4: szolgáló lett.
3: And he considered the father's things more important than his own.
4: És az atya dolgait fontosabbnak tekintett a sajátjainál.
3: We need to put self-centeredness out of our life.
4: Az önközpontúságot ki kell vetnünk az életünkből.
3: And we do that by hearing God saying to us, we need to know this from him. You are important to me.
4: És ezt úgy tehetjük meg, hogy Istentől halljuk meg, tehát tőle kell tudnunk azt, hogy fontos vagy nekem.
3: Someone who's not discovered their own importance will never be free to value and honor the importance of someone else.
4: Aki még soha nem fedezte fel a saját fontosságát, soha nem lesz képes valaki másnak a fontosságát elismerni és tisztelni.
3: See, I know I'm important to God.
4: Én tudom, hogy fontos vagyok Istennek.
3: I've heard him say it.
4: Hallottam, hogy mondta.
3: He's revealed it to me.
4: Kijelentette nekem.
3: I'm his beloved son.
4: A szerelmes fia vagyok.
3: He loves me.
4: Szeret engem.
3: Very specially.
4: Különleges módon.
3: In Deutsch, yes, ich bin his Lieblingskind.
4: Kedvenc gyereke vagyok németül.
3: I'm his favorite, you know, the teacher's favorite.
4: Tudod, a kedvence vagyok, mint a tanítóknak is vannak kedvencei néha.
3: See, when you discover your freedom, when you discover your place with him.
4: Amikor felfedezed a szabadságodat és a helyedet Istennél.
3: The Bible says that Jesus knew that the Father had put everything in his hands.
4: A Biblia szerint Jézus tudta, hogy az Atya mindent az ő kezébe helyezett.
3: And then what does he do?
4: És aztán mit csinált ezzel?
3: Wash my feet?
4: Mossátok meg a lábamat?
3: No, that's not what he did.
4: Nem ezt tette.
3: He knew he was the man of importance.
4: Ő tudta, hogy ő a fontos ember.
3: So what did he tell his disciples? Wash my feet?
4: És akkor mit mondott a tanítványoknak, hogy mosd meg a lábamat?
3: No, he took the towel.
4: Ő fogta a törölközőt.
3: He got the water.
4: Ő hozta a vizet.
3: And he washed their feet.
4: És ő mosta meg a lábaikat.
3: Yeah, to not be self-centered doesn't mean that you carry a low value of yourself.
4: Az, hogy nem vagyunk önközpontúak, nem azt jelenti, hogy rossz az önértékelésünk.
3: Yes, I'm nothing.
4: Oh, igen, semmi vagyok.
3: I'm just not being self-centered.
4: Nem vagyok önközpontú.
3: No.
4: Nem.
3: Now you're being kroniki.
4: Nem, hát ezzel something. Valami más vagy. De...
3: No. When you understand your own importance and value.
4: Amikor megérted a saját értékedet és fontosságodat.
3: When God communicates to you, when you see your value.
4: Amikor Isten ezt el tudja neked mondani, és te meglátod a saját értékedet.
3: Now you're free.
4: Akkor szabad vagy.
3: To see the value and honor the value in those who are around you.
4: Akkor szabad vagy arra, hogy meglátod és tiszteld az értéket másokban körülötted.
3: Now you can put your interests and subordinate them to the interests of others.
4: Most már az érdekeidet alárendelheted a másokénak.
3: Why?
4: Miért?
3: Well, because you know you've got someone who's for you.
4: Mert tudod, hogy van valaki, aki melletted áll, aki érted van ott.
3: Guard your heart from the sins of self-pity. Poor old me, nobody loves me.
4: Őrizzétek a szíveteket az önsajnálat bűneitől. Ó, én szegény, engem senki se szeret.
3: This is the experience that God has available for every one of us.
4: Isten mindannyiunknak rendelkezésére állítja a következőt.
3: Is that we know. We are his beloved son and daughter.
4: Hogy tudjuk és tudván tudjuk kétség nélkül, hogy az ő szerelmes gyermekei vagyunk.
3: And when you know that you're loved,
4: amikor tudod, hogy szeretnek,
3: you're comfortable to be with.
4: Akkor kellemes veled lenni.
3: You don't have to impress, you don't have to. There's nothing you need to do to earn anything.
4: Nem kell hatást gyakorolnod másokra, semmit nem kell tenned azért, hogy rászolgálj valamire.
3: You're just safe to be around.
4: Akkor egyszerűen biztonságos, jól vagy a bőrödben.
3: So guard your heart from self-pity, from a poor old me, a nobody loves me attitude.
4: Tehát őrizzétek a szíveteket ettől az önsajnáló hozzáállástól, hogy ó, én szegény, engem senki se szeret.
3: And finally, watch out for self-ambition.
4: Végül tartózkodjatok az önző törekvésektől.
3: The idea that I will gain success no matter what I have to do or who I have to use.
4: Ami azt mondja, hogy sikeres leszek, akár mit is kell tennem ezért, vagy akár kit is kell felhasználnom ezért.
3: These are hindrances and attacks against relationships that weaken their strength.
4: Ezek a dolgok támadások és akadályok a kapcsolatainkban és azok ellen, és gyengítenek minket.
3: The second area is the area of fear.
4: A második terület a félelem területe.
3: The enemy uses fear because fear is not just an emotion, it's a spirit.
4: Az ellenség azért használja a félelmet, mert az nem csak egy érzés, hanem egy szellem.
3: This is a second attack against friendships.
4: Ez egy második támadás a barátságok ellen.
3: A fear of rejection.
4: Az elutasítástól való félelem.
3: A fear of being hurt.
4: A félelem attól, hogy megsérülünk.
3: A fear of being honest and the hundreds and hundreds of other fears that exist.
4: A félelem az őszinteségtől, és több száz féle félelem létezik.
3: Many people carry different sorts of fears with them, and it destroys their chances for meaningful and Christ-honoring relationships.
4: Nagyon sok ember hordoz olyan félelmeket magában, amely lehetetlenné teszi a számukra, vagy akadályozza őket abban, hogy ilyen Krisztus központú kapcsolatokban éljenek.
3: Fear causes us to ask the following kinds of questions in our heart as we approach relationships.
4: A félelem a következő kérdéseket teszi fel a szívünkben, miközben megközelítünk kapcsolatokat.
3: And we can actually live in the house of fear.
4: És élhetünk a félelem házában tulajdonképpen.
3: The house of fear is the what if house.
4: Is the?
3: It's the what if house.
4: Igen, a félelem háza az a mi lesz ha ház.
3: What if they don't like me?
4: Mi lesz ha másiknak nem tetszem?
3: What if they find out about this part of my life?
4: Mi lesz ha kiderül előtte, hogy az életemnek ilyen része is van?
3: What if we have an argument?
4: Mi lesz ha vitatkozunk?
3: What if they find out what I'm really like?
4: Mi lesz, ha rájön, hogy milyen vagyok valójában?
3: What if they hurt me?
4: Mi lesz, ha fájdalmat okoz nekem?
3: What if they don't keep their promise to me?
4: Mi lesz, hogyha nem tartja be az ígéretét nekem?
3: What if and what if and what if is the
4: mi
3: house?
4: Lesz, ha?
3: It's the house of fear.
4: Mi lesz, ha ez a félelem háza?
3: And God doesn't want us to live there.
4: És Isten nem akarja, hogy abban éljünk.
3: And the house of fear is a house that limits relationships.
4: A félelem háza akadályozza a kapcsolatokat.
3: And there's an answer to this.
4: De erre van válasz.
3: How is fear driven out?
4: A félelem házát ki kell űzni.
3: Fear is driven out by the perfect love of God.
4: Tehát Isten tökéletes szeretete űzi ki a félelem házát.
3: John says this in his letter, his first letter.
4: János azt mondja az első levelében.
3: That fear is driven out by the perfect love of God.
4: Hogy Isten tökéletes szeretete űzi ki a félelmet.
3: We know this from Paul's letter in Romans that the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit whom he's given to us.
4: Tudjuk a római levélből, hogy Isten szerelme kitöntetett a szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.
3: And friends, we've got to change addresses if we're living in the house of fear.
4: És barátaim, hogyha a félelem házában lakunk, akkor el kell onnan költöznünk.
3: You can go to a new house.
4: Beköltözhetünk egy új házba.
3: To a new address.
4: Egy új címre költözhetünk.
3: And it's the house of God's love.
4: Ez pedig Isten szeretetének a háza.
3: Don't let fear bind you.
4: Ne engedjétek, hogy a félelem megkötözzön titeket.
3: Don't let fear keep you out of meaningful relationships.
4: Ne engedjétek, hogy távol tartson titeket a tartalmas kapcsolatoktól.
3: A third attack is the attack of comparisons.
4: Egy harmadik támadás az összehasonlítás.
3: Many in the body of Christ are controlled by this sin.
4: Krisztus testében nagyon sokakat ez a bűn irányít.
3: And comparison always works against relationships.
4: Az összehasonlítgatás mindig a kapcsolatok ellen dolgozik.
3: For either I am better than you, allowing pride to enter my heart.
4: Vagy jobb vagyok nálad, és akkor beengedem a büszkeséget a szívembe.
3: Or you are better than me, allowing envy and jealousy and inferiority to control.
4: Vagy te vagy jobb nálam, és akkor megengedem, hogy a féltékenység, az irigység, vagy a kisebbségi érzés irányítson.
3: Remember as the women sang David's praises after the battle with Goliath?
4: Emlékezzetek, hogy amikor az asszonyok énekeltek, miután Dávid legyőzte Góliátot.
3: King Saul began to compare himself to David.
4: Saul király elkezdte összehasonlítani önmagát Dáviddal.
3: He began to listen to the songs of others.
4: Kezdte hallgatni mások dalát.
3: And mistrust and jealousy filled Saul's heart.
4: És a féltékenység és a bizalmatlanság töltötte be Saul szívét.
3: And Saul began to work against David, a man who was working for Saul's benefit.
4: És Saul elkezdett Dávid ellen dolgozni, aki pedig Saul javát igyekezett munkálni.
3: Saul's insecurity and subsequent comparison with David began to destroy Saul's relationship with David and his kingdom.
4: Az, hogy Saul ilyen módon állt hozzá Dávidhoz, és bizonytalan volt, és azért elkezdte összehasonlítani magát Dáviddal, ezért Saul Dávid ellen kezdett dolgozni, ami a királyság pusztulását és az ő uralmának a pusztulását okozta.
3: Please don't compare yourself to one another.
4: Kérlek, ne hasonlítgassátok magatokat egymáshoz.
3: There's no reason for me to compare myself with Polly.
4: Semmi okom arra, hogy összehasonlítsam magam Pallyval.
3: Polly's an excellent pastor.
4: Pali kiváló pásztor.
3: He's a great worship leader. We do many things similar.
4: Nagyszerű dicsőítésvezető, nagyon sok hasonló dolgot csinálunk.
3: He's got a great band.
4: Nagyszerű dicsőítő csapata van.
3: Whole bunch of young people here.
4: Rengeteg fiatal van itt elől.
3: There are many people in ministry, many people in places of influence who are insecure.
4: Nagyon sok ember van a szolgálatban, befolyásos helyeken, akik bizonytalanok.
3: There's no sense in comparing myself with Franz.
4: Semmi értelme, hogy összehasonlítsam magam Franzzal.
3: Or with Darko. He's got his own set of gifts. Franz has his, you have yours.
4: Vagy Darkoval, neki is megvannak a maga ajándékai. Franznak is megvannak a magái. Nektek is megvannak.
3: Learn to enjoy who you are.
4: Tanuljátok meg élvezni, hogy kik vagytok.
3: Learn to exercise your gifts.
4: Tanuljátok meg a saját ajándékaitokat használni.
3: And value and appreciate what others have.
4: És értékeljétek és becsüljétek azt, ami másoknak van.
3: Learn to see yourself in a larger context. You're part of the team.
4: Tanuljátok meg magatokat egy csapatban, egy nagyobb összefüggésben látni.
3: This is not an individual effort.
4: Hiszen nem egy egyéni erőfeszítésben vagyunk.
3: This is a team. This is an army.
4: Ez egy hadsereg.
3: This is a household with many members.
4: Ez egy család, ahol nagyon sok családtag van.
3: All three of our children are very different.
4: Mind a három gyerekünk nagyon különböző.
3: Sarah and Timmy and Jacob.
4: Sarah és Timmy és Jacob.
3: But they're loved the same. They're loved the same.
4: De ugyanazt szeretjük.
3: We have passion for all three of them.
4: Mind a hármukat nagyon szeretjük, szenvedélyesen.
3: But boy, are their gifts and their talents different.
4: Noha az ajándékaik és a képességeik, tehetségeik nagyon különbözők.
3: And God sees us in a similar way. He's a fantastic dad.
4: És Isten hasonló módon lát minket, hiszen nagyon nagyszerű apa.
3: And he's got a love that's specific for you.
4: Nagyon konkrétan szeret téged, különleges
3: módon. And he sees
4: módon.
3: Your talents. He sees your gifts.
4: Látja a tehetségedet, az ajándékaidat.
3: And you contribute to the household, to the atmosphere and the culture of the house.
4: És te is hozzájárulsz a család életéhez, a háznak és a kultúrának a színéhez.
3: So don't let comparison harm it.
4: Tehát ne engedd, hogy az egészet elrontsa az összehasonlítgatás.
3: But learn to enjoy who you are.
4: Tanuld meg élvezni azt, hogy ki vagy.
3: Learn to exercise your gifts and learn to value and appreciate what others have.
4: Tanuld meg gyakorolni az ajándékaidat és értékelni azt, ami másoknak van.
3: Finally.
4: Végül.
3: Number four.
4: A negyedik pont.
3: This is probably one of the most important and most dangerous attacks of the enemy on relationships.
4: Valószínűleg ez az ellenségnek a legerősebb, legcsúnyabb fegyver a kapcsolatok ellen.
3: This hinders and spoils more churches, more relationships than anything else.
4: Ez több kapcsolatot és gyülekezetet akadályoz és ront el, mint bármi más.
3: And every one of us can be vulnerable to it if we don't prepare for it.
4: És mindannyian sebezhetőek vagyunk ez iránt, hogyha nem készülünk fel rá.
3: This has destroyed apostolic teams and churches and valuable relationships and many marriages.
4: Ez már tönkretett sok apostoli csapatot, gyülekezetet, házasságot és egyéb értékes kapcsolatot.
3: And it's the spirit of offense.
4: Ez pedig a sértődés vagy a botránkozás szelleme.
3: This is a powerful spirit seeking to take advantage of the weak.
4: Ez egy erőteljes szellem, ami a gyengéket akarja kihasználni.
3: And even successful in luring the mature.
4: És még elcsábíthatja az éretteket is.
3: Its tactic is to cause a rift or break between two or more relationships through sowing a disagreement or a hurt.
4: Egy sebesülést, egy sérelmet, vagy egy egyetemértést, vitát vet el kapcsolatokba, hogy széthasogassa azokat, azokban hasadékokat, szakadékokat hozza létre.
3: And then causing it to grow until offense has come.
4: És addig engedi ezeket a sérelmeket, vidákat növekedni, amíg a botránkozás létrejön, nem jön.
3: Once offense has come and begins to spread, it's very difficult to stop.
4: Hogyha már a botránkozás létrejött és terjedni kezd, nagyon nehéz megállítani.
3: Listen to what the Bible says about offense.
4: Tudjuk, mit mond róla a Biblia.
3: A brother offended It's harder to be one than a strong city, and contentions are like the bars of a castle. Proverbs
4: 18:19.
3: A brother offended is harder to be won than a strong city.
4: Nehezebb egy megsértődött testvért megnyerni, mint legyőzni egy várost.
3: And contentions are like the bars of a castle.
4: És a viszályok olyanok, mint a kastélynak a az oszlopai, a rácsai.
3: In 2 Corinthians 6 verse 3 Paul was aware that they worked hard to give no offense in anything.
4: A 2 Korintus 6-ban arra intette Pál a hívőket, hogy ne botránkozzanak meg semmin.
3: In other words, Paul was not offensive in his behavior.
4: Más szóval, Pálnak a viselkedése nem volt sértő vagy megbotránkoztató.
3: He never shaped or molded his message.
4: Az üzenetét soha nem úgy fogalmazta meg.
3: To make it palatable for people.
4: To make it
3: acceptable for people.
4: Hogy elfogadható legyen.
3: But in his character, in his behavior, he wasn't offensive in the way that he related to the people he was with.
4: De maga a viselkedése, a magatartása nem volt sértő vagy bántó azok számára, akikkel kapcsolatba került.
3: The message is one thing, our behavior is another.
4: Tehát az üzenetünk az egy dolog, a viselkedésünk az másik.
3: If the message causes offense,
4: hogyha az üzenet megbotránkoztató,
3: as the Bible describes, the preaching of the cross is for some offensive.
4: A Biblia azt mondja még a kereszt üzenetéről, hogy is, hogy némelyek számára megbotránkoztató.
3: Yeah, Joe, sorry, nothing we can do about that.
4: Hát elnézést, ezen nem tudunk segíteni.
3: That's something they're going to have to work out with God.
4: Ezt Istennel kell megbeszélniük az illetőknek.
3: But in our behavior,
4: de a viselkedésünk,
3: in our personal connections and dealings and interactions with people, we develop a style where we remove offensive behavior.
4: A személyes kapcsolatainkban, ahol az emberekkel ilyen kölcsönhatásban vagyunk, olyan viselkedést kell kialakítanunk, ami nem sértő.
3: What is offense?
4: Mi is a sérelem vagy a botránkozás?
3: Offense is a condition of the heart which corrupts the soul and clouds my judgment.
4: A lelket megrontja és elhomályosítja az ítélő képességet a szívnek, ez a hozzáállása.
3: It corrupts my soul to the degree that I no longer believe that person values my good.
4: A lelkemet olyan mértékben megrontja, hogy már nem hiszem el a másikról, hogy a javamat akarja.
3: And it clouds my judgment of their intentions and of their motives.
4: És megrontja a mások indítékairól, szándékairól alkotott ítéletemet.
3: Offense is really, it's an internal anger.
4: Igazából a botránkodás az egy belső harag.
3: An internal angry reaction to something someone does or something someone has failed to do.
4: A belsőnkben haragossá válunk amiatt, amit valaki tett vagy nem tett meg.
3: Every one of us in this room are people who've been forgiven by the grace of God.
4: Ebben a teremben mindenkinek Isten kegyelme már megbocsátott.
3: Washed in the blood of Christ.
4: Meg vagyunk mosva Krisztus vérében.
3: Filled with the Holy Spirit.
4: Tele vagyunk Szent Szellemmel.
3: Everybody raise your hand. Yeah, that's me.
4: Mindenki emelje fel a kezét. Igen, ez rólam szól, ez én vagyok.
3: It's great, huh?
4: Nagyszerű, nem?
3: And let me tell you, offense is coming to your doorstep.
4: Hadd mondjam el, hogy a botránkozás már ott sündörög az ajtódnál.
3: It will knock on your door.
4: És kopogni fog az ajtón.
3: You don't have to be around very long in the church and it'll come knocking on your door.
4: Nem kell túl sok időt eltölteni egy gyülekezetben ahhoz, hogy bekopogjon.
3: And you've got to know what to do with it. You got to be prepared for it.
4: És tudnotok kell, mit kezdjetek vele, fel kell készülni rá.
3: We have no eternal worth outside of these incredible gifts that God has given.
4: We have no
3: eternal worth.
4: Igen, nincsen örökkévaló értékünk azokon az ajándékokon kívül, amiket Isten adott nekünk.
3: We too easily forget that our sin offended God in the first place.
4: Nagyon könnyen elfelejtjük, hogy elsősorban és legelőször a mi bűnünk botránkoztatta meg Isten.
3: And Jesus came to pay the price for that.
4: És Jézus eljött, hogy kifizesse ennek az árát.
3: We've got to live with an awareness.
4: Úgy kell élnünk, hogy tudatában vagyunk.
3: Of what Jesus has done for us, what he has forgiven us of.
4: Annak, hogy mit tett értünk Jézus, és mit bocsátott meg.
3: Because it helps us in being able to properly operate and respond to the to the unintentional and sometimes the intentional offenses we occur and experience in the church.
4: Mert ez felkészít minket arra, hogy a megfelelő módon reagáljunk azokra a sértésekre, botránkoztatásokra, amelyek akaratlanul vagy akarva érnek minket a gyülekezetben mások részéről.
3: We're required by the laws of grace to maintain a repentant heart and a forgiving attitude.
4: A kegyelem törvénye arra kényszerít minket, hogy bűnbánó szívünk legyen folyamatosan, és irgalmasan álljunk másokhoz.
3: In order to keep our own relationship with God and with others healthy and functional.
4: Ahhoz, hogy egészséges maradjon, és működni tudjon a kapcsolatunk folyamatosan Istennel és másokkal.
3: Let me share with you that first of all, offenses are absolutely inevitable.
4: Hadd mondjam el először, hogy a botránkozások elsősorban elkerülhetetlenek.
3: Read Matthew 18, verse 7.
4: Máté 18:7.
3: And Jesus says that offenses will come.
4: Azt mondta Jézus, hogy lesznek botránkozások.
3: Most offenses are omissions. In other words, they are unintentional.
4: A legtöbb sértés az nem szándékos, nem akarja senki azt elkövetni ellenünk.
3: Some may be commissions, intentional.
4: Lehet néhány olyan, amit el akarnak követni ellenünk.
3: But by far the most dangerous ones are those we're not even aware of.
4: De a legveszélyesebbek azok, amiknek nem is vannak tudatában azok, akik teszik.
3: One of the Greek words for offenses is the word scandalon.
4: A scandalon az egy görög szó, ami a botránkozást jelenti.
3: And it's actually a technical term that refers to the part of a trap that holds bait.
4: Ez tulajdonképpen egy csapdának az a része, amin a csali van.
3: It's the movable trigger or stick of a trap.
4: A csapdában levő mozogni képes rész, botocska vagy csapda, korog.
3: And when we bite.
4: És amikor harapunk, ráharapunk.
3: When we take the offense.
4: Amikor megsértődünk. Vagy megbotránkozunk, akkor lecsap ránk.
3: We become hit, trapped.
4: Akkor csapdába estünk.
3: Stuck. Offenses are a temptation Satan uses. It's bait.
4: Akkor beragadunk oda is. A sátán az egy kísértés tulajdonképpen. A sátán használja kísértésként a botránkozást.
3: To trap you, to harm you, to separate you.
4: Hogy ártson nekünk, elválasszon minket, hogy csapdába ejtsen.
3: John Bevere wrote a book with this title some years ago called The Bait of Satan.
4: John Bevere írt egy könyvet pár évvel ezelőtt ezzel a címmel, hogy a sátán csalia.
3: And the whole book is dedicated to this subject regarding the spirit of offense.
4: És az egész könyv tulajdonképpen a botránkozás szelleméről szól.
3: That has ripped apart churches, that's torn away apostolic teams, that has done great damage to the body of Christ.
4: Ami már széttépett gyülekezeteket és apostoli csoportokat, és nagyokat ártott már Krisztus testének.
3: Don't take the bait.
4: Ne harapjatok rá a csalira.
3: You might sniff around it.
4: Lehet, hogy körbeszaglásszátok, azt lehet.
3: It might look appealing.
4: Lehet, hogy nagyon csalogatónak látszik.
3: It might look tasty.
4: És nagyon ízletesnek látszhat.
3: But don't take the bait.
4: De ne harapjatok rá.
3: It's not so much that you won't get offended. The question is, what will you do when you are offended?
4: Nem is az a kérdés, hogy megbotránkoztok-e valamin, hanem hogy mit tesztek, amikor ez megtörténik.
3: You see, Satan intends offenses for our destruction.
4: Tudjátok, a sátán el akar minket pusztítani a botránkozásokkal.
3: For the destruction of a team or a church.
4: El akar pusztítani egy gyülekezetet, csapatot.
3: And friends, who's the one who doesn't give the devil room?
4: És ki az, aki nem ad teret a sátánnak? Pali.
3: No.
4: Nem.
3: Me, yeah.
4: Én.
3: Me. It's me. I'm the
4: mutasd magadra. Én nem adok teret neki.
3: See, Satan intends offenses for our destruction. Satan wants to take you out.
4: A sátán el akar minket pusztítani a botránkozásokkal. Ki akar téged a csatából vonni?
3: And offenses are the temptation he uses to bait us and then to separate us.
4: Tehát az a sátán az botránkozást használja annak a csapdának, annak a csalinak, amire ráharapunk, akkor
3: and he wants to weaken the power of synergy that healthy relationships create.
4: És a szinergizmusnak az erejét akarja tönkretenni, amit az erős kapcsolatok előidéznek.
3: Please hear me, this is a powerhouse.
4: Kérlek, értsétek meg, ez egy erőmű.
3: You have a capacity out of this place to do incredible things for this nation.
4: Ti, akik ebben a teremben vagytok, képesek vagytok arra, hogy elképesztő dolgokat tegyetek ebben az országban.
3: The key to that is every part functioning.
4: És ehhez az a kulcs, hogy minden testrész működjön.
3: It's important that you don't allow the spirit of offense to come to you.
4: Fontos, hogy ne engedd, hogy beléd költözön a botránkozás szelleme.
3: And enter the door of your life.
4: Ne engedd, hogy a te életed ajtaján bemenjen.
3: And camp in your house.
4: És a te házadban táborozzon.
3: Because he attempts to sow offenses and whisper offenses oftentimes where actually there are not.
4: Mert nagyon gyakran akar olyankor megbotránkoztatni, vagy sértődésre bírni, és olyanokat suttogni a füledbe, hogy ezt tedd, amikor semmi okod nincs rá.
3: And he wants to take you out.
4: Mert ki akar iktatni?
3: He wants to separate you from that common life.
4: El akar választani a közös élettől.
3: And he wants to divert you from that common purpose.
4: És el akar terelni a közös céltól.
3: But God intends offenses in a different way. He intends them for our good.
4: De Isten szándéka más. A botránkozásokkal ő jót akar kihozni belőlük.
3: See, offenses are inevitable.
4: Mert elkerülhetetlen, hogy történjen botránkozás, ez biztos, hogy lesz.
3: The devil designs them for your destruction.
4: A sátán el akar pusztítani velük.
3: God can use them for your good.
4: Isten pedig felhasználhatja
3: a The question is not, will I get offended?
4: Tehát nem az a kérdés, hogy meg fogok-e botránkozni?
3: Do you think there's opportunity for offense in an apostolic team?
4: Gondoljátok, hogy egy apostoli csapatban van lehetőség botránkozásra?
3: Absolutely there is.
4: Feltétlenül igen.
3: I know Franz walks on air, but you know he's a human being.
4: Én tudom, hogy Franz a levegőben jár, de attól még ember.
3: Darko's the same.
4: Darko hasonló.
3: He's new in the neighborhood, and we're getting to know him.
4: Tehát most ismerjük őt meg, hiszen ő viszonylag új közöttünk.
3: I've got my weaknesses and inconsistencies.
4: Nekem is megvannak a gyengeségeim és a következetlenségeim.
3: And there's room for offense.
4: Tehát van helye, tere a botránkozásnak.
3: But we've got to be mature enough to be able to deal with them in a godly way.
4: De elég életnek kell lennünk ahhoz, hogy Isten szerinti módon tudjunk ezekkel elbánni.
3: We talk.
4: Beszélgetünk.
3: We forgive.
4: Megbocsátunk.
3: We're generous and compassionate with each other.
4: Nagylelkűek és irgalmasok vagyunk egymáshoz.
3: We make room and recognize we're not perfect.
4: Tehát teret adunk annak, hogy elismerjük, hogy nem vagyunk tökéletesek.
3: So the question is not will I get offended? The question is whose intentions in the offense will be fulfilled?
4: Tehát nem az a kérdés, hogy meg fogok-e botránkozni, hanem hogy kinek a szándékai fognak ebben megvalósulni.
3: Whose intentions in the offense will be fulfilled? Satan's or God's?
4: Tehát Isten vagy Sátán szándékai valósulnak meg?
3: Joseph was offended by his brothers.
4: Józsefet is megsértették a testvérei.
3: His brothers were offended by Joseph.
4: A testvérek meg megsértődtek József miatt.
3: To make a long story short, in the end.
4: De rövidre fogva a történetet végül.
3: Because of Joseph's response.
4: József jó reakciója miatt.
3: What you intended for evil.
4: Amit ti rosszra akartatok fordítani,
3: God has turned around for good.
4: Azt Isten jóra fordította.
3: And in the end they were all blessed.
4: És végén mindenki áldást kapott.
3: In David's relationship with Saul.
4: És Dávid kapcsolata Saullal.
3: We recognize in Romans 8:28, it's still in the Bible. God works all things together for good to those who love him and are called according to his purpose.
4: A Róma 8:28-ban még mindig benne van az az igazság, hogy Isten mindent a javukra fordít azoknak, akik őt szeretik, és azok, akik az ő végzése szerint hivatalosak.
3: Let me ask you a practical question. How do you learn forgiveness?
4: Feltehetek egy gyakorlati kérdést. Hogyan tanultok meg megbocsátani?
3: Huh? By practicing, but what?
4: Gyakorlással, persze.
3: By getting offended.
4: De azáltal, hogy megsért valaki, nem?
3: Do you know what he did to me? Do you know what he said? Do you know what she said?
4: Tudod, mit mondott?
3: Can you believe what Polly did?
4: El tudod hinni, hogy mit csinált Polly?
3: Can you believe what he did? He walked right by me and didn't shake my hand.
4: Elment mellettem, és nem fogott velem kezet.
3: He didn't send me a birthday card this year.
4: Ebben az évben nem küldött lapot a szülinapomra.
3: Yeah, you might, you know, we laugh now, but
4: most nevetünk, de
3: of course there can be much worse offenses.
4: Persze lehetnek sokkal súlyosabb sértések is.
3: How do you learn to forgive?
4: Hogyan tanulunk meg megbocsátani?
3: See whose intentions are going to be accomplished.
4: Kinek a szándéka valósul meg?
3: Do we take the offense and then hold it and nurture it, feed it.
4: Megsértődünk és tápláljuk ezt a sérelmet és gondolkodunk rajta és engedjük, hogy megnövekedjen bennünk.
3: Until I find somebody else who's also been offended.
4: Amíg nem találok valakit, aki szintén megsértődött.
3: And then we create a good team.
4: És akkor nagyon jó csapat leszünk együtt.
3: Then we find out there's another person who's also been offended.
4: Aztán találunk még néhány embert, akik szintén megsértettek.
3: And this is really the way church a split occurs or disloyalty happens.
4: Gyülekezeti szakadások vagy hűtlenségek így történnek meg.
3: We don't deal with the offense.
4: Hogy nem számolunk le a sérelemmel.
3: Instead we nurture the offense.
4: Inkább táplálgatjuk.
3: We talk about the offense with somebody else.
4: Valakivel megbeszéljük.
3: And instead of dealing with the offense and going to the person that we have an issue with, as the Bible instructs us to.
4: Ahelyett, hogy oda mennénk ahhoz az emberrel, akivel a problémánk van.
3: We let the offense take us to its intended goal, which is to separate us.
4: A Biblia tanítása szerint ehelyett engedjük, hogy a botránkodás elvégezze a maga feladatát és elválasszon minket egymástól.
3: Separate us from the common life and the common purpose.
4: Elválasszon minket a közös élettől és a közös céltól.
3: And ultimately being offended is a choice.
4: Végül a mi döntésünk, hogy megbántódunk-e?
3: No, it's not. He did that to me.
4: Nem az én döntésem, hiszen ő
3: no,
4: ezt tette velem.
3: She did that to me.
4: Nem, ő tette ezt velem.
3: Yes.
4: Igen.
3: But you don't just live with the facts of your life.
4: De nem csak az életünk tényei alapján élünk.
3: See, offenses can make you either bitter or better.
4: Tudjátok, a sértések vagy keserűvé, vagy jobbá tesznek
3: minket. And you cannot control what happens to you.
4: Uralhatod, hogy veled mi történik meg.
3: Amen.
4: Így van.
3: You can't control what happens to you, but you must control what happens in you.
4: De azon uralkodnunk kell, hogy mi történik bennünk.
3: And even more.
4: Sőt.
3: You have absolute total responsibility for what comes from you.
4: Azért maradéktalanul felelősek vagyunk, hogy mi jön ki belőlünk.
3: Choose not to be offended.
4: Döntsd el, hogy nem botránkozol meg.
3: Choose to forgive.
4: Dönts úgy, hogy megbocsátasz.
3: We must learn to walk in love.
4: Meg kell tanulnunk szeretetben járni.
3: And it this doesn't come automatically. It comes by practice.
4: Ez nem jön automatikusan, ezt gyakorolni kell.
3: And don't let these hindrances in relationships.
4: Ne engedd, hogy a kapcsolatoknak ezek az akadályai.
3: Don't give them room.
4: Helyet találjanak benned.
3: Deal with the self life.
4: Számolj le az önös élettel.
3: Deal with fear.
4: Számolj le a félelemmel.
3: Don't compare.
4: Ne hasonlítsd magad másokhoz.
3: And don't hold offenses.
4: És ne ragaszkodj a sértődéseidhez.
3: Love.
4: A szeretet.
3: Is patient.
4: Türelmes.
3: Love is kind.
4: A szeretet kedves.
3: Love's not jealous.
4: A szeretet nem féltékeny.
3: Or boastful.
4: Nem dicsekszik.
3: Or proud.
4: Nem büszke.
3: Or rude.
4: Nem is durva.
3: It doesn't demand its own way.
4: Nem követeli ki a saját akarata megvalósulását.
3: Love's not irritable.
4: Nem sértődékeny.
3: And it keeps no record of wrongs.
4: És nem vezet feljegyzést az elkövetett hibákról, ellene elkövetett rosszakról.
3: It does not rejoice about injustice.
4: Nem örül a hamisságnak, jogtalanságnak.
3: But rejoices whenever truth wins out.
4: De mindig örül, amikor az igazság győz.
3: Love never gives up.
4: Soha nem adja fel a szeretet.
3: Never loses faith.
4: Soha nem feszíti el a hitét.
3: It's always hopeful.
4: Mindig reménykedő.
3: And endures through every circumstance.
4: És minden körülmények között tűr.
3: Being offended is a choice.
4: Eldönthetjük, hogy megsértődünk-e.
3: Forgiving is also a choice.
4: Azt is eldönthetjük, hogy megbocsátunk-e.
3: Staying in relationship is a choice.
4: Megmaradunk-e a kapcsolatokban, ez egy döntés.
3: Giving you my favor is a choice.
4: Hogy jó indulattal fordulok-e hozzád, ez egy döntés.
3: Staying open to you.
4: Hogy nyitott maradok előtt feléd.
3: Separating someone's deeds from their person is a choice I make.
4: Én döntöm el, hogy elválasztom-e az embert a cselekedeteitől.
3: I may not like what you did.
4: Lehet, hogy nem tetszik, amit tettél.
3: But I'm enjoined to love you.
4: De nagyon szeretlek szeretni.
3: And don't let offense.
4: És ne engedjétek, hogy a sértődés.
3: Spoil the culture you've created.
4: Elrontsa azt a kultúrát, amit létrehoztatok.
3: Spoil the culture you now enjoy.
4: Elrontsa azt a kultúrát, amit élveztek.
3: Don't let offense. The enemy will always attempt to try to take out the leader.
4: Az ellenség mindig a vezetőt akarja kiiktatni először.
3: And he will use weaknesses within people to allow offenses towards the pastor to grow or the leader.
4: És segít, hogy az emberekben levő gyengeség miatt a vezető iránti sértődések megnövekedjenek.
3: You've got to cut it off before it blossoms.
4: De ki kell vágni ezt a növényt, mielőtt még kivirágozna.
3: Don't let it happen.
4: Ne engedjétek, hogy megtörténjen.
3: Pauli can sometimes not even be aware of things that people are thinking of or feeling inside of themselves.
4: Lehet, hogy Pauli néha nem is tudja, hogy az emberek mit éreznek, vagy mit gondolnak magukban.
3: You've got to deal with it.
4: Nektek kell ezekkel leszámolni.
3: Don't give the devil room.
4: Ne adjatok teret az ördögnek.
3: We are not ignorant of his devices.
4: Nem vagyunk tudatlanok az ő trükkjeivel szemben.
3: Who's responsible for not giving the devil any room?
4: Ki felelős azért, hogy ne adjon helyet az ördögnek?
3: Deeds from their person is a choice I make.
4: Én döntöm el, hogy elválasztom el az embert a cselekedeteitől.
3: I may not like what you did.
4: Lehet, hogy nem tetszik, amit tettél.
3: But I'm enjoined to love you.
4: De nagyon szeretlek szeretni.
3: And don't let offense.
4: És ne engedjétek, hogy a sértődés
3: spoil the culture you've created.
4: Elrontsa azt a kultúrát, amit létrehoztatok.
3: Spoil the culture you now enjoy.
4: Elrontsa azt a kultúrát, amit élveztek.
3: Don't let offense. The enemy will always attempt to try to take out the leader.
4: Az ellenség mindig a vezetőt akarja kiiktatni először.
3: And he will use weaknesses within people to allow offenses towards the pastor to grow or the leader.
4: És segít, hogy az emberekben levő gyengeség miatt a vezető iránti sértődések megnövekedjenek.
3: You've got to cut it off before it blossoms.
4: De ki kell vágni ezt a növényt, mielőtt még kivirágozna.
3: Don't let it happen.
4: Ne engedjétek, hogy megtörténjen.
3: Pauli can sometimes not even be aware of things that people are thinking of or feeling inside of themselves.
4: Lehet, hogy Pauli néha nem is tudja, hogy az emberek mit éreznek, vagy mit gondolnak magukban.
3: You've got to deal with it.
4: Nektek kell ezekkel leszámolni.
3: Don't give the devil room.
4: Ne adjatok teret az ördögnek.
3: We are not ignorant of his devices.
4: Nem vagyunk tudatlanok az ő trükkjeivel szemben.
3: Who's responsible for not giving the devil any room?
4: Ki felelős azért, hogy ne

0: allow offenses towards the pastor to grow or the leader.
1: És segít, hogy az emberekben levő gyengeség miatt a vezető iránti sértődések megnövekedjenek.
0: You've got to cut it off before it blossoms.
1: De ki kell vágni ezt a növényt, mielőtt még kivirágozna.
0: Don't let it happen.
1: Ne engedjétek, hogy megtörténjen.
0: Polly can sometimes not even be aware of things that people are thinking of or feeling inside of themselves.
1: Lehet, hogy Polly néha nem is tudja, hogy az emberek mit éreznek vagy mit gondolnak magukban.
0: You've got to deal with it.
1: Nektek kell ezekkel leszámolni.
0: Don't give the devil room.
1: Ne adjatok teret az ördögnek.
0: We are not ignorant of his devices.
1: Nem vagyunk tudatlanok az ő trükkjeivel szemben.
0: Who's responsible for not giving the devil any room?
1: Ki felelős azért, hogy ne adjon helyet az ördögnek? Polly.
0: Nem.
1: No. Én.
0: I am. We keep him outside.
1: Hogy kívül tartsuk az ellenséget.
0: We keep him outside.
1: Kívül tartani.
0: Not in the house.
1: Nem a házban, belül. Yeah.
0: And guard your relationships.
1: És őrizzétek a kapcsolataitokat.
0: You've got a great church.
1: Nagyszerű gyülekezetetek van.
0: This is a powerhouse.
1: Ez egy erőmű.
0: This is only a beginning.
1: És ez csak a kezdet.
0: I know there's much more of you elsewhere.
1: És még sokkal többen vannak ilyenek máshol.
0: And it's good what God is doing.
1: És nagyon jó az, amit Isten tesz.
0: Carry this culture elsewhere with you.
1: Vigyétek el magatokkal ezt a kultúrát máshova.
0: Nurture relationships.
1: És tápláljátok a kapcsolatokat.
0: And protect them.
1: És védjétek őket.
0: Protect them from these things and above all else protect them from offense.
1: Védjétek őket mindezektől a dolgoktól, de...
2: Elhangzott Steve Tetzerov kapcsolatokat romboló fegyverek című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

spogatele hudele tătura. A zi mare tot. Jöjjön ívan a bandi kis szint okoz, a közbenjárások, poharai, ívan az imák poharai, teljenek ívan a bandi glósz, előszólítunk titeket közbenjárók, előszólítunk titeket Magyarországon, a Kárpát

Rojanus, Shinnam, azt mondja az Úr, a munkátoknak jó gyümölcse van. Reblik Jere Mandoglois, megadom időbe, megadom a maga idejébe a terméseteket. Reblik Jona Maglivuris, és a gyümölcseiteket. Reblik Kamotnes, Kisona Mandoglores, csak ne nézzetek jobbra, se balra. Reblik Jona Maglis, menjetek le, menjetek előre. Reblik Jona Mandiglisunges, erre hívtalak, Reblik Dirigusikais, Shinnam Mandoglores, a válaszok úton vannak, Lipdírus. A válaszok jönnek. Kavrobashi kanam mandeblis. Evzide vur ramashin kakais. Esuna mandeglai viresus. Senani gloisanum jesse bagrosanus. Kebranum ujimonus. Az angyalaim dolgoznak. Imbezsohoz.

lesz. Ki lesznek dugítva a források. Reblit csinnam manglos. Régi források és újak is jönnek, és állnak elő. Reblit gyú, vénamra lesz. Kandor lesz. Ennek a korszakai vannak. Reblit gyú, ramasson de kajsz. Sem

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Ellen Vincent, a Szent Szellem ajándékairól szóló tanítássorozatának harmadik része hangzik el.
3: Amen. Let me just pray for.
4: Imádkozni szeretnék.
3: Just for a moment.
4: Egy percre.
3: Father, we ask you now to.
4: Atyám, kérünk.
3: Come and presence yourself amongst us.
4: Hogy jöjj és jelenj meg köztünk.
3: We ask you, dear Holy Spirit, to open up our hearts.
4: Kérünk, drága Szent Szellem.
3: Enable us to hear the word you want to speak to us today.
4: Hogy nyisd ki a szívünket, és ad, hogy meg tudjuk hallani a te üzenetedet, amit ma mondasz el nekünk.
3: And take control of me and others who will speak that we really speak your word in Jesus' name.
4: És uralkodj bennem és mindazokban, akik még szólnak, hogy a te szavadat szóljuk Jézus nevében.
3: Deliver us from every distraction.
4: Leszabadíts meg minket minden figyelem elterelő körülménytől.
3: Whether it's technical or something in our own heart.
4: Akár technikai az, akár a saját szívünkben van valamilyen körülmény.
3: May you communicate your word powerfully to us this morning.
4: És erőteljesen közöld velünk a te szavadat ma reggel, Uram, ezért imádkozunk.
3: In Jesus' mighty name.
4: Jézus hatalmas nevében.
3: Amen.
4: Amen.
3: Please turn to page 19 of your notes.
4: A jegyzetben a 19. oldalra.
3: And it's got a title about a third way down the page. Chapter 5.
4: Az ötödik fejezet következik, ami az oldal harmad részén kezdődik.
3: And this morning I want to begin now to get into the gifts of the Spirit.
4: Szeretnék elkezdeni beszélni a Szent Szellem ajándékairól.
3: So on page 19.
4: Tehát a 19. oldalon vagyunk.
3: Under chapter 5 we start to introduce the gifts of the Spirit.
4: Fejezetben kezdünk olvasni a Szent Szellem ajándékairól.
3: And first of all I want us to appreciate the value of the gifts.
4: Mindenekelőtt azt szeretném, hogy értékeljük nagyra az ajándékokat.
3: And my intention over these next few days is this.
4: Ebben a néhány következő napban az a szándékom.
3: That we don't see the gifts of the Spirit as just initial evidence that we're baptized in the Spirit.
4: A Szent Szellem ajándékait ne csak ilyen kezdeti bizonyítéknak tekintsük arra, hogy valóban bemerültünk Szent Szellembe.
3: And they're not just things we play with in our charismatic meetings.
4: Ezek nem csak olyan dolgok, amelyekkel játszadozunk a karizmatikus összejöveteleinken.
3: But properly developed.
4: Hanem hogyha rendesen kifejlődnek.
3: And used in the power of faith.
4: És a hit erejével használjuk őket.
3: They become mighty weapons of our warfare.
4: Akkor a harcunk hatalmas fegyvereivé válnak.
3: And God has given them to us for that purpose.
4: És Isten ezzel a céllal adta őket nekünk.
3: We are told that God has given us weapons which are not carnal.
4: Hogy Isten nem testi fegyvereket adott nekünk.
3: But they are mighty through God.
4: Hanem ezek hatalmasak Isten által.
3: To the pulling down of strongholds.
4: Erősségek lerontására.
3: And against everything that exalts itself against the knowledge of God.
4: És minden ellen, ami Isten ismerete ellen felmagasztalja magát.
3: And I'm including the gift of tongues in all that, and I'll explain
4: és
3: that later.
4: Mindebbe belefoglalom a nyelvekkel szólás ajándékát is, és majd később elmagyarázom, hogy miért.
3: It probably took me 20 years to realize what a powerful gift tongues was, and I wasn't using it the way that I should.
4: Körülbelül 20 évig tartott, mire rájöttem, hogy milyen értékes ajándék a nyelvekkel szólás, nem használtam egészen ilyen hosszú ideig olyan módon, ahogyan kellett volna.
3: And of course the way that we advance the kingdom is by mighty signs and wonders.
4: És természetesen Isten királyságát hatalmas jelek és csodák által terjesztjük.
3: And I want every church represented here to be powerfully moving in these ways.
4: És én azt akarom, hogy minden gyülekezet, amelynek itt képviselője jelen van, hogy ezekben a dolgokban erőteljesen mozduljon.
3: And we'll turn first of all to 1 Corinthians chapter 12.
4: Lapozzunk az 1 Korintus 12-höz.
3: And we actually have three chapters.
4: Három fejezetünk van,
3: which are devoted to this subject of the gifts of the Spirit.
4: Amelyeket a szent írók a szellem ajándékainak szenteltek.
3: And the two that stand out most are the gift of tongues and the gift of prophecy.
4: Az ajándékok közül leginkább a nyelveken szólás és a profitálás emelkedik ki.
3: But let's go to 1 Corinthians 12.
4: Tehát menjünk az 1 Korintus 12-höz.
3: And we're told in verse 4.
4: A negyedik versben azt olvassuk.
3: That there are diversities of gifts.
4: hogy a kegyelmi ajándékokban különbség van. De ugyanaz a szellem.
3: There are differences of ministry.
4: A szolgálatokban is különbség van.
3: But it's the same Lord.
4: De ugyanaz az Úr.
3: And what you'll find is that people move in the same gift in different ways.
4: És rá fogtok jönni, hogy különböző emberek ugyanazokban az ajándékokban különböző módokon mozdulnak.
3: And that's part of God.
4: Isten ilyen, ez Isten természetéhez tartozik.
3: We're told there are diversities of activities, but it's the same God who works all in all.
4: Hogy különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.
3: And as you get to move in these gifts, you'll find people have their own style of doing things.
4: És ahogy elkezdesz mozogni ezekben az ajándékokban, rájössz majd, hogy különböző emberek különböző stílusban használják ezeket az ajándékokat.
3: It's not that one's right and one's wrong. We're just different as God is.
4: És nem úgy van, hogy az egyik jól csinálja, másik rosszul. Isten különbözőképpen cselekszik az emberekben.
3: God is such a God of creative diversity.
4: Isten egy nagyon kreatív és nagyon sokrétű Isten.
3: Each sunset is beautiful, but it's beautiful in a different way.
4: Minden nap lemente gyönyörű, csak de másképpen.
3: You just take any specimen of flower, take a rose. There's so many varieties of
4: rose. Vegyetek egyes virág fajtákat, például a rózsa. Annyi különböző fajta rózsa van.
3: And people sometimes say to me, they say, well, look, you travel to so many countries, where's your favorite place on the earth?
4: Az emberek néha mondják, hogy olyan sok országba utazom el, megkérdezik, hogy melyik a kedvenc helyem a Földön.
3: And of course, I always say Austria.
4: És én persze mindig azt mondom, hogy Ausztria.
3: No. I'm getting paid for this.
4: Ezért fizettek nekem, hogy ezt mondjam.
3: Oh yes, I'm being rebuked for lying. Okay. But my answer is I love all of them in different ways.
4: Tehát az a válaszom mindig, hogy mindegyik nemzetet szeretem különböző módokon.
3: And so one of the things we've got to get used to is a diversity.
4: Tehát az egyik dolog, amit hozzá kell
3: szoknunk, the same thing.
4: Az az, hogy hozzá kell szoknunk, hogy különböző módokon tesszük a dolgokat.
3: And there's many different parts to this. Let's just read.
4: És ennek különböző részei vannak ennek az egésznek. Olvassuk tovább. Hetedik vers.
3: But the manifestation of the Spirit is given to each one for the common good or for the profit of all.
4: Mindenkinek azonban haszonra adatik a szellem kijelentése.
3: So notice our objective is that it's for the blessing and for the benefit of the whole body of Christ.
4: Figyeljétek meg, hogy az a célkitűzésünk és a szándékunk, hogy Krisztus egész testének áldást hozzunk és használva legyünk.
3: Then we move into the list of these nine gifts which are mentioned in 1 Corinthians 12.
4: A kilenc ajándék felsorolása, amiről szó van az 1 Korintus 12-ben.
3: And it says to one is given the word of wisdom.
4: Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik.
3: Through the Spirit,
4: a szellem által,
3: to another the word of knowledge, through the same Spirit,
4: pedig tudománynak beszéde ugyanazon szellem szerint,
3: to another faith by the same Spirit,
4: egyek hit ugyanazon szellem által,
3: to another gifts of healings, and notice that it's in the plural there.
4: Másiknak pedig gyógyítás ajándékai, és jegyezzétek meg, hogy ez itt többes számban van.
3: But it's by the same Spirit.
4: Azon egy szellem által.
3: And if you move in a healing ministry,
4: hogyha gyógyító szolgálatod van,
3: you will find that you are more successful in certain things than you are in others.
4: Akkor azt fogod találni, hogy bizonyos betegségek területén sikeresebb vagy, mint másokban.
3: Don't ask me why, I can't explain it, I'm just recognizing the fact.
4: Kérdezzétek miért? Én csak egyszerűen leszögezem a tényt, hogy így van, nem tudom az okát.
3: I mean, I love backs.
4: Én nagyon szeretem, ha hátakért imádkozni.
3: If there's anybody here with any problem in your back, I'll get it healed in Jesus' name.
4: Hogyha valakinek van itt hát problémája, Jézus nevében elsegítem a gyógyulásért.
3: I just know, I've got the faith for it, and
4: egyszerűen
3: almost
4: tudom,
3: without exception, I see an instant healing.
4: És szinte kivétel nélkül mindig azonnal meggyógyul az, akinek a hátáért imádkozom.
3: And we were talking yesterday about there's more than one anointing of the Spirit.
4: Tegnap beszéltünk arról, hogy a Szent Szellemnek nem csak egyféle kenete van.
3: And when it comes to my developing gift of healing and then moving on into miracles.
4: És amikor arról van szó, hogy az nálam fejlődik a gyógyítás ajándéka és a csodák felé haladok.
3: There've been certain moments when I've had a special extra visitation of the Spirit.
4: Ilyenkor előfordul, hogy bizonyos esetekben a Szent Szellem különös módon meglátogat engem.
3: It was some years ago, probably about 10 years ago.
4: Néhány évvel ezelőtt, valószínűleg olyan 10 évvel ezelőtt.
3: The Spirit of God came on me powerfully in a meeting.
4: Hogy a Szent Szellem erőteljesen rám szállt egy összejövetelen.
3: It doesn't often happen to me, but I was really slain in the spirit.
4: Ez nem történik velem gyakran, de abban az esetben valóban én is elestem a Szent Szellem ereje alatt.
3: While I was lying under the power of God, he spoke to me very specifically.
4: És miközben Isten ereje alatt feküdtem, ő nagyon erőteljesen, konkrétan szólt hozzám.
3: And this is what he said.
4: És azt mondta.
3: He said, Alan, I hate
4: mondta,
3: the spirit of cancer.
4: Alan, én gyűlölöm a rák szellemét.
3: And I especially hate what it's doing to my people.
4: És különösen gyűlölöm azt, amit az én népemmel tesz.
3: And I'm anointing you at this moment.
4: Most felkenlek téged.
3: And you're going to be like a sword in my hand.
4: Olyan leszel, mint egy kard a kezemben.
3: And I'm going to use you to wage war against this.
4: És arra foglak használni, hogy ezzel a szellem ellen harcolj.
3: Now it was a very powerful experience.
4: Ez egy nagyon erőteljes átélés volt.
3: But it was 2 or 3 days later, it was a vivid memory of something wonderful that happened.
4: De körülbelül 2-3 nappal ezután történt valami, amiről ma is nagyon élénkek az emlékeim.
3: And I'm probably going to say this several times in these next few days, but I don't mind repeating certain things.
4: Többször el fogom mondani ezt az elkövetkező napokban, de én nem bánom, ha megismételek ma dolgokat.
3: If there's going to be a manifestation of what we received, we have to step out in faith and use it.
4: Mert hogyha meg kell, hogy nyilvánuljon az, amit kaptunk és amiben hiszünk, akkor kell, hogy hitünk legyen arra, hogy használjuk az
3: ajándékokat.
4: Tehát néhány nappal később
3: contact with the first person dying of cancer.
4: Találkoztam az első emberrel, aki haldoklott rákban, és hogy imádkozzam érte.
3: That is since I had received this word from God.
4: Tehát mióta Istentől megkaptam ezt az üzenetet, ez volt az első ilyen esetem.
3: Now I wasn't feeling anymore any tinglings or strange feelings. I was feeling absolutely normal.
4: Éreztem semmit, nem bizseregtem, semmi nem volt a karjaimban, semmi, teljesen normálisan éreztem magam.
3: So it was a matter of faith.
4: Tehát a hit kérdése volt az egész.
3: I believed I'd been given this special gift.
4: Én hittem, hogy megkaptam ezt a különleges ajándékot.
3: And 2 or 3 days later, I was presented with my first opportunity to use that.
4: Megkaptam az első alkalmat arra, hogy használjam ezt az ajándékot.
3: And I went against this spirit of cancer with all my might.
4: Teljes értelmemből, teljes lelkemből neki mentem ennek a
3: rákszellemének. What surprised me was how different I felt.
4: És az lepett meg, hogy mennyire.
3: Once I released.
4: Másként éreztem magam. Miután felszabadítottam magamban ezt az ajándékot.
3: It was like a lion roared inside me.
4: Olyan volt, mint hogy egy oroszlán ordított volna bennem.
3: And I went against this thing with absolute aggression in a way I've never done before.
4: Ennek a dolognak teljesen támadó hozzáállással, mint ahogy ez a lét még soha nem.
3: And they were totally and gloriously healed.
4: És teljesen és dicsőségesen meggyógyult az illető.
3: But from that day, my whole attitude to cancer was different.
4: De attól a naptól kezdve egészen más az alaphozzáállásom a rákhoz.
3: It's a spirit.
4: Hiszen ez egy szellem.
3: That God hates.
4: Amit Isten gyűlöl.
3: And Jesus has dealt with the power of that spirit at Calvary.
4: És Jézus a Golgotán leszámolt ennek a szellemnek az erejével.
3: And I have the authority to come against it in Jesus.
4: És hatalmam van arra, hogy Jézus nevében ellene menjek.
3: Amen.
4: Amen.
3: So I specialize in cancer and backs.
4: Tehát nekem specialitásom a hát problémák és a rák, ebben igazán jó vagyok.
3: But I'll have a go at anything. I'll try and have a go at any situation.
4: De bármilyen betegségnek hajlandó vagyok ellen menni.
3: And I've seen a few blind people healed, and I've seen a few miracles, but they are rather sporadic. I'm never quite sure about it.
4: Néhány vakut már meggyógyult, és néhány csodát is láttam már, de ezek elég szorványosak, és ezekben soha nem vagyok biztos.
3: But I'm getting better and better at it.
4: De azért egyre jobb leszek ezekben is.
3: And my goal is to become
4: célom,
3: like Jesus and see healing
4: Jézus,
3: every time I step out.
4: És mindig lássak gyógyulásokat, valahányszor elkezdek szolgálni.
3: I haven't got there yet.
4: Még nem tartok ott.
3: But I'm a lot nearer to it now than I was even 2 years ago.
4: De most már sokkal közelebb vagyok hozzá, mint akár 2 évvel ezelőtt.
3: And every year I'm learning new things.
4: És minden évben új dolgokat tanulok.
3: So I want you to have this attitude.
4: Tehát szeretném, hogyha ez lenne hozzáállásotok.
3: That there's all sorts of ways of doing it.
4: Hogy mindenféle módon szolgálhat az ember.
3: And you may find different specialities amongst you.
4: És lehet, hogy meglátjátok majd egymás közt, hogy valakinek valami a specialitása.
3: But always be ready to step out and to break new ground.
4: De mindig legyetek készek kilépni és új ugart szántani.
3: I might as well say this at this point, because I've got to say it somewhere.
4: Most is elmondhatnám, de egyszer majd csak elmondom.
3: What I learned just a year ago was to become aggressive when God told me to.
4: Hogy egyszerre megtanultam, hogy legyek agresszív, amikor Isten arra utasít, legyek támadó.
3: Because I used to sort of pray for people in a kind of neutral way.
4: Mert általában én semlegesen szoktam imádkozni az emberekért.
3: God's the healer.
4: Isten a gyógyító.
3: And they got to have a right attitude to receive.
4: És annak, akiért imádkozom, kell, hogy megfelelő hozzáállása legyen.
3: My job is just to connect the two together.
4: Gyógyulást, és nekem csak az a dolgom, hogy a kettőjüket összekapcsoljam.
3: But I fail to understand how the glory of God's name is involved in this as well.
4: Hogy Isten nevének a dicsősége milyen szerepet játszik az egész folyamatban.
3: And I came across a situation in Nasik, India. It's a very dark, demonic city.
4: Indiában, Nasikban, ez egy nagyon sötét démoni város. Szembe találkoztam egy helyzettel.
3: And the demonic oppression of that city was almost suffocating. It was so dark and strong.
4: Olyan sötét és erős volt a démoni jelenlét, hogy szinte fuldokoltam tőle.
3: And this church was struggling under those very difficult circumstances.
4: És az ottani gyülekezet nagyon küszködött a nehéz körülményei között.
3: And I went to this city for a few days, drove there from Mumbai.
4: Néhány napra elmentem abba a városba, Bombayból mentem oda autóval.
3: And they were some of the worst meetings I've been in for years.
4: És évek óta az egyik legrosszabb összejövetelem volt.
3: And I'd already made up my mind, nothing's going to happen here.
4: És szinte már úgy el is döntöttem magam, hogy itt aztán semmi nem fog történni.
3: And it was a fairly small group of people.
4: Egy elég kis csoport volt.
3: And they carried a man in on a stretcher who was in very advanced stages of cancer.
4: Egy nagyon előrehaladott rákos állapotban levő embert hordágyon.
3: He had an enormous tumor in his abdomen that was sticking out like a football.
4: A hasában óriási daganat volt, annyira, hogy mint egy futballlabda, így kidudorodott a hasából.
3: And he hadn't eaten for weeks and he was very emaciated.
4: És már hetek óta nem evett, és hát nagyon el volt enyészve szegény.
3: He was a Hindu, there was no faith in the room and there was certainly no faith in him.
4: Hindu volt, és egyáltalán semmi hite nem volt.
3: And God spoke to him, he said this.
4: És ezt mondta, amikor találkoztunk.
3: He said, I want you to force this healing past the wall of unbelief that's in this man's heart.
4: Azt mondták nekem, hogy ezt a gyógyulást át kell nyomasztolod, át kell kényszerítened az ember szívében az idegességen keresztül. És eldöntöttem, hogy meggyógyul ez az ember. És azt mondta az Úr, hogy meg kell gyógyítani ennek az embernek, és az én nevemet kell dicsőítsed, tehát az én nevem benne van ebben a dologban, úgyhogy gyógyítsad meg, akár tetszik neki, akár nem. Ilyet még nem tettem korábban.
3: Stood up out of respect for me. I grabbed hold of him.
4: Ez az ember felállt az irántam való tiszteletből, megragadtam őt.
3: And I didn't just pray for him in a nice, gentle way.
4: És nem csak ilyen kedves és gyengéd módon imádkoztam.
3: I was absolutely aggressive.
4: Hanem nagyon támadó voltam.
3: And I realized I was shaking him like a rag doll.
4: És rájöttem, hogy úgy rázom őt, mint egy ronybabát.
3: I said, you're going to be healed whether you like it or not.
4: Azt mondtam, meg fogsz gyógyulni.
3: Jesus' name is glorified.
4: Jézus neve fog megdicsőni ezen keresztül.
3: I'm forcing this healing past your unbelief into your spirit to command your body to be healed in Jesus' name.
4: Rá kényszerítem ezt a gyógyulást, parancsolom a testednek, hogy gyógyuljon meg Jézus nevébe, és hitetlenségen keresztül. Rájöttem, úgy viselkedek, ahogy Smith Wigglesworth
3: viselkedett.
4: Hogyha a történeteit olvashattok, rá fogtok jönni, milyen agresszív volt ő is.
3: And I shook him and told him he was healed and nothing physically happened at all.
4: És megráztam ezt az embert, mondtam neki, hogy meggyógyult, és fizikailag nem történt vele semmi egyáltalán.
3: He collapsed on his bed.
4: Hanem visszarogyott a nyugágyára, vagy a
3: székére.
4: Hordágyára kivitték.
3: And we drove back to Mumbai.
4: És mi visszamentünk autóval Bombayba.
3: When we got back, there was a telephone call.
4: Visszaértünk, akkor egy telefonhívást kaptunk.
3: They said 3 hours after he left the meeting.
4: Azt mondták nekem, hogy 3 órával azután, hogy ezt az embert elvitték az összejövetelre.
3: This man sat up in bed.
4: Fölült az ágyában.
3: The tumor had completely disappeared.
4: Teljesen eltűnt belőle a daganat.
3: He was desperately hungry.
4: Rettenetesen éhes volt.
3: They said he's eaten 5 times already.
4: És azt mondták, hogy már 5-ször evett eddig.
3: And amen. And I've learned from that day that sometimes God wants me to be aggressive.
4: Hogy Isten néha azt akarja, hogy én agresszív legyek.
3: You see, sometimes healing isn't just for people's benefit. It's the name and glory of God is involved.
4: Nem csak az emberek javát szolgálja, hanem Isten nevének a megdicsőülése is cél.
3: And I saw that for His sake, miracles
4: láttam,
3: have to happen.
4: Hogy Isten miatt kell, hogy csodák történjenek.
3: Amen. So it's all we're told. It's the same Spirit.
4: Tehát ugyanaz a szellem mindig, amelyik dolgozik ilyenkor.
3: We're told in verse 11.
4: A 11. versben azt olvastuk.
3: The same Spirit works all these things.
4: Hogy mindezeket ugyanaz a szellem cselekszik.
3: Distributing to each one individually as He wills.
4: Osztogatva mindenkinek külön, amint akarja.
3: So the Spirit can give you what He wants to give you of these different gifts.
4: Tehát a Szent Szellem azt adja neked, amit ő akar a különböző ajándékok közül.
3: And it's His will, not your will.
4: Az ő akarata szerint, nem a tiéd szerint.
3: And so if you can't communicate with the Spirit, you don't know what is and what is not His will.
4: És hogyha nem tudsz kommunikálni a Szent Szellemmel, akkor nem tudod, mi az akarata.
3: Which takes us back to where we were yesterday.
4: És akkor ezzel visszakerültünk oda, ahol tegnap voltunk.
3: With all these gifts,
4: mindezekkel az ajándékokkal.
3: The key is the life of intimacy which we live with our Father through the Holy Spirit.
4: Hogy az a bensőséges élet, amit együtt élünk közösségben az Atyával, a Szent
3: Szellemmel. We've got to hear what He says.
4: Meg kell hallanunk, hogy ő mit mond nekünk.
3: And then when we hear Him say something, we know now we've got the command from God to see a healing, and we're going to see that it happens.
4: És amikor meghalljuk a hangját, tudjuk, hogy Isten parancsolt valami, és hogyha ennek értelmében járunk el, akkor tudjuk, hogy meggyógyul az ember, akiért imádkozunk. És ez mindegyik ajándékra érvényes. Én azt hiszem,
3: we all have the potential to move in any of the gifts.
4: Hogy mindannyiunkban megvan a lehetőség arra, hogy mindegyik ajándékban működjünk.
3: And you must never say, oh, that's not my gift.
4: Soha nem szabad azt mondani, hogy ez az ajándék, nem az enyém.
3: Because it may be that in that situation you're the only instrument God's got.
4: Mert lehet, hogy
3: and
4: egy adott helyzetben
3: you move in that gift, in
4: te leszel az egyetlen eszköz Isten kezében, mint lehetőség, és arra fog téged készíteni, hogy abban az helyzetben működj, abban az ajándékban.
3: So I've learned to always be available for the Holy Spirit to use me in any of the gifts which are mentioned in the Bible.
4: Hogy mindig álljak rendelkezésére a Szent Szellemnek, hogy használjon engem pont abban az ajándékban, amiben használni akar, azok közül, amelyekről a Bibliában szó van.
3: Now, 9 of them are listed in 1 Corinthians 12.
4: Az 1 Korintus 12 felsorol 9 ajándékot.
3: There's another group which are listed in Romans chapter 12.
4: A Róma 12 egy másik csokrot sorol fel.
3: And then Ephesians 4 talks about individuals, people being gifts of Jesus to the church.
4: Egyénekről, akik Krisztus ajándékai az egyház számára.
3: Now in these three different lists, several things are repeated.
4: Ebben a három listában vannak átfedések.
3: In all three, prophecy is mentioned every time.
4: Mind a háromban szerepel a profécia.
3: Which suggests to me that it's important that we should have a flow of the prophetic in our
4: látom,
3: churches.
4: Hogy fontos, hogy a profétás ajándéka áradjon a gyülekezeteinkben.
3: And we're going to deal with that tomorrow because it's such a very important part of the moving in the gifts of the Spirit that prophecy is flowing properly in our churches.
4: Mert a Szent Szellem ajándékai működésének nagyon fontos része az, hogy a gyülekezeteinkben áradjon a profécia ajándéka.
3: But if you put these three together,
4: de hogyha összerakjuk a három listát,
3: that is the 1 Corinthians 12 list,
4: az 1 Korintus 12-ből a listát,
3: and the Romans 12 verses 5 to 8 list,
4: és a Róma 12-ből az 5-től a 8. versig terjedő listát,
3: and the Ephesians 4, 11 and 12 list,
4: a 11-es, 12-es versben levő listákat,
3: then you've got approximately 20 different gifts.
4: Akár körülbelül 20 különböző ajándékot olvashatsz.
3: And they are gifts like the gift, one great gift that's mentioned in Romans is the gift of giving.
4: És a római levélben az egyik említett ajándék az az adakozás ajándéka.
3: Another is the gift of administration.
4: Egy másik a szervezés, ügyvitel ajándéka.
3: And God will anoint certain people.
4: Isten felkent bizonyos embereket.
3: With the power to get wealth in order to use it strategically for the kingdom.
4: Azzal az erővel, hogy jólétre tegyenek szert, hogy ezt stratégiai módon tudják használni a királyságban.
3: And many of the nations and the churches that you represent, you desperately need the release of this gift.
4: És sok nemzetben és sok gyülekezetben, ahonnan ti jöttetek, óriási szükség van arra, hogy ez az ajándék megnyilvánuljon.
3: You see, they've got a passion to draw from God the financial resources to absolutely equip the kingdom for every good work.
4: Ezeknek az embereknek azért ég a szíve, hogy Istentől el tudják venni a pénzt, a financiális dolgokat, hogy utána ezeket átadják a királyság
3: építésére. In the battle between the two kingdoms,
4: a két királyság közötti csatában,
3: I'm sure you know that money is an important weapon.
4: Biztos vagyok benne, hogy tudjátok már, hogy a pénz egy fontos fegyver.
3: And Islam and secular humanism have learned long ago they need adequate financial resources in order to impose their philosophy upon the world.
4: És a világi humanizmus már régen megtanulta, hogy elég mennyiségű pénzre van szükségük arra, hogy rátukmálhassák a világra maguk filozófiáját.
3: And God tells us in the book of Haggai.
4: És Isten azt mondja Ageus könyvében.
3: When it comes to powerfully establishing the kingdom.
4: Hogy amikor a királyság erőteljes megszilárdításáról van szó.
3: And when it comes to shaking every other kingdom.
4: Amikor arról van szó, hogy meg kell rázni minden más királyságot.
3: In that context, God says this.
4: Ebben a szöveg összefüggésben Isten azt mondja.
3: All the gold and silver is mine.
4: Minden arany és minden ezüst az enyém.
3: So if that's true, and it is true.
4: Hát, ha ez igaz és igaz.
3: Why does the devil seem to have limitless resources, and why does the kingdom of God always seem to be starved of money to get the job done?
4: Akkor miért van az, hogy az ördög birodalmában rengeteg pénz van, és úgy tűnik, hogy Isten királysága állandóan kifogy a pénzből, és mindig szűkösség van pénzből?
3: I mean, for example.
4: Például.
3: How many of you have got a building that you need in order to further the work, and you haven't got the money, and you cannot buy what you need because the money is lacking? How many of you?
4: Hányatoknak lenne szükségetek egy épületre ahhoz, hogy Isten királyságát előmozdítsátok, és mivel nincs pénzetek rá, ezért nem tudjátok azt az épületet felépíteni vagy megvenni.
3: Amen. Now that has got to come to a stop. Amen.
4: Tehát ennek vége lesz ennek a folyamatnak.
3: So we need to pray powerfully for this gift to be released.
4: Tehát erőteljesen kell imádkoznunk, hogy ez az ajándék felszabaduljon.
3: See, this is not just the faithful tithers of ordinary salaries.
4: Tehát itt most nem arról van szó, hogy átlagos fizetéssel rendelkező rendes tizedfizetők kellenek.
3: This is God raising up a man.
4: Nem arról van szó, hogy Isten támaszt embereket.
3: Who in the business world just makes millions and millions and millions.
4: Akik az üzleti világban milliókat keresnek.
3: But not for himself.
4: De nem önmaguk számára.
3: He lives in absolute humility and simplicity.
4: Ezek az emberek teljesen egyszerűen és alázatosan élnek.
3: And these resources are being released for the kingdom.
4: És a forrásaikat a királyságnak adják át és szabadítják fel.
3: In the many places in which I travel,
4: a sok helyen, ahol utazom,
3: these men and women are beginning to appear, and what a difference they're making.
4: Kezdenek megjelenni ezek a férfiak és nők, és óriási változásokat idéznek elő.
3: It's not my subject, but I can't help touching on it
4: téma,
3: because it's one of the gifts.
4: De muszáj érintenem ezt, hiszen ez az egyik ajándék.
3: And perhaps sometime we need a seminar to teach us how to get the financial resources released in every nation in order that
4: talán
3: the kingdom may come.
4: Talán egyszer szemináriumot tartalunk arról, hogy hogyan kell minden nemzetben felszabadítani a pénzügyi forrásokat, hogy Isten királysága terjedhessen.
3: And one of the prayers of your warfare should be to cut off the financial resources to Islam.
4: Kell, hogy a szellemi harcotok egyik imája az legyen, hogy az iszlám mögött álló pénzügyi támogatást elvágjátok.
3: The main weapon that Islam uses to advance the kingdom is its financial resources.
4: Az iszlámnak a pénzügyi forrásai az egyik legerősebb fegyver a saját birodalma terjesztésére.
3: And if that supply was cut off, it would be powerless to advance Islam any further.
4: Ez a forrás kifogyna, akkor már az iszlámnak nem lenne ereje tovább terjeszkedni a világon.
3: And we've got to see this as a crucial battle which we've got to win.
4: Meg kell látnunk, hogy ez egy kulcsfontosságú csata, amit meg kell nyernünk.
3: And the same is true of secular humanism.
4: Ugyanez igaz a világi humanizmusra is.
3: And the use of the law courts to enforce things which are against the kingdom of God.
4: És arra, hogy a bíróságok is olyan dolgokat használhatnak, amelyek ellene vannak Isten királyságának.
3: So altogether we have something like 20 gifts.
4: Tehát körülbelül 20 ajándékról beszélünk itt.
3: Amen. Összesen, and you can read about them in, as I've given the references to it.
4: Ezekről azokban a szakaszokban olvashatunk, amiket már említettem.
3: And God gives them to different people as He chooses.
4: És Isten különböző ajándékok embereknek a saját akarata szerint osztogatja.
3: So there are certain gifts that He gives to you as a speciality.
4: Tehát vannak adott ajándékok, amiket neked specialitásként
3: ad. And we're told in verse 7 that the Spirit of God gives at least one gift to everybody.
4: Isten szelleme mindenkinek ad legalább egy ajándékot.
3: So to be not moving in at least one spiritual gift is absolutely abnormal.
4: Tehát teljesen normálatlan dolog, hogyha egy szellemi ajándék sem működik valakinek az életében.
3: And we need to multiply the passion for gifts according to scripture in our people.
4: És a Biblia szerint az embereink között kell, hogy fokozzuk a szellemi ajándékok iránti éhséget.
3: And you yourself must be the main advocate of that passion.
4: És nektek magatoknak kell a legfőbb szószólóinak lennetek ennek
3: Amen.
4: A szenvedélynek.
3: And you must impart that to your people.
4: És ezt át kell adnotok az embereiteknek.
3: So that we're rich in these gifts.
4: Hogy gazdagok legyünk ezekben az ajándékokban.
3: He says in verse 7, the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of everybody.
4: Hogy mindenkinek azonban hasznára adatik a szellem kijelentése.
3: So I live in this tension, which is a biblical tension.
4: Tehát én ebben a feszültségben élek, ami egy biblikus feszültség.
3: There are certain gifts that I know God's given to me to use at a ever increasing level of effectiveness.
4: Vannak bizonyos ajándékok, amelyekről tudom, hogy Isten nekem adta őket, hogy egyre hatékonyabb mértékben használjam őket.
3: And the second thing is that I'm available to be used in any gift.
4: Az, hogy
3: if I happen to be the only person on the ground that can meet the need of a particular situation.
4: Hogy bármilyen ajándékot használhasson rajta keresztül egy adott helyzetben, hogyha én vagyok az rendelkezésére álló egyetlen eszköz a jelenlévők között.
3: I mean, just as an example,
4: ez csak egy példa.
3: If anybody moves out and speaks in a gift of a public speaking of tongues,
4: hogyha mindenki a nyelveken szólás nyilvános változatában,
3: if I'm the leader of that
4: hogyha én vagyok a vezetője annak az összevetelnek,
3: I will wait for other people to move in and give the interpretation.
4: Akkor várok először, hogy mások mozogjanak a nyelvek magyarázatában.
3: But if they fail for any reason,
4: de hogyha valamilyen okból senki nem szólal meg,
3: then I will step in to complete the process if everybody else fails. As the leader,
4: akkor
3: I'm not going to let the thing just end
4: vezető,
3: up half done.
4: Befejezem a folyamatot azzal, hogy én magyarázom meg a nyelveken elhangzott üzenetet, hogyha senki más nem teszi meg. Hogy ne maradjon félbe a folyamat.
3: Interpretation of tongues is not a major gift that I move in.
4: A nyelvek magyarázata nem tartozik a főbb ajándékaim közé.
3: But it's there as a backup should it become necessary.
4: De ott van háttérként a háttérben, hogy a szükség
3: lenne. Understand that?
4: Értitek, ugye?
3: Amen. And I will do that in any area where it's necessary.
4: És ezt megteszem bármilyen területen, hogy ez szükséges.
3: Nothing which God gives is unimportant or unnecessary.
4: Minden fontos, amit Isten ad, semmi sem szükségtelen, amit Isten ad.
3: And all the gifts are to be desired, received and ministered as the Spirit wills.
4: És minden ajándékra vágynunk kell, mindegyiket kell, hogy használjuk, ahogy éppen szükséges.
3: We should always be ready for the Spirit to flow through us in any way He chooses in any particular situation.
4: Mindig készen kell arra állnunk, hogy bármilyen helyzetben a Szent Szellem az ő akarata szerint átáradhasson rajtunk.
3: At the same time, certain gifts get highly developed in certain people, so they tend to become specialized in certain ministries.
4: Ugyanakkor a Szent Szellem kifejlesz bizonyos ajándékokat bizonyos emberekben, így egyes szolgái hajlamosak szakosodni bizonyos szolgálatokra.
3: When I first began to move in the Spirit, in the gifts of the Spirit,
4: amikor először elkezdtek bennem működni a Szent Szellem ajándékai,
3: and including the gifts of the Spirit to the church,
4: az egyháznak adott szellemi ajándékokat is beleértve.
3: For a number of years my main function was prophetic.
4: Éveken keresztül a fő szolgálati területem a
3: profétikus
4: szolgálat. És nagyon erőteljesen mozogtam a profétai tanításban.
3: And then I gradually transitioned to a point where I became more and more apostolic.
4: Aztán elkezdődött az átmeneti időszak, amikor egyre apostolibb lettem.
3: Which is now my primary gifting.
4: És most már ez az elsődleges ajándékom.
3: Where I need again and again, I need the specific word of wisdom for some crazy situation that I have to bring a judgment on.
4: De időről időre szükségem van a bölcsesség beszédére különböző őrült helyzetekkel kapcsolatban, amelyekkel találkozom, és nekem kell ítéleket mondanom abban.
3: And funny stories about this.
4: Mondhatnék vicces és tragikus történeteket.
3: For example, what do you do in Nepal?
4: Ami Nepálban
3: when a Hindu
4: történik.
3: Who with legally with four wives,
4: mit tegyünk Nepálban, amikor van egy hindu, akinek törvény szerint lehet négy felesége, erőteljesen megtér,
3: becomes a mighty evangelist,
4: hatalmas evangelista lesz
3: belőle,
4: what's
3: he going to do with his four wives and his about 17 or 20 children?
4: A négy feleségével és a 17-20 gyerekével.
3: I was presented with that problem by the Nepali church leaders.
4: A nepáli gyülekezeti vezetők tárták elém ezt a kérdést.
3: And they didn't teach me that in Baptist seminary.
4: A baptista szemináriumban nem tanítottak erről.
3: So I spent some time counseling with these women.
4: Úgyhogy egy darabig lelkigondoztam ezt a négy feleséget.
3: And the three older women said, look, we don't need the physical relationship.
4: És a három idősebb közülük azt mondta, hogy nézd, nekünk a fizikai kapcsolatra nincs szükségünk.
3: But we need the security of a home.
4: De szükségünk van az otthon biztonságára.
3: We need a father for our children.
4: Kell, hogy apja legyen a gyerekeinknek.
3: So we will stop having relationships with the man.
4: Tehát nem fogjuk fenntartani a kapcsolatot a férfival.
3: And the younger one can be his mate.
4: Lehet a fiatalabb társunk a felesége.
3: And we'll just be like big sisters in the house.
4: Mi meg olyanok leszünk, mint hogyha a nővérei lennénk ott a házban, vagy a húgaink.
3: So that we can do, we've got a father for our children.
4: Hogy legyen a gyerekeinknek apja.
3: We've got a roof over our head.
4: És legyen a fejünk fölött tető.
3: And we've got the security that we need.
4: És mindaz a biztonság meg legyen az életünkben.
3: I said that seems as good a solution as any to me.
4: És azt mondtam nekik, hogy hát nekem ez nagyon jó megoldásnak tűnik.
3: But I said, but this man cannot be an elder in the church because he cannot model.
4: Ez az ember nem lehet vén a gyülekezetben, hiszen nem tud példája lenni a keresztény családnak.
3: But he can go out as a powerful evangelist.
4: De erőteljes evangelistaként működhet nyugodtan.
3: And when I was last in touch with him, he was seeing hundreds and hundreds of people saved.
4: Akkor is több száz ember tért meg a szolgálata alatt.
3: You see, now I'm realizing that in my role I've got to have wisdom for all sorts of strange and peculiar
4: things. Most már tudom, hogy a magam szerepében mindenféle különleges helyzetekre tudok választ adni az Úr segítségével.
3: And I rarely prophesy like I used to now.
4: És most már ritkán profétálok úgy, ahogy régebben.
3: Because many others are doing a fantastic job,
4: mert
3: they don't need.
4: Sokan mások végzik nagyon jól ezt a feladatot, nincs szükség rám ebben.
3: But the gift is there, and I can use it and do use it when
4: de
3: it's necessary.
4: Ott az ajándék, és tudom használni, és használom is, amikor szükséges.
3: Well, let's now move on to the gifts themselves.
4: Akkor most térjünk rá magukra az ajándékokra.
3: Bottom of page 20.
4: 20. oldal aján.
3: We're going to look at the nine. Or we're going to look at some of these of the nine which are mentioned by Paul in 1 Corinthians 12.
4: Abból a 9-ből megnézzük néhányat, amit Pál említ az 1 Korintus 12-ben.
3: And if you read verses 8 to 10, you'll find that they're all together nine of them.
4: Elolvassátok a 8-tól a 10-ig versig, akkor rájöttök, hogy összesen 9 ajándékról van szó.
3: They're set in order, and the last one is the speaking the interpretation of tongues.
4: Az utolsó nyelvek magyarázása.
3: And we're going to begin to look at these now.
4: Most elkezdjük ezeket megfigyelni.
3: And I won't go into it all because we'll do this in the next few days.
4: Most nem megyek mindenbe részletesen bele, hiszen a következő néhány napban ezt meg fogjuk tenni.
3: I want to spend the rest of this session on this gift of tongues.
4: A hátralevő részét a nyelvekkel szóló ajándékával eltölteni.
3: Because for two reasons.
4: Két okból.
3: It's the most widely given.
4: Egyrészt ez az, amit a legtöbben megkapnak.
3: And also it is causes more controversy.
4: És ez okozza a legtöbb ellentmondást is.
3: So let's define what
4: tehát
3: the
4: határozzuk
3: gift of tongues
4: meg,
3: is.
4: Hogy mi a nyelveken szólás ajándéka.
3: When a person speaks in tongues,
4: amikor valaki nyelveken szól,
3: he speaks in a language that he has not learnt.
4: Olyan nyelven beszél, amit nem tanult,
3: and which he does not understand naturally.
4: És amit természetes szinten nem ért.
3: And even to him it may seem to be meaningless sounds.
4: Ezért a számára akár értelmetlen hangok tömegének tűnhet.
3: But it has the qualities of language.
4: De mégis megvannak benne a nyelv tulajdonságai.
3: And the speaking is subject to all the normal variations of speech.
4: És ez a beszéd változhat úgy, mint a természet szerinti beszédünk.
3: It can be loud or soft or fast or slow.
4: Lehet hangos vagy halk, gyors vagy lassú.
3: It can be calm or excited.
4: Lehet nyugodt vagy izgatott.
3: But it's always under the control of the person speaking, just at like the gift of prophecy.
4: Mindez a beszélő irányítása alatt áll, mint a profétálás esetében.
3: And we're told that the spirit of the prophet is subject to the prophet.
4: Azt
3: you can't
4: olvassuk.
3: Say, I couldn't help it. God just swept all over me. God doesn't do that.
4: Hogy a proféta uralma alatt áll a profétálás szelleme, tehát nem mondhatja senki, hogy Isten átvette fölöttem az uralmat, és nem tudtam mit tenni.
3: The speaker is not taken over by the spirit and does not lose control of himself. And you mustn't use this phrase, the ecstatic utterance. That's not a biblical
4: description. A beszélőt nem veszi irányítása alá a Szent Szellem, az illető nem veszíti el uralmát önmaga fölött. Ne használjuk azt, hogy ecstatikus beszél, mert ez nem egy bibliai dolog.
3: We might as well mention this now. It tells us this in 1 Corinthians, I'm sorry, in Acts chapter 2. Let's go to that.
4: Apcsel 2-ben van szó erről a dologról, menjünk oda. Pünkös napján van erről szó.
3: And we read there was a sudden mighty rushing wind, verse 2.
4: Azt olvasjuk, hogy sebesen zúgó szél zendüléséhez volt hasonló, ez a második versben van.
3: Tongues of fire appeared upon over them.
4: És tűznyelvek ültek mindegyik tanítványra, és azt olvasjuk a negyedik versben.
3: They were all filled with the Holy Spirit.
4: Hogy megteltek mindnyájan Szent Szellemmel.
3: And they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance.
4: És kezdtek szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nekik szólniuk.
3: And literally translated, this is what it says.
4: És a szó szerinti fordítás itt az.
3: They began to speak with other tongues.
4: Hogy kezdtek más nyelveken szólni.
3: As the Holy Spirit gave them the ability to speak out.
4: Ahogy a Szent Szellem adta nekik a képességet a beszédre.
3: There's two things I want to draw out there.
4: Tehát két dologra szeretnék itt rávilágítani.
3: Number one, they did the speaking.
4: Először is ők beszéltek.
3: It was a choice that they made.
4: Ők döntöttek úgy, hogy megteszik.
3: And I don't believe the Holy Spirit ever comes and waggles someone's tongue and they have no idea what's going on. Well,
4: és én nem hiszem, hogy a Szent Szellem rászáll valakire és olyan módon, hogy az illetőnek fogalma nincs arról, hogy mi történik,
3: if that happens,
4: hogy elfordítja
3: it's very rare and very unusual.
4: A nyelvét. Hogyha megtörténik ilyen, az nagyon ritka.
3: What the Holy Spirit does is he gives us the ability to speak.
4: Képességet ad a szólásra.
3: Then it's up to us to use that ability.
4: És utána rajtunk múlik, hogy használjuk ezt a képességet.
3: And okay? And it's always up to us.
4: Tehát mindig tőlünk függ.
3: Now I had a big problem when I came through the baptism of the Spirit.
4: Amikor én bemerültem Szent Szellembe, nekem volt egy nagy problémám.
3: Now let's just move on for a minute.
4: Menjünk egy kicsit tovább.
3: Alright, let's just go into page 26 for a moment. I just want to pick
4: menjünk
3: it up here.
4: Menjünk a 26. oldalra egy kicsit, szeretném most itt folytatni.
3: And this connection between tongues and the baptism of the Spirit.
4: A nyelveken szólás és a Szent Szellem keresztség közötti kapcsolatról beszéljünk egy kicsit.
3: And what I say here is that there are 5 recorded cases of people being filled with the Spirit in Scripture.
4: Itt az van, hogy a Biblia 5 esetet jegyez fel, amikor emberek betöltekeznek Szent Szellemmel.
3: In 3 cases,
4: háromszor,
3: all of them,
4: mindannyian,
3: immediately began to speak in tongues.
4: Azonnal kezdtek nyelveken szólni.
3: That's the day of Pentecost.
4: Ez pünkös napja volt.
3: When the Spirit fell on 120.
4: Amikor a 120-ra leszállt a Szent Szellem.
3: That was the when Peter was preaching in the house of Cornelius in Acts chapter 10.
4: Aztán az Apcsel 10-ben, amikor Péter Cornelius házában prédikált.
3: And the Spirit interrupted his message and the Spirit fell upon all those who were listening, who all happened to be Gentiles.
4: Üzenetét, és mindenkire rászállt a jelenlévők közül, és mindenki bemerítkezett Szent Szellembe.
3: Then finally, when Paul gets to the city of Ephesus in Acts chapter 19,
4: utoljára pedig Pál apostol szolgálata Efézus városában,
3: he finds a group of people in a prayer meeting.
4: Pál találtott embereket egy ima összejövetelen.
3: There's no presence of God's Spirit.
4: De Isten Szelleme nem volt jelen.
3: And he says, did you receive the Spirit when you believed?
4: Megkaptátok a Szent Szellemet, amikor hívőké lettetek?
3: They say we haven't even heard that there be anything called the Holy Spirit.
4: Hát mi arról sem hallottuk, hogy létezik Szent Szellem.
3: He said, into what then were you baptized?
4: Megkérdezte Pál, akkor miben merültetek?
3: And they said, John's baptism.
4: Azt mondták, János keresztsége szerint.
3: We believed in Jesus and we were baptized to bury the old man and to get new life in
4: és
3: Jesus.
4: És bemerítkeztünk, hogy eltemessük az óemberünket és új életre jussunk Jézus Krisztusban.
3: Now this is a typical evangelical situation.
4: Ez egy tipikus evangéliumi helyzet.
3: And then Paul lays hands on them.
4: És akkor Pál kézrátétellel imádkozott
3: értük, hogy
4: kapjanak Szent Szellemet.
3: Because these guys had got to become warriors to take that city, and they weren't going to be warriors until they were empowered with the Holy Spirit.
4: Harcosok kellett, hogy legyenek, akik elfoglalják a városokat, de nem lehetnek harcosok, amíg a Szent Szellemet meg nem kapták.
3: So he laid hands on them.
4: Tehát Pál kézrátétellel imádkozott.
3: And it says they all spoke in tongues and prophesied.
4: És azt olvassuk, hogy mindannyian szóltak nyelveken, ezután is profétáltak.
3: So in 3 cases, they all immediately spoke in tongues.
4: Mindannyian azonnal szóltak nyelveken.
3: In the case of Paul,
4: Pál esetében,
3: he doesn't say expressly that he spoke in tongues when nem olvassuk
4: konkrétan, hogy nyelveken szólt volna, amikor Anániás rátette a kezét.
3: But later on he thanks God that he speaks in tongues more than anybody else.
4: De később hálát az Istennek azért, hogy mindenki másnál inkább szól nyelveken.
3: Then with the Samaritans in Acts chapter 8.
4: Samária beliekkel az Apcsel 8-ban.
3: When the Spirit fell upon those group of Samaritans,
4: mikor a Szent Szellem leszállt arra a samáriabeli csoportra,
3: something happened which everybody could see and hear.
4: Történt velük valami, ami látványos volt,
3: we're
4: és mindenki hallotta. De nem olvasjuk, hogy mi volt ez.
3: But it's very likely that it was another manifestation of tongues.
4: De nagyon valószínű, hogy a nyelveken szólás egy újabb megnyilvánulása volt.
3: So if you take the five cases where we have it described in the Bible,
4: tehát hogy fogjátok az öt esetet, amit leír a Biblia.
3: Three immediately spoke in tongues, everybody.
4: Három esetben rögtön mindenki szólt nyelveken, aki ott volt.
3: Paul later spoke in tongues.
4: Pál később szólt nyelveken.
3: And the Samaritan group made something powerful and visible took place, which Simon the sorcerer wanted to get because it was so powerful. Whatever he saw.
4: Látványos és nagyon jól hallható dolog történt, amit amikor Simon a mágus látott, azt mondta, hogy ő is akarja ezt, mert ez egy erőteljes dolog.
3: So I want you to see that the case for everybody speaking in tongues at the time of being baptized in the Spirit is fairly conclusive, but not totally conclusive.
4: Hogy eléggé valószínű, hogy mindenki a Szent Szellem keresztségekor szól nyelveken, de nem csak így történhet.
3: But at the same time, I want to make it quite clear.
4: De ugyanakkor szeretném egészen világosat tenni.
3: That I don't believe speaking in tongues is the initial evidence, as it's taught by some.
4: Hogy én nem hiszem azt, hogy a nyelveken szólás az elsődleges bizonyíték a Szent Szellem keresztségnek, ahogyan ezt német pünkösdiek tanítják.
3: The proof of the Spirit is power. Not saying a few phrases in tongues and never saying them again.
4: Bizonyítéka az erő, nem pedig az, hogy néhány mondatot az ember elmond nyelveket, amit aztán soha újra nem tesz meg.
3: What God wants, He wants us to be powerfully moving in tongues because of the power that flows into us and then flows out from us.
4: Isten azt akarja, hogy erőteljesen szóljunk nyelveken, de azért, hogy az ereje belénk áradjon és utána kiáradjon belőlünk másokhoz.
3: When I was baptized in the Spirit,
4: amikor én bemerültem Szent Szellembe,
3: I did not immediately speak in tongues.
4: Nem szóltam azonnal nyelveken.
3: My life was filled with praise and worship and a new revelation of God that absolutely transformed me.
4: Az életem tele volt dicsőítéssel és imádással és egy Istenről szóló új kijelentéssel, ami teljesen megváltoztatta az életemet.
3: But I had such intellectual difficulties with tongues that it took me 6 weeks to get through my problem.
4: Értelmemben akkora akadály volt a nyelveken szólásra szemben, hogy 6 hétig tartott, mire eljutottam odáig, hogy tudtam szólni nyelveken.
3: And I tried and then I tape recorded it and listened to it to see if it sounded like a language.
4: És megpróbáltam, felvettem magnóra, meghallgattam, hogy úgy hangzik-e, mint egy nyelv.
3: Is this God or am I making it up?
4: Hogy ez Istentől van, vagy én találtam ki?
3: And I need to listen to other people to listen. It didn't get anywhere.
4: És másokat is, hogy hallgassák meg a felvételt, de így nem jutottam sehova.
3: And I went to God and I said, oh God, show me whether this is real or whether I'm making it up, because it doesn't make any sense.
4: Oda mentem Istenhez, és azt mondtam, hogy te mutasd meg nekem, hogy ez valóságos tőled van, vagy csak én csinálom magamtól, mert számomra semmi értelme nincs. És azt mondta Isten, hogy olvasd el a Bibliát.
3: And it tells us this.
4: És ott az van,
3: when a person speaks in tongues,
4: hogy amikor valaki nyelveken
3: szól, mind is unfruitful,
4: akkor az elméje gyümölcstelen.
3: They don't understand what they're saying.
4: Nem érti, hogy mit mond.
3: And they speak mysteries to God in the Spirit.
4: Titkokat szól Istennek szellemben.
3: Because it didn't make any sense, it was rather proving that it was the real thing rather than disproving.
4: Az, hogy nekem számomra nem volt értelme a dolognak, ez inkább azt bizonyította, hogy ez az igazi, és nem azt bizonyította, hogy nem az igazi.
3: And then God said to me, it's a matter of faith.
4: Isten azt mondta nekem, ez a hit dolga.
3: He said, what did I promise?
4: Azt mondja Isten, mit ígértem neked?
3: If you asked me for a good gift, I said I would give it to you, and I wouldn't allow the devil to give you a counterfeit.
4: Akkor én a jó ajándékot fogom neked adni, és nem engedem, hogy az ördög egy hamisítványt adjon.
3: So he says, step out in faith and believe it's the real thing.
4: Tehát lépj ki hitben és hidd, hogy ez az igazi.
3: And when I made it a faith issue,
4: és amikor a hit kérdésével tettem
3: said,
4: a dolgot,
3: right, I'm going to just pray in this unknown language by faith.
4: Jó, én hit által beszélni fogok ezzel az ismeretlen nyelven.
3: It began to flow out of me for the first time without any problem whatsoever.
4: Mindenféle akadályoztatás nélkül kezdett belőlem áradni a nyelveken szólás.
3: And I came into a biblical speaking in tongues.
4: És egy ilyen bibliai alapú nyelveken szólás indult meg bennem.
3: But what I believe is this.
4: Én azt hiszem.
3: From the day that I was baptized in the Spirit, I could have spoken in tongues, I just chose not to.
4: Hogy a Szent Szellem kereségem napjától kezdve szólhattam volna nyelveken, ha úgy döntök, hogy teszem, de úgy döntöttem, hogy nem teszem.
3: And this is what it says literally in Acts chapter 2.
4: Az Apcsel 2 szó szerint azt mondja,
3: the Spirit gave them the ability to speak out.
4: Hogy a Szent Szellem képességet adott nekik a beszédre.
3: But I had to choose to use it.
4: De nekem úgy kellett döntenem, hogy használom ezt az ajándékot.
3: Now I have the ability to speak English.
4: Van képességem angolul beszélni.
3: I learned it as a kid. I learned it naturally.
4: Csecsemőkoromban tanultam meg természetesen.
3: But I have to use that ability whenever I choose.
4: De bármikor úgy döntök, használom kell ezt a képességet.
3: When I was in school, I learned French and German.
4: Amikor iskolába jártam, németül és franciául tanultam.
3: Now, they're pretty rusty because I don't use them at all.
4: Már elég rozsdásak ezek a nyelvek bennem, mert nem használom őket egyáltalán.
3: When I lived in India,
4: amikor
3: I painfully
4: éltem,
3: and doggedly learned to speak Hindi up to a certain level.
4: Akkor hindiül egy bizonyos szintig megtanultam, de ez nagy szenvedésembe került.
3: But I don't use that ability, although it's there.
4: De nem használom ezt a képességemet, noha bennem van.
3: So I'll now speak to you in Hindi.
4: Most
3: Namaste.
4: Ez hindiül van.
3: Jesus Christ Bahutak Chimbukti Datahe. is a wonderful savior.
4: Jézus csodálatos.
3: Jesus Christ Mera Dumehe. Not bad. I said, Jesus Christ lives in my heart.
4: Azt mondtam, Jézus Krisztus a szívemben él.
3: Now, you see, the ability is there, but I don't normally use it in Austria.
4: Tehát benne van ez a képesség, de Ausztriában nem szoktam hindiül beszélni.
3: Amen. Now, what happened was this.
4: Az történt.
3: Is that the ability to speak in tongues is given to you by God as a gift, but then you've got to use it.
4: Hogy Isten ajándékba adja neked a képességet, hogy nyelveken szóljál, de használnod kell, el kell döntened, hogy használod.
3: Even naturally, if you don't use a language, it's amazing how quickly you forget it and cannot use it.
4: Hogyha úgy döntesz, hogy nem használsz egy nyelvet, megdöbbed, hogy milyen gyorsan el tudod felejteni.
3: But if you use it all the time, you get better and better and better at the use of that language.
4: Akkor egyre jobban fog menni annak a nyelvnek a használata.
3: Now it's exactly the same with the ability to speak in tongues.
4: A nyelvekkel szólás képességével ugyanaz a helyzet.
3: I remember when our daughter Rachel was in some meetings with us in Bombay, India.
4: Rachel, a lányunk velünk volt néhány összevetelen Bombayban, Indiában.
3: And I was away and I came back.
4: És én távol voltam, aztán visszajöttem.
3: She was 8 years of age.
4: 8 éves volt a lány.
3: She told me with great joy that she'd received the baptism of the Spirit. She was now speaking in tongues.
4: És óriási boldogsága volt, mert megkapta a Szent Szellem kereséget és nyelveken tudott szólni.
3: She said, Daddy, just listen. And she went off into this tongue.
4: Azt mondta, papa, figyelj, és akkor elkezdett nyelveken beszélni.
3: And then she said this to me.
4: Aztán azt mondta nekem.
3: She said, oh, it's much easier than learning French.
4: De sokkal könnyebb, mint megtanulni franciául.
3: She said, I just do it, Daddy, it's wonderful.
4: Csak úgy csinálom, csodálatos.
3: And I thought, well, there's the right attitude.
4: Arra gondoltam, hát ez a helyes hozzáállás.
3: So I don't know where all of you are in this meeting.
4: Nem tudom, hogy ez a szövetelen most ki hogy áll ez a
3: szövetelen. But I do know the Apostle Paul said this.
4: De tudom, hogy Pál apostol ezt mondta.
3: In 1 Corinthians chapter 14.
4: 1 Korintus 14.
3: It's about verse 20.
4: A 20. vers környékén.
3: As he's regulating the use of tongues in the large meeting.
4: Hogy hogyan kell egy nagy összevetelen a nyelveken szólást igazgatni.
3: And he gives instructions of how it's to be done decently and in good order.
4: Utasításokat ad arra, hogy hogyan kell jó rendben igazgatni ezt a szövetségével, ugyanez a helyzet.
3: I remember when our daughter Rachel was in some meetings with us in Bombay, India.
4: Rachel, a lányunk velünk volt néhány összevetelen Bombayban, Indiában.
3: And I was away and I came back.
4: És én távol voltam, aztán visszajöttem.
3: She was 8 years of age.
4: 8 éves volt a lány.
3: She told me with great joy that she'd received the baptism of the Spirit. She was now speaking in tongues.
4: És óriási boldogsága volt, mert megkapta a Szent Szellem kereséget és nyelveken tudott szólni.
3: She said, Daddy, just listen. And she went off into
4: azt
3: this
4: mondta,
3: tongue.
4: Azt mondta, papa, figyelj, és akkor elkezdett nyelveken beszélni.
3: And then she said this to me.
4: Aztán azt mondta nekem.
3: She said, oh, it's much easier than learning French.
4: De sokkal könnyebb, mint megtanulni franciául.
3: She said, I just do it, Daddy, it's wonderful.
4: Csak úgy csinálom, csodálatos.
3: And I thought, well, there's the right attitude.
4: Arra gondoltam, hát ez a helyes hozzáállás.
3: So I don't know where all of you are in this meeting.
4: Nem tudom, hogy ezzel a szövetelen most ki hogy áll ezzel
3: a területen. But I do know the Apostle Paul said this.
4: De tudom, hogy Pál apostol ezt mondta.
3: In 1 Corinthians chapter 14.
4: Az 1 Korintus 14-ben.
3: It's about verse 20.
4: A 20. vers környékén.
3: As he's regulating the use of tongues in the large meeting.
4: Hogy hogyan kell egy nagy összejövetelen a nyelveken szólást igazgatni.
3: And he gives instructions of how it's to be done decently and in good order.
4: Utasításokat ad arra, hogy hogyan kell jó rendben.

0: It's much easier than learning French.
1: De sokkal könnyebb, mint megtanulni franciául.
0: I just do it, Dad. It's wonderful.
1: Csak úgy csinálom, csodálatos.
0: And I thought, well, there's the right attitude.
1: Arra gondoltam, hát ez a helyes hozzáállás.
0: So I don't know where all of you are in this meeting.
1: Nem tudom, hogy ez az összevetelem most ki hogy áll ezen a területen.
0: But I do know the Apostle Paul said this.
1: De tudom, hogy Pál apostol ezt mondta.
0: In 1 Corinthians chapter 14.
1: Az 1 Korintus 14-ben.
0: It's about verse 20.
1: A 20. vers környékén.
0: As he's regulating the use of tongues in the large meeting.
1: Hogy hogyan kell egy nagy összevetelen a nyelveken szólást igazgatni.
0: And he gives instructions of how it's to be done decently and in good order.
1: Utasításokat ad arra, hogy hogyan kell jó rendben igazgatni ezt a szolgálatot.
0: But he makes it very, very clear.
1: De nagyon egyértelművé teszi.
0: That you should not forbid the speaking in tongues.
1: Hogy nem szabad tiltani a nyelveken szólást.
0: And he also says, I thank God that I speak in tongues more than anybody.
1: Hogy hálát adok Istennek azért, hogy mindannyiótoknál jobban tudok nyelveken
0: szólni.
1: Most nem tudom megtalálni, de benne van.
0: It's there, I just can't see it.
1: Ott van, csak nem látom.
0: But he said, sorry? Could you speak up, please? Oh, I thought you said 25. Okay.
1: 25. Okay.
0: Well, sorry? Verse 18, thank you.
1: 18. Yeah, vers.
0: Yes.
1: Igen. 1 Korintus 14:18.
0: I thank God that I speak with tongues more than you all. In other words, Paul was saying, boy, this tongues thing, I've learned what the power it is. I've learned how it does mighty things in me. Excuse me.
1: Hálát adok azért Istenemnek, hogy minnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni. Ezzel Pál azt mondja, hogy gyerekek, én megtanultam, hogy mi az ereje nyelveken szólásnak, és milyen nagy dolgokat tud elvégezni az életemben.
0: And we're told in 1 Corinthians 14.
1: És azt olvassuk az 1 Korintus 14-ben.
0: That speaking in tongues in verse 2 is a mystery.
1: A második versben, hogy a nyelveken szólás titok, meg ilyenek.
0: And in verse 4 he says this.
1: A negyedik vers azt mondja.
0: But he who speaks in a tongue edifies himself.
1: Aki nyelveken szól, magát építi.
0: And he who prophesies edifies the church.
1: De aki profétál, a gyülekezetet építi.
0: And the Greek word there is the word hoikodomeo is the word.
1: Erre a görögül a hoikodomeo a megfelelő szó.
0: Means literally to build a house.
1: Ami szó szerint házépítést jelent.
0: To build a place of residence.
1: Egy lakóhely építést jelent.
0: And this is what tongues does.
1: Ezt teszi a nyelveken szólás.
0: It's for the individual.
1: Az egyénnek szól.
0: And the more you speak in tongues,
1: minél többet beszélsz nyelveken,
0: what you do is you enlarge and enlarge your spirit capacity.
1: Annál inkább kibővíted magadban a szellemi befogadó képességet.
0: You build a bigger house for God to live in with inside you.
1: Egy nagyobb házat építesz Istennek, amelyben ő benned lakhat.
0: And I've discovered this, and that's why I, like Paul, I think I'm going to speak in tongues and speak in tongues and speak in tongues, because I want more of God living in me.
1: És én rájöttem, hogy én azért beszélek annyit nyelveken, mert azt akarom, hogy Isten bennem lakjon.
0: And the more I speak in tongues,
1: minél többet beszélek nyelveken,
0: the bigger the residence for God increases within my spirit.
1: Annál nagyobbá válik Isten lakóhelye a szellememben.
0: So God in me gets bigger and bigger and bigger.
1: Tehát Isten bennem egyre nagyobbá válik.
0: And as a result,
1: ennek eredményeképpen,
0: I've got more of God to give away to other people.
1: Egyre több van bennem Istenből, amit továbbadhatok másoknak.
0: I've got more power when I come to confront demons.
1: Több erőm van, hogy szembeszálljak démonokkal.
0: I've got more authority when I command people to be healed in Jesus' name.
1: Amikor parancsolok, hogy emberek gyógyuljanak meg Jézus nevében.
0: It enlarges me spiritually in every way.
1: Mert szellemileg minden szempontból kitágít engem.
0: And I began to realize that tongues is absolutely crucial for the proper development and use of all the other gifts.
1: Nyelveken szólás alapvető fontosságú az összes többi ajándék használatához és növeléséhez.
0: As if you've got, you know, some old, say, tradition where you talk, well, tongues is just the sign that you've been baptized in the Spirit.
1: Van egy régi hagyomány, amely szerint a nyelveken szólás csak jele annak, hogy bemerültünk Szent Szellembe.
0: And you don't bother to do that anymore.
1: És most már nem is foglalkozol vele.
0: Then you will lose what you have.
1: Akkor elveszted azt, amit van.
0: Just like any other language.
1: Mint ahogy bármely más nyelvvel is.
0: And you'll become weaker and weaker in spirit instead of more and more powerful.
1: Egyre gyengébb leszel, ahelyett, hogy egyre erősebb lennél.
0: So I want to strongly exhort you, if you've neglected tongues, get back into it and increase the power and the measure of tongues within you.
1: Hogyha elhanyagoltátok a nyelveken szólást, akkor térjetek vissza hozzá, és növeljétek magatokban az erőt és a mértéket.
0: And encourage your people to do the same thing.
1: És bátorítsátok a hozzátok tartozókat, hogy tegyék ugyanazt.
0: And you've never been released in tongues.
1: Hogyha még soha nem szóltál nyelveken.
0: I want every one of you to leave.

0: This conference now with the power of tongues released within you for the benefit of others.
1: Hogy akkora már a nyelveken szólás ereje működik az életében mások hasznára.
0: And if you do that, you'll find what Paul teaches us and what I've learned is it's a powerful gift.
1: És hogyha ezt megteszitek, akkor megtanuljátok azt, amit én is megtanultam, és Pál is megtanult, hogy
0: nagyon erőteljes.
1: És most már én is a legtöbb embernél inkább tudok nyelveken szólni, amit Pál is elmondta.
0: I just want to move on now.
1: Akkor menjünk tovább.
0: Let's go back to page.
1: Térjünk vissza a jegyzetben. A.
0: I'm just going to now come to page 25. And deal with the. So let's go back to page 23. I beg your pardon.
1: 23. oldalra.
0: Well, there we got personal use of tongues.
1: A nyelveken szólás személyes használata.
0: We've got the results of speaking in tongues.
1: Aztán van a nyelveken szólás eredményei.
0: And then there are two other ways which the gift of tongues operates.
1: És még két változat, ahogyan a nyelveken szólás működik.
0: Come to page 25.
1: Tehát akkor 25. oldalra menjünk.
0: Public use of tongues.
1: Nyelveken szólás nyilvános használata.
0: When Christians come together,
1: amikor keresztények összejönnek,
0: the Spirit may move a person to speak out publicly in an unknown tongue.
1: A Szent Szellem indíthat egy embert arra, hogy beszéljen nyilvánosan nyelveken.
0: Now this must always take place with interpretation.
1: Ennek mindig nyelvek magyarázatával pár együtt kell elhangzania.
0: And that it says that he that speaks in an unknown tongue.
1: Aki nyelveken szól,
0: let him pray that he may also interpret.
1: Imádkozzon, hogy meg is magyarázza.
0: And I would recommend this. I'm not making this a law. I'm just recommending this.
1: Javasolnám, nem csinálok törvényt belőle, de javasolnám.
0: Because powerful things can happen with the proper public speaking of tongues.
1: Mert erőteljes dolgok történhetnek, hogyha a megfelelő módon használjátok a nyilvános nyelveken.
0: There's nothing worse than someone speaking out in tongues and then nothing happens.
1: Semmi nem rosszabb annál, mint amikor valaki nyelveken
0: now,
1: szól, és
0: Paul speaking in 1 Corinthians 14 on the rare occasions when the whole church came together.
1: Pál beszél az 1 Korintus 14-ben arról a ritka esetről, amikor összejön az egész gyülekezet.
0: The church in Corinth is estimated to have been around 20,000 people.
1: A korintusi gyülekezet becslések szerint körülbelül 20,000 fős volt.
0: And they didn't have buildings to meet in, they met in people's homes or in other places.
1: És akkor
0: so
1: nem volt a
0: few hundred here, a few hundred there, they met in all kinds of different places.
1: Otthonaiban találkoztak, és különböző egyéb helyeken egyszerre néhány száznál nem voltak többen együtt.
0: And it was the same situation in Jerusalem.
1: Jeruzsálemben ugyanez volt a helyzet.
0: The churches didn't start building buildings for several hundred years.
1: Több száz évig a gyülekezetek nem építettek épületet maguknak.
0: And if they all got together in one place for any reason, it was a luxury, it wasn't the normal way of meeting.
1: Bármilyen okból egyszerre összetudtak mindannyian jönni valahol, akkor ez luxus volt, nem ez volt a normális életmód.
0: And when they all came together,
1: amikor mindannyian összejöttek,
0: Paul discovered a problem.
1: Pál rájött egy problémára.
0: See, when there's 20 or 50 of you, then you can handle the moving of the gifts of the Spirit. It's not difficult.
1: Amikor 20-30-an vagytok együtt, akkor nem nehéz a Szent Szellem ajándékának a működését koordinálni.
0: But when you've got 20,000,
1: de ha 20,000-en vagytok,
0: as we read in verse 26, they all have a tongue, they all have a prophecy, they all have a teaching. It's impossible for everybody to contribute.
1: Mindenkinek van nyelveken szólása, proféciája, tanítása, lehetetlen, hogy mindenki hozzászóljon az eseményekhez.
0: So in the context of the big meeting, certain regulations have to come in place to make the things stay in order.
1: Nagy méretű összejöveteleken bizonyos szabályozásnak kell lennie, hogy minden rendben történjen.
0: And if you're going to speak in a tongue, you better make sure, if necessary, you are ready to interpret what you've just said.
1: Gondoskodnod kell arról, hogy késznek kell lenned arra, hogy szükség esetén meg is magyarázzad a nyilvános nyelveken szólásodat.
0: It's better if you give someone else the opportunity.
1: Jobb, ha persze másnak adod ezt a lehetőséget.
0: But if they don't immediately pick it up, then you pick it up, rather than leave the thing unfulfilled.
1: Nem kapcsolódik be valaki, akkor jobb, hogy te töltöd be az űrt, mert nem szabad befejezetlenül hagyni a dolgot.
0: So always make sure that interpreters of tongues are available when you're having these larger meetings.
1: Tehát minden nagyobb összejövetelen gondoskodj arról, hogy feltétlenül legyenek nyelveket magyarázók jelen.
0: And then there's a final backstop. If that fails, the leader must step out and trust God for the interpretation.
1: És mint végső menedék, hogyha senki nem magyarázza meg az üzenetet, akkor az alkalom vezetőjének kell belépni arra a pozícióba, és megmagyarázni a nyelveken.
0: Otherwise, Paul says you better just pray to yourself quietly.
1: Különben Pál azt mondja, hogy jobb, hogy csak magadnak imádkozol csendben nyelveken.
0: Now the Greek word doesn't mean absolute silence, it just means quietly, not in a disturbing way.
1: Itt a görög szöveg nem arra utal, hogy némán, hanem hogy csak úgy halkan,
0: so
1: tehát ne zavarjál más.
0: In a way that's not distracting or disturbing other people.
1: Tehát úgy imádkozz nyelveken, hogy az másnak a figyelmét ne terelje el, ne zavarjon másokat.
0: But if it's for the whole body,
1: de ha az egész testnek hallania kell az üzenetet,
0: lift your voice like a trumpet,
1: akkor emeld fel a hangodat, mint egy trombitát.
0: And these days with PA, go and grab the microphone with the leader's permission.
1: Mostanában, amikor már technikai segítség is van, ragad meg a mikrofont, hogyha a vezető megengedi, persze.
0: Because if people can't hear what's being said, how can they be edified?
1: Mert hogy az emberek nem hallják azt, amit mondasz, akkor hogyan épülhetnek belőle?
0: Just simple rules.
1: Ezek egyszerű szabályok.
0: And the public use of tongues with proper interpretation is a powerful gift.
1: A megfelelő magyarázattal ez egy nagyon erőteljes ajándék.
0: And I've been in meetings where this has happened wonderfully.
1: Voltam már olyan összevételeken, ahol ez csodálatosan megvalósult.
0: Sometimes it's a God word speaking in tongues to glorify and magnify God in the most amazing language.
1: Néha Istennek szólás, amikor egy megdöbbentő nyelven őt magasztaljuk, tesszük naggyá, dicsőítjük.
0: It lifts everybody up to worship in a way that very little else can do.
1: És ez mindenkit felemel arra, hogy olyan módon imádja Istent, ami csak ritkán lehetséges.
0: But sometimes it's speaking from God to man, in other words, it becomes the equivalent, an equal to prophecy.
1: És ilyenkor azonos az értéke a profétálással.
0: So we've got to have the interpretation, otherwise the body cannot be edified.
1: Tehát mindenképpen kell a magyarázat, különben a test nem épülhet.
0: And without the interpretation, then it should not be noisy and distracting, it should be quiet and unobtrusive.
1: És elterelnünk az emberek figyelmét, hanem csendben kell imádkoznunk, halkan kell imádkoznunk nyelveken.
0: But the primary purpose of tongues is for our own personal edification.
1: De a nyelveken szólás esetleges célja a saját személyes épülésünk.
0: Now the Bible tells us that particularly where there are unbelievers present, we shouldn't all be speaking in tongues. You think?
1: Hogy különösen amikor hitetlenek is jelen vannak, nem szabad, hogy mindannyian nyelveken szóljunk.
0: But when we're all believers and we all understand.
1: Mert nem fogják érteni, hogyha sokan hitetlenek.
0: Like a spiritual warfare situation.
1: De mondjuk, ha szellemi harcban vagyunk.
0: When a strike team is going against a stronghold.
1: Amikor egy imakommandó elmegy és egy erődítményt le akarnak dönteni.
0: We can all pray in tongues simultaneously.
1: Akkor mindannyian egyszerre imádkozható nyelveken.
0: Make a tremendous noise and we don't need to know what each other one is saying.
1: Zajosak, de nem kell tudnunk, hogy melyikünk mit mondott.
0: But I've seen again and again those unknown tongues to us have powerful effects upon the demonic principalities.
1: Hogy amik előttünk ismeretlen nyelvek, azoknak óriási hatásuk lehet a démoni fejedelemségekre.
0: Amen. And it's a powerful dimension of strike teams to know how to come together and go against something in the power of tongues. It accomplishes far more than just praying naturally does sometimes.
1: Erőteljes dolog, hogyha az imakommandók tudják, hogy hogyan kell összejönniük és erőteljesen imádkozniuk nyelveken, mert ez néha többet el tud végezni, mint hogyha a természetes nyelvükön parancsolatosan.
0: Sometimes when I'm stuck with someone with the demon that refuses to leave, I'll go over to tongues and I'll rebuke that spirit with this unknown tongue.
1: Amikor olyan emberrel találkozom, aki erősen démonizált, és a démon nem akar elmenni, akkor átmegyek nyelveken szólásba, és nyelveken dorgálom meg azt a démont, hogy úgy menjen el belőle ez a gonosz szellem.
0: I don't know what I'm saying, but I can feel the power of what I'm saying.
1: Nem tudom, mit mondok ilyenkor, de érzem, hogy ereje van annak, amit mondok.
0: And I've seen demons say, all right, we're going.
1: És láttam a démonokat, akik ettől azonnal hajlandóak voltak
0: and they flee from the word, whatever it was that I said.
1: És elmenekülnek az üzenet elől, akármit is mondtam.
0: And the Bible says in 1 Corinthians 13 that we speak with the tongues of men and of angels.
1: Mert hogy beszélünk emberek nyelvén és angyalok nyelvén is.
0: Sometimes it's not man's language, it's angelic language, which God enables us to speak.
1: Tehát néha Isten nem emberi nyelvre képesít minket, hanem angyali nyelvekre.
0: And I've seen it have powerful effects, tremendously powerful effects.
1: És láttam már ennek fantasztikusan erőteljes hatásait.
0: I haven't time to tell you all the stories.
1: Nem, nincs időm elmondani minden történetet.
0: Finally, tongues can be a sign.
1: A nyelveken szólás lehet jel.
0: On the day of Pentecost,
1: pünkös napján,
0: when these Galilean fishermen spoke in tongues in the city of Jerusalem,
1: Jeruzsálemben ezek a galileai halászok elkezdtek nyelveken szólni,
0: everybody from many different nationalities heard them speaking and glorifying God in their own
1: nagyon sok különböző nemzetből voltak ott emberek, akik mind a maguk nyelvén hallották, hogy ezek az emberek dicsőítik és magasztalják Istent.
0: And there are many well-attested cases of this happening.
1: Nagyon sok jól bizonyított eset van.
0: Eileen
1: és én is többször tanúi voltunk ilyennek, hogy jelen voltunk, amikor ilyen történt.
0: I remember one example years ago in Bombay.
1: Emlékszem, Bombayban évekkel ezelőtt volt egy eset.
0: We had an evangelizing team of young people out in the streets, and they brought some of the people to this meeting.
1: Az utcán több fiatal kim volt evangelizálni, és behívogatták az embereket az összejövetelre.
0: And the girl involved was an English girl in her early 20s.
1: Volt ott egy angol lány, aki a 20-as évei elején járt.
0: And she brought an Afghani Muslim woman to the meeting.
1: És egy afgán muszlimot akart behívni az összejövetelre.
0: And while I was sitting there,
1: és én ott ültem,
0: one person spoke in an unknown tongue.
1: Volt ott valaki, aki egy ismeretlen nyelven kezdett.
0: But we learned out that it was an English girl.
1: Rájöttünk, hogy az angol lány az.
0: And we learned afterwards that they spoke in pure Afghani Pushto.
1: Hogy tisztán beszélte az afgáni Pushto nyelvet, vagy mit.
0: And then if my memory serves me right, I think it was Eileen who gave the interpretation.
1: És azt gondolom, ha jól emlékszem, hogy Eileen magyarázta meg.
0: And this woman was shocked to her very foundations.
1: És alapjaig megrázta ezt az afgán nőt, ez a dolog.
0: The Lord Jesus being glorified in her own mother tongue, Afghani Pushto.
1: Azt hallotta, hogy a saját anyanyelvén, az afgáni Pushto nyelven dicsőíti valaki az Úr Jézus.
0: She heard this English lady giving a perfect translation of what it was without knowing a word that she was saying.
1: Hogy ez az angol hölgy tökéletesen megmagyarázza az elhangzottakat, pedig nem tud ezzel a nyelven.
0: She was shaken to the core.
1: Tehát ez alapjaiban megrázta ezt a hölgyet.
0: She said, God's in this place, God's in this place.
1: És azt mondta, Isten van ezen a helyen, Isten van itt.
0: I wish I could say she fell on her knees and was converted, but she didn't. She ran out in terror because the price was too great for her.
1: Bár csak azt mondhatnám, hogy térdre esett és megtért, de nem, hanem elszaladt, elmenekült a helyszínről, mert túl magas volt az ára.
0: I've never heard whether she ever got converted, but she certainly got shaken on that.
1: Nem hallottam arról, hogy valaha megtérte, de kétségtelen, hogy nagyon megrázta ez az eset.
0: These things happen, and they are a further sign of this gift.
1: Ezek további jelei ennek az ajándéknak.
0: Amen.
2: Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékairól szóló tanítássorozatának harmadik részét hallhattuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékai című tanítás sorozatának 12. részét hallhatjuk.
3: Well, this is my last session with you.
4: Ez most itt az utolsó tanításom.
3: And I feel like a bit like the Lord Jesus when he said there are many things I would say to you.
4: Olyan vagyok, mint az Úr Jézus, ahogy járt, hogy még sok mondani valóm lenne.
3: But you cannot bear them now. And there's a lot I wanted to say about the Moses prophetic ministry and how
4: sok
3: it works. But I feel
4: Mózesről és a profitai szolgálatról szólni, de
3: Come to page 37.
4: A jegyzetben a 37. oldalra lapozzunk.
3: And I'm going to briefly touch on these last three gifts.
4: Röviden szeretnék az utolsó három ajándékról beszélni.
3: And they're grouped together in 1 Corinthians chapter 12.
4: Ezek az 1 Korintus 12-ben szerepelnek együtt.
3: And it says in verse 9, to another faith is given by the same Spirit.
4: Egy másiknak hitet ad ugyanaz a szellem.
3: To another gifts of healing.
4: Másnak gyógyítás ajándékait.
3: And please notice it's in the plural there.
4: És figyeljétek meg, hogy ez itt többes számban van.
3: And then into verse 10.
4: És aztán a 10-es versben.
3: To another the working of miracles.
4: Másnak pedig csodatevő erő.
3: Please also notice that the working of miracles is made distinct and separate from the gifts
4: itt
3: of healing.
4: Külön vannak említve a gyógyítás ajándékaitól.
3: And I'm just going to touch on these three this morning.
4: Ma reggel erről a háromról szeretnék beszélni.
3: And these are often called the power gifts.
4: Ezeket sokszor az erőajándékoknak nevezik.
3: And certainly their main use is to demonstrate the power and glory of the Lord Jesus.
4: Legfőbb használata valóban az, hogy az feltámadott Jézus Krisztus dicsőségét és erejét bemutassa.
3: And we have to recognize that in the Bible record.
4: És fel kell fedeznünk, hogy a bibliai feljegyzésben
3: every advance of the kingdom,
4: a királyság minden előretörése,
3: and the planting of every new church in a pagan atmosphere,
4: és minden új gyülekezet alapítása a pogány közegben,
3: it was always accompanied by the demonstration of the power of signs and wonders.
4: A tényleg is csodák erejét támogatott.
3: Whenever the church was attacked,
4: és bármikor támadás érte az egyházat,
3: and indeed when the Lord Jesus himself was attacked,
4: sőt, amikor magát az Úr Jézus is megtámadták,
3: the response in the Gospels and in the Book of Acts was to come back against the devil with a greater demonstration of God's power.
4: És az apcselben is az volt a reakciója az egyháznak és Jézusnak is erre, hogy Isten erejének még nagyobb bemutatásával lendültek ellentámadásba jelekkel
3: és tatással.
4: És meg kell értenünk, hogy Isten szeret harcolni.
3: And if you're pioneering in a raw pagan situation, which most of Europe is,
4: és hogyha egy teljesen nyers, szűz pogány területen kezd az ember dolgozni, ami a legjobb terület, legtöbb terület mostanában, akkor alapvetően fontos, hogy ezeknek az ajándékoknak az erejében működjünk.
3: And particularly when the devil
4: különösen
3: what's the word I want? When the devil defiantly challenges the power and authority of Jesus Christ.
4: Különösen, amikor az ördög ilyen megvető és itt ilyen hetvenkedő módon
3: megveti a Jézus Krisztusnak
4: az erejét és dicsőségét. Andhra Pradesh tartományban, Indiában voltunk egyszer.
3: It was a totally Hindu village.
4: Egy teljesen hindú falu volt.
3: And a Hindu priest was really like a powerful African witch doctor.
4: És ott egy hindu pap működött, aki olyan volt, mint Afrikában egy erőteljes boszorkány doktor.
3: And he ruled that whole village by the power of the signs and wonders which he did.
4: És az általa történtileg és csodák erejével ő uralta az egész falut.
3: A bit like the Simon we read in script.
4: Kicsit olyan volt, mint Simon mágus, akiről a Bibliában olvasunk.
3: And when we came into this village and
4: és amikor elmentünk ebbe a faluba,
3: to have the first meeting,
4: és megtartottuk az első alkalmat,
3: he came storming into the meeting place and defiantly challenged us.
4: Akkor teljes méreggel oda berontott az összevetel helyére, és kihívást intézett hozzánk egy megvető
3: stílusban. Totally demonized, in chains, that was a raving lunatic.
4: és oda vonszoltak egy láncokkal megkötözött démonizált lányt, aki teljesen őrült volt.
3: And he said, okay, if your Jesus is really God,
4: és azt mondta ez az ember. Hogyha ti Jézusotok tényleg Isten, akkor lássunk valamit az erejéből, mondta ez a hindu pap.
3: And then this tragic demonized girl was struggling in these chains.
4: És ez a tragikus helyzetű démonizált lány ott vergődött a láncaiban.
3: John and I just stood there.
4: És John és én ott álltunk, akivel szolgáltunk.
3: And we rebuked these demons.
4: Megdorgáltuk azokat a démonokat.
3: And it was exactly like you read in the Bible.
4: Pontosan az történt, amit a Bibliában olvashatunk.
3: The chains physically fell off her.
4: A láncok fizikailag lehultak róla.
3: And she was delivered from all the demons.
4: És minden démontól megszabadult ez a lány.
3: And came immediately into her right mind.
4: Azonnal teljesen józan eszénél volt.
3: And a whole series of miracles took place.
4: És egy egész sor csoda történt még.
3: And it ended up with this Hindu priest getting on his knees and asking God to forgive him and he himself received Jesus.
4: És a végén ez a hindu pap is térdre esett, a bocsánatunkért esedezett, és ő maga is átadta a szívét Jézusnak.
3: And the whole village was converted.
4: És az egész falu megtért, legalábbis amennyire mi meg tudtuk térni. Tehát egy keresztény falu lett belőle.
3: I could tell you, and I many stories like that.
4: És nagyon sok ilyen történetet mondhatnék el.
3: And I'm convinced that there's no way other than that to advance the gospel.
4: Hogy az evangélium ügyét csak ilyen módon lehet előrevinni.
3: And I think we need to get more desperate and more energetic in our cry for God to reveal these gifts amongst the people.
4: Azt gondolom, hogy sokkal erőteljesebben kell akarnunk ezeket az ajándékokat, és sokkal erőteljesebben kell kiáltanunk Istenhez, hogy adjon nekünk olyan jeleket és csodákat, amilyenekről a Bibliában olvashatunk.
3: Now, paragraph 3, I say these gifts are rarely seen, even in the present charismatic renewal.
4: Bekezdés, azt mondja. De ritkán látjuk ezeket az ajándékokat működni, még a jelenlegi karizmatikus megújulásnak is.
3: The kind of power that we read about in scripture.
4: Talán kevesen fizeti meg az árat, ami...
3: And I believe the reason is not that God is unwilling, but there are few people prepared to pay the price necessary and to come into the place of power.
4: Tehát azt gondolom, hogy nem azért, mert Isten nem akar ezeket adni, hanem mert kevesen készek megfizetni az árát annak, ami szükséges az erő elnyeréséhez.
3: And the reason is because the devil will make a great fight of this.
4: Mégpedig azért, mert a sátán dühötten ellentámad ezekkel a dolgokkal
3: szemben. I was sitting on a plane a few years ago, flying between Nairobi to Mombasa in Kenya.
4: Nairobiból Mombasába repültem Kenyában, néhány évvel ezelőtt repülőn ültem.
3: Reinhard Bonnke was about or seeking to have an evangelistic crusade in the city of Mombasa.
4: Reinhard Bonnke éppen akkor szeretett volna evangelizációt tartani Mombasában.
3: Because of the sleepiness of the church, the local government of the city of Mombasa had been taken over by Muslims.
4: De mivel ott nagyon szundikált az egyház, ezért a mombasai helyi önkormányzatot a muszlimok tartották a kezükben.
3: There were 12 city councillors and 11 of them were Muslims.
4: 12 tanácsnok volt a városházán, és ebből 11 muzulmán volt.
3: And yet there was a significant Christian majority when it came to the population.
4: Pedig a lakosságban jelentős volt a keresztény többség.
3: And it was only the apathy of the Christians which allowed this thing sort of thing to happen.
4: És csak a keresztények fásultsága közönye engedte, hogy így történjenek a dolgok.
3: And these Muslims decided they were not going to allow Reinhard Bonnke to come to Mombasa and have an evangelistic crusade.
4: És a muszlimok úgy döntöttek, hogy nem engedik, hogy Reinhard Bonnke Mombasába jöjjön szolgálni és evangelizációt tartson ott.
3: Every time he tried to find a suitable location, they blocked it, would not give permission.
4: Valahányszor Bonnke megpróbált egy megfelelő ingatlant kibérelni ott, mindig elzárták az utat.
3: And it had already been planned that I would go to Mombasa about a month before the crusade and do a pastor's conference to prepare them for the coming crusade.
4: Elmegyek Mombasába egy hónappal a tervezett evangelizáció előtt, és egy pásztor konferenciát tartok, hogy felkészítsem az ottaniakat az evangelizációra.
3: And Reinhard said to me, he said, this weekend that you're going to Mombasa, it's crucial.
4: Ezen a hétvégén Mombasába kell menned, ez döntő fontosságú.
3: He said, if I, this very weekend, if I do not get a suitable place to hold the crusade, I will have to cancel the crusade. I've never done this before.
4: Azt mondta, hogy ha ezen a hétvégén nem kapom meg a megfelelő ingatlan bérelési lehetőséget, akkor töröljön kell az evangelizációt, és ilyet még sosem
3: csináltam. So let's see if God will do something the weekend that you're there.
4: Azt mondta Reinhard, hogy meglátjuk, hogy Isten mit cselekszik azon a hétvégén, amit te ott töltesz.
3: And as I flew the final stage from Nairobi to Mombasa.
4: És ahogy Nairobiból Mombasába repültem, ez volt az utolsó.
3: I found myself sitting next to a gentleman who turned out to be an Iranian.
4: Kiderült, hogy egy iráni úriember mellé kerültem a repülőn ülni.
3: And he was a Muslim fanatic going to Mombasa to stir up the Muslim community to prevent Bunky's crusade.
4: És ő éppen egy harcias iszlámista volt, és azért utazott Mombasába, hogy az azon iszlám közösséget felgerjessze, hogy minden módon akadályozzák meg a munkének az evangelizációját, és ott ültünk egymás mellett repülőn.
3: When we discovered our relative positions, you can imagine the conversation became interesting.
4: Tudjátok képzelni, hogy amikor mindegyikünk megtudta, hogy a másik melyik oldalt képviseli, akkor milyen beszélgetés alakult ki köztünk.
3: But I'll never forget what this man said to me.
4: Soha nem felejtem el, mit mondott nekem ez az ember.
3: Because he said, we're going there and we're going to take over Africa and it's going to become Islamic and we're not going to allow this Bonko ministry to continue.
4: Átveszük az uralmat Afrika fölött, egész Afrika iszlám lett, és nem lesz, és nem fogjuk megengedni, hogy Bonke ottan befolyásolja ezt a folyamatot.
3: Well, I said, well, I'm going for the totally opposite reason, to make sure that there is a crusade, and that the whole of Africa bows the knee to Jesus Christ.
4: Hogy én pont ellenkező okból megyek oda, azért, hogy előkészítsem az evangelizációt, és hogy végül egész Afrika meghajtsa a térdét Amen. Krisztus előtt.
3: And then I'll never forget what he next said to me.
4: És soha nem fogom elfelejteni a következő mondatát.
3: He said, "Are you one of those spirit-filled Christians that does healings and miracles?"
4: Ön azok közé a Szent Szellemmel telt keresztények közé tartozik, akik jeleket és csodákat és gyógyulásokat hajtanak végre.
3: I wasn't going to explain that it wasn't me, it was Jesus. That would be too complicated.
4: Nem volt időm arra, hogy elmagyarázzam neki, hogy nem én teszem ezeket a dolgokat, nem Jézus, mert ez túl bonyolult lett volna, és sokáig tartott volna. Azt mondtam neki, igen, ilyen vagyok én is, és Mombasába megyek ilyen célra. És akkor azt mondta.
3: He said, "You are the only people we fear."
4: Csak maguktól félünk.
3: You are the only people we fear.
4: Csak maguktól félünk, mondta ez az ember.
3: If it were not for you people, we would have taken the world over long ago.
4: Ha maguk nem lennének, akkor mi már régen mi irányítanánk a világot.
3: So I said to him, well, I said, let me explain to you that you're on the losing side.
4: Azt mondtam neki, hogy hagyd magyarázzam el önnek, hogy ön a vesztes oldalon van.
3: Because I said, Jesus is going to take over the world.
4: Mert Jézus fogja a világ fölött az uralmat átvenni.
3: And I said, if I were you, I would change sides. You don't want to be on the losing side.
4: Hogyha én a maga helyében lennék, akkor átállnék a másik oldalra, mert nem akarnék a vesztes oldalon lenni.
3: Then I arrived in the city of Mombasa.
4: Aztán megérkeztem Mombasába.
3: Somewhere like 400 to 600 pastors came to these meetings.
4: Körülbelül 400-600 pastor jött el az összevetelekre, amiket tartottam.
3: And what I sensed was that they were gripped by the fear of Islam.
4: Hogy az iszlámtól való félelem tartja őket fogságban.
3: And they were terrified of what is like what these
4: És meg voltak rémülve attól,
3: hogy Muslim fanatics were going to do in the city.
4: Mit fognak a városukban tenni ezek az iszlám fanatikusok?
3: They were planning to cause riots to stop the whole public transport system.
4: Zavargásokat akartak beindítani, hogy
3: Bonke was allowed to come.
4: Leállítsák a tömegközlekedés, lehetetlenné tegyék, akár még azt is, hogy a Bonkéknak a repülői leszálljanak.
3: And these pastors were trembling with fear, thinking, well, perhaps it's better not to have the crusade because it'll cause up
4: És ezek a pásztorok rettenetesen féltek, azt mondták, hogy jobb, hogyha nem is tartjuk meg az evangelizációt, mert túl sok bajjal fog járni.
3: And I had to primarily deal with the spirit of fear which was gripping the whole church.
4: És elsődlegesen a félelem szellemével kellett elbánnom, amelyik megragadta az egész egyházat.
3: And particularly the fear of death.
4: Különösen a halálfélelem volt veszélyes.
3: So I got them to the place to realize that if they were to die, they'd go straight to glory, and it's a lot better than where they're living now.
4: Hogy megértették, hogyha meg is halnak, ez a jobbik változat, mert akkor egyenesen a dicsőségbe mennek. És az jobb dolog, mint élve maradni.
3: So I said, either way, we win.
4: Azt mondtam, hogy mindenképpen mi nyerünk.
3: The power of this thing broke.
4: És akkor megtört ennek a félelemnek az ereje.
3: And they said, right, we'll go out, mondták, and we'll boldly declare Jesus, and if we die, but we will not any longer refuse to speak out in his name.
4: És bátran hirdetjük Jézus, és ha meghalunk, akkor meghalunk, de nem vagyunk többé hajlandók hallgatni Jézus nevéről és az evangéliumról.
3: And that Friday night we had a powerful intercession night.
4: És azon a pénteken estén egy nagyon hatékony közbenjáró esténk volt, nagyon szíves.
3: We asked God to pour the spirit of courage upon the church.
4: Kértük Istent, hogy árassza ki a bátorság szellemét az egyházra.
3: And to come against the spirit of Islam, to let these precious people go free.
4: Menjen ellen az iszlám szellemének, hogy ezek a drága emberek megszabadulhassanak.
3: We had a powerful prayer meeting.
4: Nagyon-nagyon erőteljes volt ez az ima alkalom.
3: The next day, Saturday, something remarkable happened.
4: Másnap szombaton valami jelentős, figyelemre méltó dolog történt.
3: President Moi, the then president of Kenya.
4: Moi elnök, aki akkor Kenya elnöke volt.
3: He was a Christian, but he was always wary and fearful of the Islam activity in his
4: volt,
3: nation.
4: De mindig nagyon félt az iszlám tevékenységtől, ami az országában történik.
3: And that Saturday morning he sent a message.
4: Szombaton, reggelen szétküldött egy üzenetet.
3: Are authorizing the use of the presidential assembly ground in Mombasa for the Reinhard Bonnke crusade.
4: Megengedjük Reinhard Bonnkének, hogy evangelizációs célra használja Mombasában az elnöki gyűléseknek a helyszínét.
3: It's the best site. Which was the best site in the whole city.
4: Ez volt az egész városban a legjobb terület.
3: And secondly, he ordered Kenya National Television to broadcast live on the national television.
4: Hogy a kenyai országos televízió élőben sugározzon minden összejövetelt, amit a bunkék tartanak.
3: And so a boldness came upon him and changed the whole situation.
4: Tehát bátorságot kapott ez az elnök, és ettől megváltozott az egész helyzet.
3: The crusade took place, not a thing happened, there was no disturbance in the city.
4: Megtörtént az evangelizáció, és a városban semmilyen zavargás, semmilyen zavaró körülmény nem volt, mert megkötözték Jézus nevében, megkötöztük ezt a szellemet.
3: There was a great harvest.
4: Nagy volt az aratás is.
3: I forget how many hundreds of thousands of people.
4: Már elfelejtettem, hogy hány százezer ember vallotta meg a hitét Jézusban.
3: And the vast majority of those decisions were made by Muslims.
4: És ezeknek a megtérési döntéseknek a többségét volt muszlimok tették.
3: Now from that day, the church's attitude in Mombasa changed from fear to boldness.
4: A mombaszai egyház hozzáállása teljesen megváltozott, a korábbi félelemről a bátorságra tértek át.
3: And there are many powerful growing churches in that city today.
4: És ma sok erőteljes évekből gyülekezett van abban a városban.
3: Now I could tell you many stories like this.
4: Több ilyen történetet elmondhatnék nektek.
3: Similar things in India.
4: Hasonló dolgokról számolhatnék be Indiában.
3: And other parts of Africa.
4: És Afrika más részeiről.
3: And I wish I could tell you many stories about Europe.
4: Már csak sok történetet elmondhatnék Európáról.
3: And about the United States of America.
4: És az Amerikai Egyesült Államokról.
3: But we haven't got there yet.
4: De mi még nem tartunk itt.
3: But I can tell you many great stories about Central and South America where the power of God is breaking through.
4: De Közép- és Dél-Amerikáról nagyon sok történetet mondhatnék, ahol Isten ereje csodálatos módokon tör előre.
3: And I believe we've got to get to the place where we're desperate about these things.
4: El kell jutnunk odáig, amikor nagyon kétségbe esetten akarjuk, hogy ezek a dolgok megtörténjenek.
3: The devil is not going to step back and politely allow this to take place.
4: A sátán nem fog udvariasan hátralépni és megengedni, hogy mindez megtörténjen.
3: He hates these power gifts.
4: Ő gyűlöli az erőajándékokat.
3: Because they're the greatest weapon in the hands of the church to destroy his kingdom.
4: Mert ezek a legerősebb eszközök az egyház kezében az ő királyságának a tönkretételére.
3: And for that reason he fights it every inch of the way.
4: És ebből a célból a terület minden centiméterét megküzd.
3: And if you're going to see this, you've got to be prepared for a long-term fight with considerable conflict with the evil one.
4: Ezeket az ajándékokat akarjátok működtetni, akkor számítsatok rá, hogy nagyon hosszú távú és nagyon kemény összecsapásaitok lesznek a
3: gonoszszal emiatt.
4: Az Efézusi levélben lefektetett alapelveket kell nagyon alaposan követnünk.
3: You see, we mustn't jump to warfare too quickly.
4: Nem szabad túl gyorsan beleugranunk a csatározásba.
3: You see, before we go to war successfully,
4: mielőtt sikeresen bemehetnénk a háborúba,
3: we have to make sure that we have an impregnable defense.
4: Biztosnak kell lennünk abban, hogy áttörhetetlen a védelmi rendszerünk.
3: Because it's going to be an evil day before the breakthrough comes.
4: Mert az áttörés előtt lesz egy gonosz nap.
3: And we've got to make sure that we can stand in that evil day.
4: Biztosnak kell lennünk abban, hogy azon a gonosz napon meg tudunk állni.
3: And that when the devil has done everything, we're still standing.
4: És amikor az ördög már mindent megcsinált, mi még mindig állni fogunk.
3: Now I'm not going to teach this or try to teach this today.
4: Most nem próbálom ezt letanítani a mai napon.
3: But Ephesians 6:10 is where it starts to talk about the spiritual warfare.
4: Az, ahol elkezd beszélni Pál a szellemi harcról.
3: But you've got to always remember there are five chapters which come before chapter 6.
4: De mindig emlékeznetek kell, hogy a hatodik rész előtt van öt másik fejezet.
3: And all those conditions have to be fulfilled.
4: És mindaz azokban található alapelveket
3: and what
4: meg
3: we're clearly told is this, that before we go to war,
4: Pál,
3: we must put
4: megyünk,
3: on the whole armor of God.
4: Fel kell vennünk Isten teljes fegyverzetét.
3: Now many Christians read that passage of scripture as an individual.
4: Sok keresztény egyéni értelmezésben olvassa ezeket a szakaszokat.
3: And it's often taught that way.
4: És gyakran így is tanítunk ezekről.
3: But in the Greek, every verb, every noun, and every pronoun is in the plural.
4: Minden névelő, minden főnév és minden ige többes számban van ezekben a részekben.
3: So it's not what we individually are, it's what we corporately are that gives us the strength.
4: Nem attól vagyunk erősek, hogy egyénileg milyenek vagyunk, hanem hogy testületileg milyenek vagyunk.
3: Now, I'm not saying that applies to every Christian.
4: Ezt nem azt mondom, hogy minden egyes keresztényre alkalmazható.
3: That core group of warriors that intend to be militant, they must make sure it's true of them corporately, not just standing out as an individual.
4: De a harcosoknak a belső csoportjára, akik valóban harcolni akarnak ezeket a dolgokért, nekik biztosaknak kell lenniük abban, hogy közülük mindenki betöltötte a feltételekkel.
3: And the devil looks for every crack in our armor of righteousness to see whether he can send a destructive arrow through that crack.
4: Erősen keresi a fegyverzetünkön levő minden repedést, hogy tud-e egy pusztító nyilat belőni ezekben a repedésekben.
3: And there are four things we have to watch.
4: Négy dologra kell vigyáznunk.
3: Number one, our attitude to money and finance.
4: Először is a pénzhez való viszonyunkra.
3: If any greed or desire for money gets in, then the devil can destroy us.
4: Hogyha bármilyen fukarság vagy pénzéhség belénk szivárog, akkor az ördög el tud minket pusztítani.
3: The danger of pride and self-exaltation.
4: A büszkeség és az önfelmagasztalás veszélye is ott van, ez a másik.
3: And the area of moral purity.
4: Az erkölcsi tisztaság a harmadik.
3: Okay, so it's, I forget what the, well, anyway, that's all I can think of right now.
4: Hirtelen most ez jut az eszembe, ennyi jut az eszembe.
3: And we've got to check out this personally and corporately.
4: Ezeket a dolgokat ellenőrizni kell az egyéni életünkben és a csoportunkban és csoportjainkban.
3: And we have to have a responsibility to one another, to help each other, to walk.
4: That's
3: why Jesus said we have to watch and wash one another's feet where necessary.
4: Hogy figyeljük egymás életét és figyelmeztessük egymást és szükség esetén megmossuk egymás lábát.
3: But if we fulfill the conditions, then the devil cannot touch us. He can try.
4: Akkor a sátán nem tud hozzánk érni, akárhogy is próbálkozik.
3: But the pioneer, the forerunner of this is going to face particularly strong battles.
4: De ennek, akik előfutárai, akik úttörői, azok különösen nagyon kemény harcokba fognak keveredni.
3: If you know the story, for example, of Pastor Blumhardt here
4: in
3: the Black Forest in Germany.
4: Ő Németországban, a Fekete Erdőben nőtt fel.
3: He lived between 1850 and died in
4: 1920. 1850-től 1920-ig élt.
3: Just exactly 70 years.
4: Pontosan 70 évig.
3: And he was a young Lutheran pastor.
4: Fiatal lutheránus lelkész
3: volt. That saw in scripture that the power to heal and to work miracles was part of the gospel.
4: Hogy az evangéliumhoz tartozik a gyógyítás és a csodatevés ereje.
3: And he is credited by many with to be the person that brought back the healing gift to the church.
4: És sokan nekik tulajdonítják, hogy a gyógyító ajándékot ő hozta vissza az egyházba.
3: But if you read what he went through to get there, you wonder whether you really are prepared to pay the price.
4: De hogyha elolvassátok, hogy miket élt át, mielőtt oda eljutott, elgondolkodtok azon, hogy tényleg meg akarjátok ezt az árat is fizetni.
3: If you go into the background story of anyone who's genuinely moving in the power of signs and wonders and miracles, you'll find the same story.
4: És hogyha megnézitek a hátterét mindazoknak, akik erősen működnek a jelek és csodák szolgálatában, ugyanilyen történeteket találtok, mint az övé.
3: They fought a tremendous long-term battle to get there.
4: Ezek az emberek nagyon kemény, hosszú távú csatákat harcoltak azért, hogy odáig eljussanak.
3: And often they were alone in that battle, apart from God.
4: Csak Isten volt velük, senki más nem volt velük ebben a csatában.
3: Now, Pastor Blumhardt, for example.
4: Például Blumhardt pastor.
3: When he started to teach this and preach it.
4: Amikor elkezdett erről tanítani és prédikálni.
3: And prayed earnestly.
4: És elkezdett komolyan imádkozni.
3: He never saw anything happen for 8 years.
4: 8 évig nem látta, hogy valami történt volna az imái nyomán.
3: During that time he was attacked in all kinds of ways.
4: És ez alatt az idő alatt mindenféle módon megtámadták.
3: One of the most terrible things was this.
4: Az egyik legszörnyűbb dolog az,
3: pastor's house was near the main square in the city.
4: Hogy a pásztor háza a város főtere közelében volt.
3: It was a busy street outside.
4: És nagyon forgalmas utca volt.
3: As he was preaching this and praying and determined to see this gift restored to the church.
4: Prédikált ez az ember, és imádkozott, és kész volt arra, hogy lássa, hogy ez az ajándék visszajön az egyházban.
3: One night there was a knock on the door.
4: Egyik estén kopogtak a háza ajtaján.
3: And he opened the door.
4: Kinyitotta az ajtót.
3: And there a young woman visibly before group, people who were walking by.
4: És ott látott egy fiatal hölgyet, egy arra járó embercsoport
3: élén. With a loud voice.
4: Aki hangosan.
3: She thrust a baby into his arms.
4: Nagy hangon odaadott egy
3: kisbabát a kezébe.
4: És a lehető leghangosabban
3: here,
4: azt mondta.
3: You take the responsibility for your sin. I will not have this child any longer.
4: Itt van, vállalod a felelősséget a bűnedért, én nem nevelem többet ezt a gyereket.
3: And then she ran away.
4: És elszaladt.
3: And here he is standing there with a baby
4: he's
3: never seen in his life before.
4: Ezzel a kisbabával a karjában, akit soha nem látott ezelőtt.
3: But enough people had heard what she said for the rumors to spread quickly around the city.
4: De elegen hallották a nő szavait ahhoz, hogy gyorsan terjedjen a hír a városban.
3: His wife stood solidly with him.
4: A felesége ott állt hűen mellette.
3: Trusted him completely.
4: Teljesen megbízott a férjében.
3: So he took this child in.
4: Tehát befogadta ez a férfi a gyereket.
3: And they adopted the child and brought it up.
4: Örökbefogadták, felnevelték.
3: And walked through the humility, through the shame of a thing that he never actually did.
4: És végigjárták azt az utat, amit az a szégyen hozott magával, ami rájuk vetült, noha soha nem tett semmi bűnt. Néhány évvel később.
3: Revival broke forth in that city and began to spread all over the Black Forest.
4: Városban kitört az ébredés, és elkezdett terjedni az egész fekete erdőben.
3: He came to a place where mighty miracles began to take place.
4: És az ember eljutott odáig, hogy már állandóan nagy csodák történtek a szolgálatában.
3: He had many written requests to pray for people.
4: Sokan írtak neki imakéréseket, hogy imádkozzon ezért meg azért meg
3: amazért. He looked at all these correspondence.
4: És ahogy bontotta a leveleit, olvasta.
3: He came to the place where he could just lift his heart to God for hear God's will and declare that person healed, and they were healed.
4: Egyszer csak felemelte, eljutott odáig, felemelte a hangját Istenhez, és elkérte a hitet Istentől, vagy a kijelentést, és egyszerűen kijelentette, hogy ezek az emberek meggyógyultak, akik a leveleket írták. 12 évvel később, egy erőteljes evangelizáción,
3: a woman ran forward in broken repentance.
4: Egy asszony teljesen összetörve, megtérő szívvel előre rohant az
3: összetörtelen, és azt mondta,
4: hogy ő volt az a prostituált, akinek fizettek azért 12 évvel korábban, hogy oda menjen ennek a pásztornak az ajtajához, és ilyen hazugságokat mondjon arról a csecsemőről. Ez a nő erőteljesen megtért, illetve zsadatosan megtért, és a pásztor erőteljes védelmet kapott ezáltal, hogy az ő igaza bebizonyosodott.
3: Back to his town and to his
4: De ez volt az egyik ára annak, hogy visszajött Istennek a gyógyító ereje ebbe a térségbe és abba a városba.
3: So I want us to first of all decide.
4: Tehát szeretném, hogy először is eldöntenénk,
3: to pay the price.
4: Hogy készek vagyunk-e megfizetni az árat.
3: And I feel this finally has to be an individual decision.
4: És azt hiszem, hogy végső soron ennek egy egyéni döntésnek
3: kell lennie. You can't appoint yourself.
4: Te magadat nem jelölheted ki erre.
3: But you can be willing to
4: de lehetsz hajlandó arra,
3: so
4: hogyha Isten azt akarja, hogy kijelöl téged, ha ki akar jelölni téged.
3: or stand with the person who is called to be
4: vagy egy hajlandó vagy odaállni
3: as far as that's possible.
4: Védő pajzsként a lehető legnagyobb mértékben, amellé az ember mellé, akit Isten kijelöl ennek a szolgálatnak a végzésére.
3: I could go on, but I just wanted to get a flavor of this.
4: Folytathatnám, de szerettem volna ízelítőt adni nektek ebből a dologból.
3: Now, the first of these power gifts is the gift of faith.
4: Az egyik erőajándék, az első a hit ajándéka.
3: And I personally believe, and many others believe, that this is a special kind of faith. It's not the general faith of all believers.
4: És többen mások is azt hiszik, hogy ez a hit, ez egy különleges fajta hit, nem a mindenkire vonatkozó hit, ami a miénk lehet, minden hívőé.
3: And it's an absolute gift from God.
4: Istennek az ajándéka.
3: And I'm not trying to sell books, but I strongly recommend that somehow you get hold of what I've said in that book in English and learn about the real faith.
4: Semmiképpen nem akarom a könyvemet nagyon árusítani, de azért javaslom erősen, hogy vegyétek meg angolul a könyvemet a hitről, és olvassátok el, hogy mi van benne erről a témáról.
3: But basically I want to say this.
4: De alapvetően azt szeretném mondani.
3: There's only one real believer.
4: Csak egyetlen igazi hívő van.
3: And that's God himself.
4: Ez pedig maga Isten.
3: God himself is perfectly confident.
4: Maga Isten tökéletesen biztos abban.
3: He's quite sure.
4: Egész nagyon bizakodó abban, hogy minden valaha kimondott szavát meg tudja valósítani, és ebben őt semmi nem tudja megakadályozni.
3: And the eternal life of God is a faith-filled life.
4: Isten örök élete az egy hittelteli élet.
3: God's automatic reaction to every situation is faith. It's just
4: Isten automatikus reakciója minden helyzetre a hit. Ez az ő természetének a része. Ő ilyen.
3: And the way to come to faith is to be filled with that life.
4: És úgy jutatunk hitre, hogyha megtelünk Isten életével.
3: Which is what Paul said to Timothy.
4: Pál is azt mondta Timóteusnak.
3: After he told him to fight the good fight of faith.
4: Miután azt mondta neki, hogy vívja meg a hit szép harcát.
3: He said, now you must lay hold of that
4: mondta,
3: eternal life to which you were called.
4: Most tragod meg azt az örök életet, amire elhívattál.
3: See, God can only believe.
4: Isten csak hinni tud.
3: And it's impossible for God to doubt.
4: Számára lehetetlen, hogy kételkedjen.
3: He's confident that what he said, he can make it come to pass.
4: Ő teljesen bízik abban, hogy amit mondott, az meg fog történni.
3: But human nature.
4: De az emberi természet.
3: The natural man.
4: A természet szerinti ember.
3: The self life.
4: Az én élete.
3: Is incapable of believing.
4: Képtelen hinni.
3: So, if you try and stir up your own self best efforts, you will never
4: tehát,
3: able to bring yourself to faith.
4: Tehát, ha megpróbálod magadban lehető legjobb képességeket felgerészteni, akkor sem tudsz hitre jutni.
3: So for faith to come,
4: tehát ahhoz, hogy hitet kapjál,
3: genuine faith,
4: valódi hitet,
3: there has to be a transfer of life.
4: Ahhoz egy erő átadódásnak kell történnie, egy élet átadódásnak.
3: That's why it says in Romans chapter 12,
4: ezt mondja a Róma 12,
3: as Paul now gets into the practical of how do we make God's cosmic purpose come to manifestation on earth.
4: Amikor Pál annak a gyakorlati oldaláról beszélni, hogy Isten kozmikus céljainak a megvalósulását hogyan lehet elérni a Földön.
3: In chapter 12 he starts with the practicalities of how this is going to happen.
4: A 12. részben kezdi el magyarázni, hogy fog ez megtörténni.
3: Verse 1.
4: Első vers.
3: We have to give our bodies as a living sacrifice.
4: Szerint oda kell adnunk a testünket élő áldozatul.
3: Now this has been spoken about several times already, and I think we
4: understand. Ez már többször elhangzott. Most már remélem, hogy értjük.
3: We have to let the triune God take hold of our humanity.
4: Engednünk kell, hogy a háromban egyismert Isten megragadja az emberi lényünket, mint saját tulajdonát.
3: Which means we no longer have any rights, time or plans of our own.
4: Azt jelenti, hogy többé nincs saját időnk, terveink és céljaink.
3: Verse 2 says that we have to be transformed. The word is metamorpho. We have to be metamorphosized by a total change of the way we think.
4: Tehát metamorfózison kell átestünk a gondolkodásmódunk teljes megváltozásával.
3: I've literally got to stop thinking like a natural man.
4: Szó szerint abba kell hagynom, hogy úgy gondolkozzak, mint földi ember, mint természetszerű ember.
3: And have my mind gloriously renewed.
4: És az elmémnek dicsőséges módon meg kell újulnia.
3: So I actually think like God.
4: Hogy valóban úgy gondolkodjak, ahogy Isten.
3: And that's a possibility.
4: Ez lehetőség,
3: it's entirely
4: ez lehet.
3: The work of God, but he will do it for
4: Isten
3: us.
4: Munkája, de ő ezt elvégzi a számunkra.
3: And I know exactly when that change of mind took place
4: tudom,
3: in my life.
4: Hogy az én életemben mikor történt meg ez a gondolkodásmódváltás.
3: God rewired my natural, Isten scientific,
4: intellectual,
3: questioning, doubting mind.
4: Kérdezősködős, kételkedő tudományos elmémet.
3: And he rewired it one Wednesday morning to so that I could think like God.
4: És egy szerda reggel áttekercselte ezt az elmét, hogy úgy gondolkodjak, ahogy ő.
3: And there's a childlikeness, a trusting attitude which this mind has.
4: És mert az új elmében van egy ilyen egyszerűség, egy gyermeki bizakodás.
3: And then we come to verse 3.
4: És aztán a harmadik verset.
3: And it says this. Paul says, I want each one of you.
4: Pál azt mondta, hogy azt akarom.
3: To have a sober assessment.
4: Hogy ti mindannyian józanul mérjétek fel.
3: Get real, get honest about this.
4: Legyetek őszinték és valósághűek ezzel kapcsolatban.
3: Have a sober assessment of the measure of faith which Christ has dealt.
4: Hogy milyen mértékű hitet adott nektek Krisztus.
3: And this and many other verses teaches us the same truth.
4: És ez és sok más vers is ugyanazt az igazságot tanítja nekünk.
3: That faith is a gift from God.
4: Hogy a hit Isten ajándéka.
3: And he gives it to us conditionally.
4: És ezt a feltételek mellett adja nekünk.
3: And he gives it to us in different measures according to what we will do with what he gives us.
4: Adja nekünk, attól függően, hogy mit teszünk azzal, amit adott.
3: And you can have the sort of faith which saves us.
4: Lehet az üdvözítő hitetek,
3: and that's mentioned in several places, like Ephesians 2.
4: Sok helyen van említve, Efézus 2-ben is.
3: By grace are you saved through faith.
4: Kegyelem által üdvözöltetek hitáltal.
3: And that not of yourselves, it's the gift of God.
4: Ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka.
3: So, even saving faith is a gift from God.
4: Tehát még az üdvözítő hit is Isten ajándéka.
3: But that doesn't give you miracle working faith.
4: De ez még nem a csodatevő hit.
3: We are made righteous by this same faith.
4: Hanem ez a hit segít igaz állapotra jutnunk.
3: Romans chapter 5 says this.
4: Róma 5 azt mondja.
3: First one.
4: Első
3: having
4: vers.
3: Been justified by faith.
4: Miután megigazultatok hitáltal.
3: We have peace with God through our Lord Jesus Christ.
4: Békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus
3: által.
4: We're
3: now in a perfect relationship with
4: Him. Most már tökéletes kapcsolatban vagyunk vele.
3: And he goes on to say.
4: És utána azt mondja.
3: By verse 5.
4: Az ötödik
3: versben. Through this faith.
4: Hogy ezáltal a hitáltal.
3: And the peaceful relationship we now have with God.
4: És az békés kapcsolat által, amit most Istennel élvezünk.
3: The love of God is poured into our hearts by the Holy Spirit.
4: Isten szerelmét kiöntött a Szent Szellem a mi szívünkbe.
3: Now that's still not miracle working faith.
4: Ez még mindig nem a csodatevő hit.
3: But it heals and solves many of the problems which people have regarding their own worth.
4: De ez megold sok olyan problémát, amit az emberekben a saját értékükkel kapcsolatban van.
3: You become aware of your valuableness in the sight of God.
4: Ilyenkor tudatára érvettek annak, hogy milyen értékesek vagytok Isten szemében.
3: And hurts and offenses and damaged personalities are swept away in the power of that love.
4: És a sérült személyiség megszűnik ennek a szeretetnek az ereje miatt.
3: Now these are all wonderful activities of faith.
4: Ezek mind a hitnek csodálatos cselekedetei.
3: But it's still not the miracle working faith.
4: Még mindig nem a csodatevő hit.
3: And I guess we come to this in Mark chapter 11.
4: Azt gondolom a Mark 11-ben van arról szó.
3: In Mark 11.
4: A Mark 11-ben.
3: Jesus has just performed a physical miracle.
4: Jézus éppen előtte tett egy fizikai csodát.
3: It's not a healing.
4: Nem a gyógyítás történt.
3: He spoke to a tree, a fig tree.
4: Hanem szólt egy fügefához.
3: And the fig tree shriveled up and died.
4: Elszáradt és elhalt.
3: And this was a powerful allegorical prophetic act which he did.
4: Erőteljes jelképes profétai cselekedet volt Jézus részéről.
3: And we can't concern ourselves with this right now.
4: Most jelenleg ezzel nem tudunk foglalkozni.
3: But Peter is shaken just by the physical miracle.
4: De Pétert nagyon megrázza ez a fizikai csoda.
3: And he says, Lord, the fig tree which you cursed, it's just withered and died.
4: Az a fügefa, amit megátkoztál, kiszáradt és elhalt.
3: And then in verse 22 we're told
4: aztán a
3: Jesus answered them.
4: Azt olvasjuk, hogy Jézus válaszolt nekik.
3: Now, unfortunately, in our English Bible,
4: sajnos
3: it's not well translated.
4: Nem jó a fordítás a magyarban sem.
3: Because in the Greek text we learn two things.
4: Mert a görög szövegből két dolog derül ki.
3: The faith is in the genitive case.
4: A hit szó birtokos esetben van.
3: Oh, I'm sorry, the word God is in the genitive.
4: Illetve az Isten szó van birtokos esetben.
3: Teaching us that he's talking about God's faith, the faith that belongs to God.
4: És ebből az derül ki, hogy Isten hitéről van szó, arra a hitről, ami Istené.
3: And secondly, the verb
4: másodszor pedig
3: to receive
4: az ige, hogy
3: is in the passive
4: voice. Kapni valamit, amit a legyen, az pedig szemlélő szerkezetben van.
3: Now we must not be misled by this word passive.
4: Nem szabad, hogy a szenvedő szerkezetből a szenvedő szó az félrevezesse minket.
3: See, grammatically, the passive voice doesn't mean that you're inactive, waiting for something to be done.
4: A szenvedő szerkezet nem azt jelenti, hogy valaki tétlen és arra vár, hogy valaki valamit tegyen vele.
3: But it actually means that you are active.
4: Hanem azt jelenti, hogy valaki igenis aktív.
3: But you are active to receive something
4: aktív,
3: into yourself that comes to you from outside yourself.
4: Hogy befogadjon valamit magába, ami kívülről érkezik.
3: And you'll find everything to do with the Holy Spirit, for example.
4: Például a Szent Szellemmel kapcsolatban olvassuk el.
3: We have to learn how to receive.
4: Meg kell kapnunk, hogy hogyan kapjunk tőle. Meg
3: Now
4: kell
3: God is very willing to give, but most Christians have a great difficulty in receiving what He's willing to give.
4: De sok kereszténynek nagy nehézséget okoz befogadni azt, amit Isten adni akar.
3: They don't know how to receive.
4: Nem tudják a keresztények, hogy kell kapni.
3: They cry out for things.
4: És kiáltanak dolgokért.
3: Oh God, heal me! God, heal me! God, heal me!
4: Ó Istenem, gyógyíts meg, gyógyíts meg!
3: Oh Lord, give me faith, give me
4: Uram,
3: faith.
4: Adj nekem a hitet, adj nekem hitet.
3: Send the Holy Spirit.
4: Küldd el a Szent Szellemedet.
3: He says, righto, I'm ready to give it to you. Now you learn how to receive.
4: Hogy igen, hát én nagyon akarom neked adni. Úgyhogy te hajlandó vagy te elfogadni. Most a lehető legjobban adod a Bibliámat. Állandóan ezzel a illusztrációval mutatom
3: be. It's an American football demonstration.
4: Ez egy amerikai futball példa.
3: And Friederarm is now going to become what's called a wide receiver.
4: Frieder lesz most a nyílt kapó, nyílt befogadó átvevő, ami a futball csapatban van. Én leszek a negyed hátvéd.
3: Two things.
4: És ő két dolgot tesz már, hogy a
3: Frieda. Number one, she's keeping herself disengaged from all those nasty people on the other side.
4: Szabadon tartja magát az ellenfél csapatának minden undorító játékosától.
3: So I see that she's open.
4: Tehát látjuk, hogy ő teljesen szabad, képes elkapni a labdát.
3: So I send the ball to her.
4: Tehát hozzá küldöm a labdát.
3: Let's try again.
4: Tehát oda küldöm a labdát, igen, elkaptam.
3: Okay, no, we're not finished.
4: Még nincs vége, úgyhogy megy arra vissza.
3: Amen. Now that's the first stage.
4: Tehát ez az első fokozat.
3: He's got to find someone who can receive, knows how to receive.
4: Tehát Istennek kell valaki, aki tudja, hogy kell megkapni tőle azt, amit adja.
3: Unfortunately, Friederarm is a lady, so I can't complete my demonstration.
4: De sajnos Frieda hölgy, és ezért nem tudom befejezni a példámat vele.
3: But I'll sort of impersonate it.
4: Majd meg kellett személyesítenem a dolgot. Tehát ott
3: I've successfully received it.
4: Tehát én sikeresen megkaptam
3: Now, the purpose
4: a
3: in giving her the ball.
4: Én azért adtam oda neki a labdát.
3: Was for her to run to the end zone.
4: Hogy a pálya végéhez elfusson vele, és letegye a labdát ott a gólvonalon
3: túlra,
4: és így befejezze az akciót.
3: But if she just is so pleased with receiving
4: De ha ő annyira örül csak annak, hogy megkapta a labdát, és ott áll és így mosolyog közben,
3: there's some nasty mean people on the other side.
4: Akkor lesznek az ellenfél csapatában nagyon kellemetlen emberek, akik megragadják őt, és letepedik, hogy el akarják venni tőle a labdát.
3: They'll throw her to the ground.
4: És ledobják őt a földre, amit én most nem
3: teszem.
4: És elveszik tőle a labdát.
3: You see, what you've got to learn is, if God gives you faith
4: to do something, hogyha kaptok hitet Istentől arra, hogy tegyetek valamit,
3: go and do it immediately.
4: Akkor azonnal tegyétek meg.
3: So God says, look, there's that person with cancer.
4: Tehát Isten azt mondja, ott egy rákos ember.
3: I'm giving you the faith.
4: Adok neked hitet erre a dologra.
3: Now go heal them.
4: Most menj és gyógyíts meg.
3: And those who complete the play and get them healed, they're the people who are successful.
4: És akik befejezik az akciót és oda mennek és meggyógyítják az illetőt, azok a sikeresek.
3: So to come back to our football analogy.
4: Tehát visszatérve a futball
3: példájára. A quarterback is always looking for.
4: A negyed hátvéd.
3: Who are the good wide receivers who always
4: keres,
3: successfully catch the ball?
4: Hogy ki az, aki szabad minden ellenfél játékostól, és mindig ha megkapja a labdát, mindig átviszi a gólvonalon.
3: and keep themselves disengaged from the enemy on the other side.
4: És mindig szabad tud maradni az ellenfél csapatának játékosaitól.
3: So they're always free to receive.
4: Tehát mindig szabad arra, hogy elkapja a labdát.
3: But that's only part of it.
4: De ez csak a történet egyik fele, a
3: másik fele az,
4: hogy amikor elkapta a labdát, azonnal tud menni és le tudja tenni a gólba.
3: Touch the ball now.
4: Tedd le a labdát,
3: and now the play's complete. She scored.
4: És akkor megvan a gól, jaj de jó. Frida gól szerzett.
3: Now, a good quarterback
4: egy jó negyed hátvéd
3: is looking for people who, the good wide receivers,
4: olyan embereket keres, akik nagyon jól, jó és jók és szabadok a labdára kapásában.
3: There's a certain player,
4: és hogyha van egy bizonyos játékos,
3: always catches the ball well,
4: aki mindig jól kapja el a labdát,
3: keeps him free from interference from the enemy,
4: és mindig meg tudja akadályozni, hogy az ellenfél
3: beleszóljon a labdába,
4: és sikeresen leteszi a labdát.
3: Who is the quarterback going to give the ball to every time?
4: Akkor ki fogja mindig kapni a negyed hátvédtől a labdát?
3: So they'll get the ball every time.
4: Tehát mindig ő kapja a labdát.
3: Because they are fulfilling the purpose for which it is being given.
4: Mert megvalósítják a célt, amiért megkapták. Na Jézussal ugyanez a helyzet.
3: He'll give you a measure of faith.
4: Ő adja neked a hit egy mértékét.
3: And if you learn how to receive it.
4: És hogyha te megtanulod, hogyan kell megkapni a hitet.
3: And go and use it for the purpose for which it was given.
4: És hogyan menj és használd arra a célra, amiért kaptad a hitet.
3: And successfully complete the purpose every time.
4: És mindig sikeresen minden esetben eléred a célt.
3: Jesus is gonna keep giving faith to you.
4: Akkor Jézus mindig adóiabbad a hitet.
3: Keep giving it to you.
4: Mindig
3: that's why some people become powerful in faith because of the way they use what's given.
4: Erőssé hitben, mert mindig használják azt, amit Isten adott nekik.
3: Now I've been asked to speak many times in theological seminaries and Bible colleges at the graduation ceremony.
4: Sokszor felkértek arra, hogy különböző bibliai iskolákban, szemináriumokon, a diplomaosztó ünnepségeken beszéljek.
3: And I always ask this question.
4: Mindig felteszem a kérdést.
3: I said, have these students been given a course on faith and have they passed the examination at the end of the course?
4: Kaptak-e oktatást a hitről, és utána az iskola végén letették a vizsgát sikeresen.
3: Every college and every
4: és minden bibliai iskolában, minden szemináriumban, ahol voltam, egyetlen kivétellel.
3: They say no, we don't have a course.
4: Mondták, nem, hát a hitről nincsen tanfolyam külön.
3: And we've never practically tested them to see whether they can move.
4: És soha nem próbáljuk igazán a tanulókat, hogy tudnak-e mozogni hitben.
3: Now the only exception I know of.
4: Én egyetlen példáról tudok.
3: Is the Rees House Bible College in South Wales, where that was the foundation of that particular Bible college.
4: Egy biblia iskola.
3: And I feel one of the great responsibilities of apostolic fathering is to push
4: gondolom,
3: my sons into this activity.
4: Fő kötelessége az, hogy ebbe a tevékenységbe a fiaikat belelögdössék. Nekem is egy szellemi fiam alapította ezt a bibliai iskolát.
3: But the motivation has got to come within you.
4: De belőled kell, hogy legyen a motiváció.
3: And I want you to long for
4: akarom,
3: and seek to qualify for the faith that leads to moving in the miraculous.
4: Megfelelőek lenni arra, hogy olyan hitet kapjatok, amivel csodákat lehet tenni.
3: Now I better move on. You better just read the rest of the notes on this.
4: Hogyha tovább lépek és majd elolvassátok a jegyzet többi részét erről.
3: You come to the bottom of page 39.
4: 39. oldalája.
3: This special gift of faith enables these members of the church to do special works of faith, such as.
4: A hitnek ez a különleges ajándék, a képesség teszi az egyháznak ezeket a tagjait arra, hogy a hit különleges cselekedeteit tegyék például.
3: See, it's not just healing miracles, although it includes that.
4: Tehát nem csak gyógyító csodákat kell tenni, erről is szó van.
3: They believe God to open closed doors for the gospel.
4: De hiszik, hogy Isten kinyit zárt ajtókat az evangélium előtt.
3: They overcome worldly and satanic opposition to the work of God.
4: Legyőzik az Isten munkájával szembeni világi és sátáni ellenállást.
3: They rule over the natural elements.
4: Uralkodnak a természeti erők fölött.
3: You see, I could tell you many stories.
4: Sok történetet mondhatnék erről.
3: In India and in Africa.
4: Indiában és Afrikában.
3: And also in the United States of America.
4: És az egy Amerikai Egyesült Államokban is.
3: Where adverse demonic weather patterns are about to do great destruction, and we've learned to stop them in Jesus' name.
4: Ellenséges démoni erők nagyon ellenséges időjárás jelenségeket akarnak létrehozni. Mi megtanultuk, hogy hogyan állítsuk le ezeket.
3: Now sometimes
4: néha,
3: though adverse weather conditions are the judgment of God, and you can't do anything about that.
4: Ezek az ellenséges időjárási körülmények Isten ítéletei, és nem lehet segíteni rajtuk, nem lehet megakadályozni őket.
3: But let me take the state of Texas.
4: De vegyük például Texas államot.
3: We had a terrible threatening storm coming to the.
4: Egy szörnyű vihar fenyegetett minket.
3: Hurricane Lily, that's.
4: A Lily hurrikán volt az.
3: It was in the year 2002.
4: Ez 2002-ben volt.
3: And he was threatening to come and do tremendous damage to the southern part of Texas.
4: Minket, hogy elér minket, és Texas déli részén óriási károkat fog okozni.
3: And we have a warring prayer meeting in our prayer center.
4: És az ima központunkban volt egy ilyen harcos ima összevetel.
3: We had pastors from all over Texas, and one of them said, "Look, can we pray about this hurricane that's about to hit the coast?"
4: Gyertek, hát akkor imádkozzunk az a hurrikán ellen, ami az egész partot elakarít, tengerpartot elakarít.
3: He had a half-finished building right in the path of where this hurricane was coming.
4: Egy félkész épülete volt az egyháznak a bonta vihar tervezett útvonalában.
3: It was expected to hit the coast at approximately 200 kilometers per hour wind speed.
4: Körülbelül 200 km per órás sebességgel számítottak arra, hogy ez a hurrikán eléri a tengerpartot.
3: And there was massive evacuation from all on the coast of southern Texas.
4: És nagy elővigyázatosság intézkedéseket tettek Texas egész déli tengerpartján. Kedden este volt ez, arra számítottak, hogy csütörtökön jön majd, tehát ez szerdán volt, és csütörtökön várták a hurrikán, és ahogy imádkoztunk, Isten azt mondta nekem, azt mondta, te vagy itt az apostoli tekintély.
3: Speak to that demonic storm and rebuke it in the name of Jesus, just like he did to the storm on the Lake of Galilee.
4: Szólj ehhez a démoni viharhoz, és dorgáld meg, és állítsd le ugyanúgy, ahogy Jézus tette a galileai tavon.
3: So I just obeyed what I was told to do.
4: Úgyhogy engedelmeskedtem annak, amit az Úr mondott.
3: The time was 9:15 p.m.
4: Este 9:10 volt.
3: We had a great meeting. We went.
4: Nagy összevetel volt.
3: Excuse me. We went to bed.
4: Aztán lefeküdtünk aludni.
3: But I couldn't sleep. I got up and went to my computer. Went to the weather.
4: Tudtam aludni. Felkeltem számítógépemhez, mentem, megnéztem az időjárás jelentést.
3: There was the headline news.
4: És az volt a fő hír.
3: Hurricane Lily suddenly disintegrated at 9:15 p.m.
4: Este vegyet 10-kor hirtelen szétesett.
3: He said that there's no meteorological explanation for this.
4: Ennek nincsen semmi meteorológiai magyarázata.
3: And as a result, it hit the coast of Texas at less than 70, at less than about 80 kilometers per hour.
4: Kisebb mint 80 kilométer per órás sebességgel ért el a texasi partot ez a szélvihar.
3: It did no damage and
4: nem okozott károkat, nem történt semmi.
3: And this article on the Weather Channel said there's no meteorological explanation for this.
4: Ott az internetes csatornán, hogy nincsen meteorológiai magyarázat erre a jelenségre.
3: They said this.
4: A következőt írták.
3: Many PhDs are going to be written to discover what happened to Hurricane Lily.
4: Sok doktorátus írnak majd arról, hogy kikutassák, hogy mi történt a Lily hurrikánnal.
3: Now I've still got that on file in my notes.
4: Még mindig eltettem erről ezt a cikket, eltettem.
3: Another hurricane, I can't remember the name now, was heading for North Carolina.
4: Egy másik hurrikán közeledett Észak-Karolinához.
3: So I said, can I do that again, Lord?
4: Azt mondtam, na Uram, akkor ezt még egyszer megcsináljuk.
3: And he said, no.
4: És az Úr azt mondta, nem.
3: He said, three conditions were fulfilled in Texas, which are not fulfilled in North Carolina.
4: Texasban három feltétel megvolt ehhez, ami Észak-Karolinában nincs meg.
3: He said, number one, in Texas,
4: először is Texasban,
3: you are a God-fearing Christian as the governor,
4: a kormányzó, Istenfélő keresztény,
3: and the main governmental leaders are all God-fearing Christians.
4: És a kormányzat minden jelentős tagja is Istenfélő keresztény.
3: He said, the political government strongly affects what you may or may not do in a land.
4: És a politikai kormányzat nagyon is befolyásolja azt, hogy egy országban vagy egy területen mit lehet és mit nem lehet megtenni.
3: He said, number two.
4: Másodszor is azt mondta
3: Texas,
4: Isten.
3: The church recognizes apostolic authority.
4: Az egyház elismeri az apostoli tekintélyt.
3: Which gave you the power to speak with that authority.
4: És ezért volt erőd arra, hogy hatalommal szóljál.
3: And number three.
4: Harmadszor.
3: And what was number three? What was number three? No, I've said that. Number three was that there is
4: igen, a
3: proper, organized, prayer movement in Texas, which
4: Texasban van egy megfelelő rendszerezett ima mozgalom Texasban, ami működik, amire én tudtam reagálni.
3: Proper political authority that fears God.
4: Tehát a megfelelő istenfélő politikai tekintélyek voltak. Megfelelő apostoli tekintélyek voltak, akiken keresztül Isten tudott szólni.
3: And a prayer movement which is praying according to the will of God.
4: És van egy ima mozgalom, amelyik Isten akarata szerint imádkozik.
3: He said in North Carolina those things are not in place.
4: Hogy Észak-Karolinában nincsenek meg ezek a feltételek.
3: Therefore you cannot stop that storm hitting the coast.
4: Azt a vihart nem tud leállítani, az el fogja érni a partot.
3: And it hit the coast and did great damage.
4: Meg is történt ez, és nagy károkat okozott ez a vihar.
3: Ever since then we've learned how to protect Texas from any, there's been no hurricane.
4: Hogy hogyan kell megvédeni Texas? Azóta nem volt olyan hurrikán, ami Texasban komoly kárt okozott volna.
3: And while these three things remain in place.
4: És hogyha ez a három feltétel megvan.
3: God can continue to protect our state from this kind of devilish attack.
4: Isten tovább védheti az államunkat az ilyen károktól.
3: Well, I'll tell you one story in India.
4: Még egy történetet elmondok
3: Indiában. The area of Andhra Pradesh is the central part of India.
4: Ami Indiának a közepén van, az egy állam.
3: And it's where much of the rice is grown to feed the nation.
4: Ott termelik a legtöbb rizst a nemzet táplálására.
3: We've seen in the last 10 to 15 years particularly a powerful move of God in that region.
4: És különösen az elmúlt 15 évben Istennek erőteljes mozdulását látjuk abban
3: About
4: az államban.
3: 10 years ago, I'm not sure.
4: 10 évvel ezelőtt, nem emlékszem pontosan mikor volt.
3: They had 3 years of continuous drought which was causing
4: három évnyi
3: suffering and problems like
4: folyamatos éhínség, szárazság, ami folyamatos szenvedést okozott, és kezdtek kiszeretni a rizsföldek, és mindenféle baj volt.
3: We were sending money, we were sending, buying buffalo, doing all we could to help these poor people.
4: Ennivalót küldtünk, mindent megtettünk, amit tehetünk, hogy segítsünk azoknak a szegény embereknek ott.
3: And I went there in the January every year, and on the fourth year,
4: God spoke to me. Év januárjában ellátogattam oda, és a negyedik évben Isten azt mondta nekem, hogyan kell megvédeni Texas-t. Azóta nem volt olyan hurrikán, ami Texasban komoly kárt okozott volna.
3: And while these three things remain in place.
4: És hogyha ez a három feltétel megvan.
3: God can continue to protect our state from this kind of devilish attack.
4: Isten tovább védheti az államunkat az ilyen károktól.
3: Well, I'll tell you one story in India.
4: Még egy történetet elmondok
3: Indiában. The area of Andhra Pradesh is the central part of India.
4: Ami Indiának a közepén van, az egy állam.
3: And it's where much of the rice is grown to feed the nation.
4: Ott termelik a legtöbb rizst a nemzet táplálására.
3: We've seen in the last 10 to 15 years particularly a powerful move of God in that region.
4: És különösen az elmúlt 15 évben Istennek erőteljes mozdulását látjuk abban
3: About
4: az államban.
3: 10 years ago, I'm not sure
4: 10 évvel ezelőtt, nem emlékszem pontosan mikor volt.
3: They had 3 years of continuous drought which was causing
4: három évnyi
3: suffering and problems
4: folyamatos
3: like
4: éhínség, szárazság, ami folyamatos szenvedést okozott, és kezdtek kiszeretni a rizsföldek, és mindenféle baj volt.
3: Money, we were sending, buying buffalo, doing all we could to help these poor people.
4: Ennivalót küldtünk, mindent megtettünk, amit tehetünk, hogy segítsünk azoknak a szegény embereknek ott.
3: And I went there in the January every year, and on the fourth year, God spoke to me.
4: Év januárjában ellátogattam oda, és a negyedik

0: Amerika legtöbbrist a nemzet táplálására.
1: We've seen in the last 10 to 15 years particularly a powerful move of God in that region.
0: És különösen az elmúlt 15 évben Istennek erőteljes mozdulását látjuk abban
1: About
0: az államban.
1: 10 years ago, I'm not sure
0: 10 évvel ezelőtt, nem emlékszem pontosan mikor volt.
1: They had 3 years of continuous drought which was causing suffering and problems like
0: folyamatos éhínség, szárazság, ami folyamatos szenvedést okozott és kezdtek kiszeretni a rizsföldek és mindenféle
1: We were sending money, we were sending buying buffalo, doing all we could to help these poor people.
0: Ennivalót küldtünk, mindent megtettünk, amit tehetünk, hogy segítsünk azoknak a szegény embereknek ott.
1: And I went there in the January every year, and on the fourth year,
0: God spoke to me. Én minden év januárjában ellátogattam oda, és a negyedik évben Isten azt mondta nekem.
1: He said, did I not promise
0: Nem
1: ígértem meg,
0: hogy nem lesz végevetésnek és aratásnak. Nem ígértem ilyet?
1: And I said, yes, Lord.
0: Azt mondtam, de Uram, megígértem.
1: He said, so see that this drought
0: mondta,
1: and this lack of harvest is not my will, it's the work of the devil.
0: Meg kell látnod, hogy ez a szárazság és az, hogy nem tudnak aratni és vetni, ez nem az én munkám, hanem a sátánnak a munkája.
1: Then he told me to do something very definite, which took a lot of courage.
0: Isten azt mondta, hogy tegyek valami nagyon határozott dolgot, ehhez nagy bátorság kellett.
1: At our own conference of several thousand believers.
0: És a mi saját konferenciánkon, amin több ezer hívő volt ott.
1: God told me to send to every town of any significance in this region a preaching team.
0: Abban a térségben minden jelentős városba küldjek el egy prédikáló csapatot.
1: And they were to go and preach in every town and even in the villages.
0: Az volt a dolguk, hogy menjenek el és minden városban és a nagyobb falvakban is prédikáljanak.
1: And say the drought is a result of their worshiping of idols and false gods.
0: Hogy a szárazság annak az eredménye, hogy ezek az emberek hamis isteneket és démonokat és bálványokat imádnak.
1: So their idol worship had brought a curse upon the land, and it
0: Mert
1: was not from God, it was from the devil that they served.
0: A földre, és nem Isten munkája ez, hanem a sátán munkája, akit ezek az emberek szolgálnak.
1: But because of the prayers of the Christians,
0: de a keresztények imái miatt,
1: the true and only God, the Lord Jesus Christ,
0: az egyetlen igaz Isten, az Úr Jézus Krisztus,
1: was going to rebuke that demonic activity,
0: meg fogja dorgálni ezt a démoni tevékenységet,
1: and break the drought.
0: És megtöri az asszály erejét.
1: And send the rain.
0: És elküldi az esőt.
1: And when the rain comes,
0: és amikor eljön az eső,
1: you will know that this is the mercy
0: akkor
1: of God
0: tudni fogjátok,
1: through our Lord Jesus Christ, which is delivering you from the curse which you brought upon yourselves.
0: Hogy ez Istennek az irgalma, ami az Úr Jézus Krisztuson keresztül nyilvánul meg, ami megment titeket attól az átoktól, amit ti magatok hoztatok magatokra.
1: And they went out over this whole region and did exactly what God told us to do.
0: Úgyhogy szétmentek az egész vidékre és azt tették pontosan ezek az emberek, amit Isten mondott nekünk.
1: Which took a lot of courage, you would agree.
0: Egyetértetek azzal, ugye, hogy ez sok bátorság kellett.
1: Monsoon normally begins somewhere at the beginning of June.
0: A monszun általában valahol június elején kezdődik el.
1: And runs through to October.
0: És októberig tart.
1: About 3 weeks early, the rains came.
0: És az első körülbelül 3 héttel előbb érkezett, mint
1: they
0: ahogy kellett volna.
1: Volume, that it was absolutely amazing.
0: Méghozzá megdöbbentő mennyiségben érkezett.
1: In fact, so much rain came,
0: olyan sok eső jött,
1: that they were able to plant 2 crops of rice and reap them that year.
0: Hogy abban az évben kétszer tudták vetni és aratni a rizst.
1: And all the Hindus knew it was the God of the Christians, the Lord Jesus
0: tudta,
1: Christ, that had brought them this deliverance.
0: Hogy a keresztények Isten az Úr Jézus Krisztus hozta ezt a szabadulást rájuk.
1: As a result, many were converted.
0: Ennek eredményeként sokan megtértek.
1: And even those that were not paid a new respect to the God of the Christians, so they walked past a Christian church, they would thank that God for saving them from the drought.
0: És akik nem tértek meg, azok is tisztelni kezdték a keresztényeket, és ugye egy keresztényel találkoztak, azt mondták, hogy hála annak az Istennek, aki megmentett minket az éhenhalástól.
1: Ever since,
0: azóta,
1: those same heavy rains have come every year.
0: Minden évben megjönnek ezek a nagyon dús esők.
1: And every year they've been able to plant and reap a double rice harvest.
0: Kétszer tudtak azóta vetni és aratni.
1: Hallelujah. With the result that the economy of the region has changed.
0: Hogy az egész térség gazdasági élete megváltozott.
1: And it's brought a new prosperity which is affecting everything.
0: Egy új bővölködés érkezett meg, és ez mindenre hat.
1: So when we're talking about miracles,

0: Because we're not just talking about healings, we're talking about
1: affecting
0: signs and wonders,
1: tőlük.
0: How much time? Just give me a...
1: Mennyi időm van?
0: Okay, all right, we don't know. Okay, 15, okay.
1: 15.
0: So anyway, I want to just give you a taste of this.
1: Tehát szerettem volna ízelítőt adni ebből nektek.
0: And I want us to start praying for these things.
1: És imádkoznunk kell ezekért a dolgokért.
0: We had another occasion.
1: Volt egy másik eset.
0: I was going to Hyderabad.
1: Hyderabadba mentem.
0: To do the annual conference of leaders.
1: Hogy az éves vezetői konferenciát megtartsam.
0: And God spoke to me about the church in India.
1: Nekem az indiai egyházról.
0: And he likened it.
1: És azt összehasonlította.
0: He likened it to the beggar that lay at the gate called Beautiful in Acts chapter 3.
1: Ahhoz a koldushoz hasonlította, aki az Apcsel 3-ban az ékes kapunál feküdt.
0: Amen. And he said, this is the church in India.
1: They
0: never stood on their own feet.
1: Ilyen az indiai egyház, soha nem állt a saját lábán pénzügyileg.
0: And when the apostles come, they're looking for a financial handout. That's their main reason for inviting them.
1: És amikor jönnek az apostolok, akkor pénzügyi segítséget várnak tőlük.
0: And for years, I've been bringing sums of money which God gave to me to give to them.
1: És éveken keresztül nagyon sok pénzt adott nekem Isten azért, hogy nekik adjam oda.
0: And we've been able to buy land and build buildings all by
1: szerkeket, épületeket építeni, és mindenféle természet fölötti pénzügyi csodákat éltünk át.
0: But it wasn't their faith, it was my faith.
1: De ez nem az indiaiak hitén múlt, hanem az enyém.
0: They were dependent upon the foreign apostle bringing the financial handout.
1: Azon múltak, attól függtek, hogy a külföldi apostol majd hozza nekik a pénzügyi segítséget.
0: And the Indian church financially has been lame from birth.
1: És az indiai egyház a születésétől fogva béna volt pénzügyileg.
0: And God said to me, this has got to change.
1: Isten azt mondta nekem, hogy ennek meg kell változnia.
0: Because you love these people,
1: mivel szereted ezeket az embereket,
0: you've got to stop being their provider and stop just giving them money.
1: Nem szabad többé neked gondoskodnod róluk, ne adok, adj nekik állandóan pénzt.
0: And you've got to give them what you have, which is faith to stand on your own feet.
1: Hanem ad nekik azt, ami neked van, a hitet ad nekik, hogy a saját lábukra tudjanak állni.
0: And he gave me a series of messages to teach to these leaders, which was going to be absolutely revolutionary.
1: Üzenetet, amit ezeknek a vezetőknek tanítanom kellett, ami teljesen forradalmasította a hozzáállásukat.
0: 3 days before I got there,
1: 3 nappal azelőtt, hogy odaértem hozzájuk,
0: in the compound of the headquarters of this network of churches,
1: ennek a gyülekezet hálózatnak a főhadiszállásán központjában,
0: a large angel appeared.
1: Megjelent egy óriási angyal.
0: A group of people, somewhere between 6 and 10 people, they saw it together. It was not a vision, it was real.
1: Körülbelül 6-an, 8-an voltak együtt, és látták ezt az angyalt. Nem látomás volt, hanem konkrétan megjelent ez az angyal.
0: This angel was more than 20 meters tall.
1: Több mint 20 méter magas volt, egy óriási angyal volt.
0: And it stood there in all its glory.
1: Ott állt, teljes dicsőségében.
0: And they were totally in awe, falling to the ground.
1: Ezek az emberek a földre estek, teljesen megrémültek.
0: And then the angel spoke and said this.
1: És aztán azt mondta nekik ez az angyal.
0: He said, my name is prosperity.
1: Bővölködésnek hívnak.
0: And I have come to destroy the spirit of poverty, which is cursing this land.
1: Hogy tönkre tegyem a szegénység szellemét, ami átkot hoz erre a földre.
0: And it reached out its hands towards the building where we were going to have the meetings.
1: Kinyújtotta a kezét az épület felé, amiben terveztük az alkalmat tartani.
0: Lightning went from the end of his fingers and struck the building.
1: És az angyal ujjaiból egy villám rácsapott erre az épületre.
0: I arrived 3 days later.
1: Én 3 nappal később érkeztem meg.
0: So when they told me the story, I was awed.
1: És amikor elmondták ezt a történetet nekem, én teljesen meg voltam döbbenve.
0: And I got on my knees and realized this was a very crucial moment in the history of this church.
1: És rádöbbentem, hogy ennek a gyülekezetnek a történelmében ez egy döntő fontosságú pillanat volt.
0: And God said this to me, which I did not know before.
1: Nem is tudtam korábban ezt.
0: He said, when you see angels at human size, they are messenger angels.
1: Amikor emberi méretű angyalokat látsz, azok üzenethozó angyalok.
0: No, not gross, sir. No, not gross, at normal human size. Just ordinary sized men and women.
1: Tehát normális emberi méretű angyalokat.
0: But when they come in this massive size,
1: de amikor ilyen óriási angyalt láttok,
0: like this angel came,
1: mint ez az angyal például,
0: then they're coming as warring angels.
1: Akkor ezek harcos angyalok.
0: And you said you've got to learn how to work with each kind and So I went and preached this message to them.
1: Tehát akkor elmentem ezeket az üzeneteket, elprédikáltam
0: nekik. And the power of it was phenomenal.
1: És nagyon jelentős erővel csaptak le ezek az üzenetek.
0: And it was widely received.
1: És nagy szeretettel fogadták be ezeket az emberek.
0: That would be something like 7 to 10 years ago. Not exactly sure.
1: Ez körülbelül 7-10 évvel ezelőtt volt.
0: But I tell you what I've seen is I've seen the economy of Andhra Pradesh change since then.
1: Hogy azóta már azt látom, hogy Andhra Pradeshben óriási módon megváltozott a gazdasági élet.
0: It's become the second Silicon City in India. It's competing with Bangalore, and it's the money is pouring in like it's never done in its history.
1: Indiában, és olyan mértékben árad a pénz ebbe a városba vagy államba, ahogy addig soha.
0: In the Wall Street Journal special edition of Christmas 2004.
1: 2004-ben a Wall Street Journal, ami egy gazdasági újság, annak a karácsonyi kiadásában, vagy külön kiadásában.
0: They recommended investing in Hyderabad as one of the best financial
1: írták,
0: investments in the world at this present time.
1: Hogy akkor a világon Hyderabad volt az egyik olyan hely, ahol nagyon megérte befektetéseket eszközölni.
0: Now the whole city's changed.
1: Megváltoztak a városok.
0: It used to be dirty and filthy and a typical, zűrzavaros, koszos indiai városok voltak.
1: Most már tiszták és egészségesek a városok is, az utcák is.
0: For the first time in the history of India,
1: India történelmében először
0: Andhra Pradesh, the state of Andhra Pradesh, capital city Hyderabad, he's a man free of corruption, he's a man of integrity.
1: Nem korrupt, nagyon becsületes ember.
0: And under his political leadership, everything is changing.
1: És a politikai vezetése alatt minden a legcsodálatosabb módon alakul.
0: Now, this is a level which we have to get to.
1: Erre a szintre kell eljutnunk.
0: And God's looking for the instruments that
1: Isten
0: he can use.
1: Azokat az eszközöket keresi, akiket használhat.
0: So they will be workers of miracles.
1: Akik csodákat tesznek.
0: And there's a whole variety of healing ministries that God wants to raise up.
1: Isten nagyon sokféle gyógyító szolgálót akar támasztani.
0: And they will also operate at different levels.
1: Ők is különböző szinteken fognak működni, különböző módokon fognak cselekedni,
0: and they will have different specialities,
1: különböző specialitásaik lesznek,
0: which makes us
1: szakosodni fognak,
0: independent upon one another.
1: És emiatt egymástól fogunk függni.
0: But there's a level of healing miracles which I believe also God wants to bring us to.
1: De hiszem, hogy a gyógyító csodáknak is egy bizonyos szintjét el akarja Isten hozni közénk.
0: And I say a lot more in the notes.
1: A jegyzetekben sokkal több van még erről.
0: But I want this passion to get hold of us.
1: De azt akarom, hogy ez a tűz belénk költözzön, ez a szenvedés.
0: And for these sort of ministries to flow out from us.
1: Az, hogy belőlünk is ilyen szolgálatok áradjanak.
0: In all the nations that we represent.
1: Minden nemzetben, ahonnan jöttünk.
0: It begins with the right kind of faith.
1: Az egész dolog a megfelelő fajta hittel kezdődik el.
0: And through faith.
1: És aztán hitáltal.
0: We can receive the power to heal.
1: Megkaphatjuk a gyógyító erőt.
0: And then we can move on to the works which are called signs and wonders.
1: Léphetünk a jelek és csodák nevezetű tevékenységekre.
0: Now in my notes I define all these things.
1: Lehet, hogy nem fogunk mindent így nevezni.
0: But I've not time to teach it this morning.
1: De most nincsen időm erről részletesen tanítani.
0: The last 2 or 3 minutes we've got.
1: Az utolsó 2-3 percet azzal szeretném tölteni.
0: And I'm not going to make you stand up. But I want us to call on God for the release of these things in Jesus' name.
1: Szeretném, hogy Jézus nevében kiáltsunk Istenhez ezekért a dolgokért.
0: Would you agree with me?
1: Egyetértetek velem ebben?
0: Will you join me?
1: Csatlakoztok hozzám ebben?
0: And will you say, Lord, if you want me to be a pastor Blumhardt, I'm prepared to be a pastor Blumhardt.
1: Hogy én Blumhardt pásztorhoz legyek hasonló, akkor hasonló leszek hozzá.
0: Lord, you're going to need some people.
1: Uram, szükséged lesz néhány emberre.
0: Who will fight their way through against all opposition.
1: Akik minden ellenálláson keresztül átküzdik magukat.
0: And we're calling on you, Lord Jesus.
1: És hozzád kiáltunk,
0: Úr Jézus.
1: Hozzád kiáltunk.
0: to touch those that you want to touch.
1: Hogy érintsd meg azokat, akiket meg akarsz érinteni.
0: And fill them with the boldness.
1: Töltsd be őket a bátorsággal.
0: Fill them with the faith.
1: Töltsd be őket hittel.
0: Fill them with an impregnable defense against all the wiles of the devil.
1: Áthatatlan védelemmel az ördög minden trükkével szemben.
0: That they can fight the good fight of faith.
1: Hogy meg tudják vívni a hit szép harcát.
0: And come through victorious.
1: Győztesen tudjanak kijönni a harc végén.
0: To release this level of ministry amongst us.
1: Hogy ilyen szintű szolgálat kezdődhessen el köztünk.
0: The Lord at a much wider basis, a much wider level.
1: Egy sokkal szélesebb körben, mint ez.
0: May our churches be rich with the healing.
1: A gyülekezeteink legyenek tele gyógyító ajándékokkal.
0: May we see you blessing us financially.
1: Lássuk a pénzügyi áldásodat.
0: Lord, let every remnant of the spirit of poverty be cast out of our nations.
1: Szegénység szellemének minden maradéka üzessen ki a nemzeteinkből.
0: Lord, we're not seeking to be materially rich for ourselves.
1: Uram, nem önmagunk számára akarunk anyagi bőséget.
0: Lord, your kingdom is a prosperous kingdom.
1: De Uram, a te királyságod egy bővölködő királyság.
0: We want that prosperity to be evident to all.
1: Azt akarjuk, hogy ez a bővölködés mindenki számára nyilvánvaló legyen.
0: That they may understand it's faith through our Lord Jesus Christ which has made these things possible.
1: És mindenki értse meg, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által lehetséges ez az egész.
0: And then, Lord, using these resources,
1: Uram, ezeknek a forrásoknak a használatával,
0: make us generous givers,
1: tegyél minket bőkezű adakozókká,
0: rather than enthusiastic beggars,
1: ne pedig lelkes koldusokká.
0: May these resources flow out from us to touch many parts of the world.
1: Hadd tőlünk áradjon ki a pénz, és érintse meg a világ sok részét.
0: Lord, let the kingdom come with power.
1: Uram, erővel jöjjön el a királyság.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: And Lord, that means people.
1: Uram, ez azt jelent, ez embereket
0: that
1: jelent.
0: Means individuals.
1: Ez jelent egyéneket.
0: It means communities.
1: Ez jelent közösségeket.
0: It means prayer groups.
1: Jelent imacsoportokat.
0: All these different levels.
1: Mindezeket a különböző szinteket.
0: And in these different ways.
1: És ezeket a különböző módokon.
0: May all the pieces be put together.
1: Álljon össze a mozaik.
0: That you might do your greatest works here in this region.
1: Hogy megtehessd a legnagyobb dolgaidat ebben a térségben.
0: And as a result,
1: és ennek eredményeképpen,
0: Europe will be healed from its backsliding.
1: Európa meggyógyuljon, majd kijöjjön, megtérjen az ő visszaeséséből.
0: And pioneers like Pastor Blumhardt will be raised up across this present generation.
1: Támadjanak ebben a nemzedékben, akik olyanok, mint Blumhardt pásztor volt.
0: And there will be a glorious restoration.
1: És legyen egy dicsőséges helyreállás.
0: Of what has been lost.
1: Helyreállása annak, amit elvesztettünk.
0: In Jesus' mighty name.
1: Kapjuk mindezt vissza Jézus hatalmas nevében. Amen.
2: Elhangzott Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékai című tanítás sorozatának 12. része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Gondolhatjuk ezekről az emberekről, hogy az én embereim.
1: They're always God's.
0: Tehát ők mindig Isten emberei.
1: They belong to Jesus.
0: Jézushoz tartoznak.
1: And we have the privilege of helping to shape them.
0: És az a kiváltságunk, hogy segíthetjük a formálódásukat.
1: But it's interesting, Jesus said this.
0: De érdekes, hogy Jézus ezt mondta.
1: That a disciple is not above his teacher.
0: Hogy a tanítvány nem nagyobb a mesterénél.
1: And yet Jesus said about his own disciples.
0: Mégis Jézus azt mondta a saját tanítványaira.
1: They will do greater things than me.
0: Hogy ők nagyobb dolgokat fognak tenni, mint én.
1: And that captures something of the heart of a good disciple maker.
0: És ez igazából megmutatja, milyen a jó tanítványképző szíve.
1: That if we're always trying to keep them in their place, something under, somebody under us.
0: Hogyha mindig a helyükön próbáljuk tartani a tanítványainkat, hogy mindig alattunk legyenek.
1: They will never grow to be what Jesus wants them to be.
0: Akkor soha nem fognak azzá növekedni, amivé Jézus tenni akarja őket.
1: And so our aim is to raise up people who will do much greater things than any of us.
0: Tehát olyan embereket akarunk felnevelni, akik sokkal nagyobb dolgokat tesznek majd, mint mi.
1: Now in Luke chapter 14.
0: A Lukács 14-ben.
1: Jesus warned about some of the issues which stop people being disciples.
0: Beszél Jézus olyan dolgokról, amik megakadályozzák, hogy valaki tanítvány legyen.
1: Luke 14 verse 26.
0: A 26. versben.
1: If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple.
0: Ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
1: Now in India, family ties are very strong.
0: Indiában nagyon erősek a családi kötelékek.
1: Still today, most people in India marry the person of their parents' choice.
0: Még ma is nagyon sokszor Indiában az emberek olyannal házasodnak össze, akiket a szüleik választanak.
1: Which sounds shocking to the Western mindset.
0: Ez elég megdöbbentő, megrázó a nyugati beállítottság számára.
1: I'm not going to defend it. I'm saying that's the way India is.
0: Én nem védem ezt az álláspontot, csak azt mondom, Indiában ez van.
1: But the Western idea of falling in love and marrying.
0: De az a nyugati elképzelés, hogy beleszeretünk egymásba és összeházasodunk.
1: That has produced a 50% divorce rate.
0: Létrehozta az 50%-os válási arányt.
1: The Indian method where you marry the person your parents choose.
0: Az indiai módszer szerint, ahol az ember azzal házasodik össze, akit a szülők választanak.
1: That has produced a divorce rate of less than 1%.
0: Egy kevesebb mint 1%-os válási arányt hozott létre.
1: But we, the wonderful thing about being a Westerner is we know the way we're doing things is right.
0: Az egyik dolog a nyugatiakkal az, hogy pontosan tudják, hogy ők csinálják jól.
1: But I'm only using this to illustrate families are incredibly strong in India.
0: De mindez csak annak az ábrázolására mondtam, hogy az Indiában a családok nagyon erősek.
1: And you heard from Vasanti last night.
0: Tegnap este hallottátok Vasantit.
1: Her mother threw her out of the home 3 months after she became a Christian.
0: Hogy az édesanyja 3 hónappal az ő megtérése után kidobta őt a házból.
1: She said, "Your God and my gods don't mix."
0: Azt mondta, hogy a te istened meg az én isteneim nem keveredhetnek össze.
1: The family, she wanted to blackmail Vasanti to give up on Jesus.
0: Tehát tulajdonképpen azért akarta megzsarolni Vasantit ezzel, hogy hagyja ott Jézust.
1: But families are so strong.
0: De a családok annyira erősek.
1: And I would imagine it was the same in first century Israel too.
0: És elképzelem, hogy az első századi Izraelben ugyanígy lehetett.
1: So he says, if you want to be a disciple,
0: tehát azt mondja, hogy ha tanítvány akarsz lenni,
1: you need to cut yourself off from the family.
0: Akkor le kell vágnod magad a családodról.
1: Now he doesn't mean you hate your father and mother.
0: Nem igazán azt akarja mondani, hogy gyűlöld meg a szüleidet.
1: We still have to honor our father and mother.
0: Továbbra is tisztelnünk kell őket.
1: But we say, I'm no longer going to allow my family to control what I do.
0: De azt mondjuk ezzel, hogy többé nem engedem, hogy a családom irányítsa a cselekedeteimet.
1: From now on, it's Jesus is my Lord.
0: Mostantól kezdve Jézus az Uram.
1: And if we don't make that break with our families,
0: és hogyha ezt a szakítás a családdal nem történik meg,
1: then Jesus says we cannot be his disciple.
0: Akkor Jézus azt mondja, nem lehetünk a tanítványai.
1: In verse 27,
0: a 27. versben,
1: he says there, anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple.
0: Azt mondja, és ha valaki nem hordozza az ő keresztjét és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom.
1: Now a person carrying a cross knows he's going to die.
0: Az, aki keresztet víz, tudja, hogy meg fog halni.
1: It's the end.
0: Itt a vége.
1: He's got no free will.
0: Nincs többé szabad akarat.
1: He's lugging this heavy bit of wood upon his shoulder.
0: Hanem felveszi azt a nagyon nehéz farönköt a vállára.
1: He's not free to do what he wants to do.
0: És akkor már nem szabad bármit cselekedni.
1: And that's, if we don't settle that issue, we can't be Jesus's disciple.
0: De hogyha nem békülünk meg ezzel a gondolattal, nem lehetünk Jézus tanítványai.
1: We have to lay down our will.
0: Le kell tennünk az akaratunkat.
1: My life is not my own.
0: Az életem nem az enyém.
1: I'm bought with a price.
0: Áron vásároltattam meg.
1: All of the writers in the New Testament.
0: Az Új Szövetség minden írója.
1: They said, say Paul, a mondjuk slave of Jesus Christ.
0: Mondjuk Pál azt mondta magáról, hogy Jézus Krisztus rabszolgája vagyok.
1: I don't know what your Hungarian Bible does.
0: Én nem tudom, mi van a magyar Bibliában.
1: But this one changed it from slave to servant.
0: De ugye az angolok megváltoztatták rabszolgáról szolgára ezt
1: a szót. The Greek word is, I'm a slave.
0: De az eredeti görögben az van, hogy
1: I'm
0: rabszolga vagyok, nem vagyok szabad.
1: I've given up my rights to myself.
0: Már feladtam az önmagammal kapcsolatos jogaimat.
1: I'll do what he tells me to do.
0: Azt teszem, amit Jézus parancsol.
1: And that's what Jesus is looking for in a disciple.
0: És ezt keresi Jézus egy tanítványban.
1: Now notice it's doing what Jesus tells us to do.
0: Tehát figyeljük meg, azt kell tennünk, amit Jézus parancsol.
1: Now some people have abused this discipleship thing.
0: Voltak emberek, akik visszaéltek ezzel a tanítvány dologgal.
1: They said it's doing what I tell you to do.
0: És azt mondták más embereknek, hogy azt kell tenned, amit én mondok.
1: That's not what it's about.
0: De nem erről szól a történet.
1: It's about learning to obey everything Jesus commands.
0: Hanem arról, hogy megtanuljunk mind annak engedelmeskedni, amit Jézus parancsol.
1: And sadly, there have been people who've taken this discipleship message.
0: Tehát azok az emberek, akik magukévá tették ezt a tanítványsági üzenetet,
1: and they just become controllers.
0: Előbb-utóbb uralkodni kezdtek más embereken.
1: Stabbing their fingers so that people do what they want them to do.
0: Hogy csak csettintettek és mások ugrottak.
1: And there's this balance all the time.
0: De egyensúlyban kell maradnunk mindvégig.
1: Yes, we do have input into a person's life.
0: Igen, mi emberek is tudunk befolyásolni másokat.
1: But they've got to do what Jesus tells them to do.
0: De azoknak az embereknek azt kell tenniük végső soron, amit Jézus parancsol nekik.
1: So if you are being discipled by somebody,
0: tehát hogyha valaki téged tanítványoz,
1: and you ever feel they're telling you to do something you don't feel quite right about,
0: és ha valahányszor ez az ember olyat kér, valaha olyat kér tőled, amivel kapcsolatban kellemetlenül érzed magad, hogy valami a szellemedben vagy a lelki ismeretedben tiltakozik,
1: you are not being rebellious if you say no, I don't think I can do that.
0: Akkor nem vagy lázadó, ha azt mondod, hogy sajnálom, de ezt nem tehetem
1: meg.
0: That's not
1: rebellion.
0: Ez nem lázadás.
1: We're not raising up people to just do what I say.
0: Nem arra neveljük az embereket, hogy a mi parancsainknak engedelmeskedjenek.
1: And likewise, if you are making disciples.
0: Hasonlóképpen, hogyha te tanítványokat képzel.
1: Yes, you can give strong encouragement.
0: Igen, adhatsz nekik erőteljes buzdítást. Isten beszédéhez irányíthatod őket.
1: But always say, you must do what you believe Jesus wants you to do.
0: De mindig hozzá kell tenned, hogy a másiknak azt kell tenned, amit úgy érzel, hogy Jézus mond neked.
1: Otherwise we'll just build a system of control.
0: Különben csak a kontrollnak a rendszerét építjük ki.
1: So a disciple must carry his cross and follow Jesus.
0: Tehát a tanítványnak hordoznia kell a keresztjét és követnie kell Jézust.
1: And then in Luke 14 verse 33.
0: A 33. versben.
1: Just to underline it.
0: Csak szeretném aláhúzni.
1: Jesus says.
0: Jézus azt mondta.
1: Any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple.
0: Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, mindentől, amilyen van, nem lehet az én tanítványom.
1: Now it doesn't mean to say you all have to go out and sell your cars and your houses.
0: Ez nem azt jelenti, hogy most mindannyiatoknak el kell adnotok a házatokat meg az autótokat.
1: But it does mean you have to give up the right to those things.
0: Azt viszont jelenti, hogy fel kell adnotok a jogotokat ezekhez a dolgokhoz.
1: And if Jesus tells you to give up those things.
0: És ha Jézus azt mondja, hogy adjátok fel ezeket.
1: You give them up.
0: Akkor adjátok oda.
1: So Matthew 28 was very clear.
0: A Máté 28 nagyon egyértelmű volt.
1: Go and make disciples of all nations.
0: Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet.
1: Now in John chapter 20.
0: A János 20-ban.
1: John puts it differently.
0: Ő másképpen fejezi ezt ki.
1: John 20 verse 21.
0: A 21. versben János 20.
1: As the Father has sent me, I am sending you.
0: amiként engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket.
1: Matthew 28 tells us what we've to do.
0: A Máté 28 mondja el, hogy mit kell tennünk.
1: Make disciples.
0: Tanítványokat kell képeznünk.
1: John chapter 20 tells us how we do it.
0: A János 20 mondja el, hogy hogyan tegyük ezt.
1: With the spirit of a father.
0: Az Atya szellemével.
1: As the father sent me.
0: Ahogy az Atya küldött engem.
1: I am sending you.
0: Én küldelek titeket.
1: Over in Galatians chapter 3.
0: A Galata 3-ban.
1: We read there in verse 4.
0: A negyedik versben azt olvassuk. Kérem.
1: Just translate what I said. I've got it written down
0: okay,
1: here.
0: Okay.
1: Okay. For when the time had fully come, God sent his son.
0: Tehát amikor Isten eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát.
1: Chapter 4 verses 4 and 5. I apologize.
0: Aha, tehát
1: thank
0: negyedik fejezet 4 és 5.
1: Okay. Okay. And that's the point though that if you look at it, God could have worked out salvation in various ways.
0: Tehát az a lényeg ebben, hogy Isten különböző módokon megvalósíthatta volna a megváltást.
1: But he did it through sending his son.
0: De úgy tette, hogy elküldte a fiát.
1: God so loved the world that he sent his one and only son.
0: Isten annyira szerette a világot, hogy az egyetlen fiát elküldte.
1: And so Jesus came to this earth from this wonderful relationship with his father.
0: Tehát Jézus az Atyával ápolt csodálatos kapcsolatból jött el a földre.
1: And then he says to his own disciples.
0: És aztán azt mondta a saját tanítványainak.
1: In the same way I'm sending you out.
0: Hogy én ugyanígy küldelek ki titeket.
1: Jesus is now the father sending out his disciples.
0: Most Jézus mint Atya kiküldi a saját tanítványait.
1: Now the apostle Paul understood this.
0: Pál apostol értette ezt.
1: And he was facing problems in the church in Corinth.
0: Ő problémákkal találkozott a korintusi gyülekezetben.
1: He said, your meetings do more harm than good.
0: Azt mondta, az összejöveteleitek többet ártanak, mint használnak.
1: Not very flattering.
0: Ez nem túl hízelgő.
1: He said, you got so many divisions, so many arguments.
0: Annyiféle látásotok van, annyi vitátok van.
1: So Paul is a true apostle.
0: Tehát Pál, mint igazi apostol,
1: says, I'm going to help you solve your problems.
0: Azt mondta, én segítek nektek megoldani a problémáitokat.
1: He doesn't say pray and fast for a month.
0: Nem azt mondta, hogy imádkozzatok és böjtöljetek egy
1: he
0: hónapig.
1: Doesn't say, God, get new leaders.
0: Nem azt mondta, hogy jelöljetek ki új vezetőket.
1: He doesn't say, well, stop meeting for a month.
0: És azt sem mondta, hogy hagyjátok abba az összegyülekezést
1: what
0: egy
1: he
0: hónapra.
1: Says in 1 Corinthians 4, verse 17.
0: Azt mondja az 1 Korintus 4:17-ben.
1: I'm sending to you Timothy, my son, whom I love.
0: Elküldöm hozzátok Timóteust, aki nekem szeretett és hű fiam az Úrban.
1: He will remind you of my way of life in Christ Jesus.
0: Aki eszetekbe juttatja nektek az én utaimat a Krisztusban.
1: Which agrees with what I teach everywhere in every church.
0: Amint mindenütt minden gyülekezetben tanítok.
1: So Paul understood that a son would remind them of everything he taught.
0: Tehát tudta Pál, hogy egy fia mindenre emlékezteti majd a korintusiakat, amit ő tanított.
1: So the whole New Testament church pattern is relational.
0: Tehát a gyülekezeti életnek az egész új szövetségi mintája kapcsolatokra épül.
1: Sons grew up to be like their fathers.
0: Ahol ismerik egymást, a fiak fölnőnek, hogy hasonlítsanak az apjukra.
1: Own distinctive gifting.
0: Mindenkinek különböző ajándékai
1: their
0: vannak.
1: Own personality.
0: Mindenki a saját személyisége szerint.
1: But they were still sons of their fathers.
0: De vannak az atyáknak fiaik.
1: We only have one natural son.
0: Nekünk fizikailag csak egy fiunk van.
1: He's partly like me, partly like his mother.
0: Ő részben hasonlít rám, részben az anyukájára.
1: The handsome fellow.
0: Nagyon jó képű fickó.
1: But he's got his own distinctive personality.
0: De mégis külön személyisége van.
1: And he's got amazing gifts as well.
0: És megdöbbentő ajándékai is.
1: But he's still my son.
0: De akkor még a fiam.
1: And one of the interesting things.
0: És egy érdekes dolog.
1: At the age of 10, he went off to boarding school.
0: 10 éves korában elment bentlakásos iskolába.
1: We did not want him to send him. We did not want to send him there.
0: Nem akartuk oda küldeni.
1: But the Lord spoke so clearly he should go.
0: De az Úr nagyon világosan mondta, hogy mennie kell.
1: But if he picks up the phone.
0: De amikor fölveszi a telefont.
1: His voice sounds just like mine.
0: Pontosan olyan hangja, mint az enyém.
1: Amazing, isn't it?
0: Megdöbbentő, nem?
1: He's my son.
0: Ő az én fiam.
1: He never set out to imitate my voice.
0: Soha nem próbálta utánozni a hangomat.
1: You might well say, thank God.
0: Mondhatjátok, hála Istennek.
1: But he got it.
0: De mégis olyan van.
1: Just because he grew up around me.
0: Csak azért, mert körülöttem nőtt fel.
1: And it's an amazing thing. So much comes through this relationship.
0: És megdöbbentő, hogy mennyi minden átragad egy ilyen kapcsolatban.
1: Some things we did set out to teach him.
0: Vannak dolgok, amiket meg akartunk tanítani
1: neki.
0: But
1: some things he just happened because he was my son.
0: De vannak dolgok, amik csak úgy ráragadtak, mert a fiam.
1: And that's how it is with disciple making.
0: És így van ez a tanítványképzéssel is.
1: So Timothy has been around Paul.
0: Tehát Timóteus Pál körül volt.
1: Paul has taught him certain things.
0: Pál megtanított neki bizonyos dolgokat.
1: But more than that, he's lived his life.
0: De legfőképpen élte az életét.
1: And that is so important.
0: És ez nagyon fontos.
1: So Timothy has got hold of things.
0: És Timóteus így megragadott dolgokat.
1: And Paul is so confident in Timothy.
0: És Pál annyira bízott Timóteusban.
1: I'm sending Timothy to you.
0: Hogy elküldöm hozzátok Timóteust.
1: He will remind you of my way of life.
0: És ő majd emlékeztet titeket az én életmódomra.
1: So maybe in 10 years my son will come here.
0: Tehát talán majd 10 év múlva az én fiam is eljön ide.
1: Let's see if he reminds you of my way of life.
0: És majd meglátjuk, hogy ő titeket az én életmódomra emlékeztet-e.
1: I don't know if you will.
0: Nem tudom, így lesz-e.
1: Paul knew they'd spend enough time together.
0: De Pál tudta, hogy elég időt töltött együtt Timóteussal.
1: So, as the Father sent me, Jesus says.
0: Tehát Jézus azt mondta, hogy az Atya küldött engem.
1: I am sending you.
0: Én küldelek titeket.
1: And that is the key, sending out sons.
0: És ez a kulcs, hogy fiakat küldjünk ki.
1: And of course, sons grow up.
0: Természetesen a fiak felnőnek.
1: They have children of their own.
0: A saját gyerekeik lesznek.
1: We become grandparents.
0: Mi nagyszülőkké válunk.
1: We discover we can no longer tell them what to do.
0: És rájövünk, hogy már nem mondhatjuk meg nekik, mit csináljanak.
1: Sometimes they tell us what to do.
0: Néha ők mondják nekünk, hogy mit csináljunk.
1: That's fine.
0: De nem baj. Dicsőség az Úrnak, csodálatos.
1: That's life.
0: Ilyen az élet.
1: Because sometimes again this whole thing about spiritual fathering has been as if they were all children under the age of 10.
0: Mert újra el kell mondanom, hogy néha ez a szellemi atyaság arról szólt, hogy mindig úgy kezeljük az embereket, mint a 10 év alattiak
1: so
0: lennének.
1: The spiritual father takes an authority way beyond where they should be.
0: Tehát a szellemi atya tekintélyét sokkal messzebbre kitolja, mint ahogy helyes lenne.
1: We were with our son in Dubai until Wednesday.
0: Szerdáig Dubajban voltunk a fiunkkal.
1: And our son is going through some difficult times with his business.
0: Most a vállalkozásában nehéz pillanatokat él meg a fiunk.
1: Because that part of the world has also seen economic recession.
0: Mert a világnak azon a részén is gazdasági hanyatlás van.
1: And we're just walking down the stairs on Tuesday evening.
0: Kedd este sétáltunk le a lépcsőn.
1: Our son is 35 this month, by the way.
0: Ebben a hónapban tölti be a 35. életévét ez a fiú egyébként.
1: Dad, I wish you weren't going tomorrow.
0: És azt mondta, hogy bárcsak apa nem mennél el holnap.
1: Or maybe I should come with you.
0: Vagy talán nekem is veled kéne mennem.
1: Is that wonderful?
0: Nem csodálatos ez?
1: I'm not his boss or anything like that. I'm just a friend now.
0: Már nem vagyok a főnöke, csak a barátja.
1: And we love to be together.
0: És szeretünk együtt lenni.
1: And that's how it should be.
0: És ennek így kell lennie.
1: Fathers and sons.
0: Atyák és fiak.
1: But sons will grow up.
0: De a fiak felnőnek.
1: And they'll do things we'd never dare do.
0: És olyan dolgokat tesznek, amit mi soha nem mertünk.
1: I would never have the courage to start a business in Dubai.
0: És soha nem bátorítanék senkit arra, hogy Dubajban kezdjen vállalkozni.
1: He wrote to us and said, the Lord has told me to start this business.
0: Ő írt nekünk, a fiunk, és azt mondta, hogy az Úr mondta, hogy ott kezdjek vállalkozást.
1: I think both our hearts sank.
0: És mind a ketten teljesen lehervadtunk ettől. 2008.
1: Recession looming.
0: Már közeleg a válság.
1: He had this lovely, well-paid job.
0: És egy nagyon jó, jól fizető állása volt a
1: fiunknak. És
0: azt mondta, hogy abba hagyom, és beindítom a saját üzletemet.
1: The Lord has told me.
0: Az Úr mondta.
1: Okay, son.
0: Jó van, fiam.
1: So he said 3 years of having his faith tested.
0: Úgyhogy 3 éve próbálódik a hite.
1: His mother has had 3 years of fighting all her worries.
0: Anya 3 éve az összes harcot vívhatta, amit kellett ezzel kapcsolatban. Imádkoztunk és böjtöltünk.
1: And he's still struggling.
0: És a fiunk még mindig küszködik.
1: But he is doing what he believes the Lord wants him to do.
0: De azt csinálja, amiről hiszi, hogy az Úr akarja, hogy tegye.
1: Not doing what we have told him to do.
0: Nem azt, amit mi mondtunk neki.
1: You understand?
0: Értitek, ugye?
1: And that's what we've got to see in this whole thing of raising up spiritual sons.
0: És ezt kell látnunk ebben az egész szellemi fiak felnevelése dologban.
1: So that they become mature and will do greater things than we've ever done.
0: Hogy éretté váljanak és nagyobb dolgokat tegyenek, mint mi valaha tettünk.
1: So I was just thinking, how does the Father send sons?
0: Azon gondolkodtam, hogyan küld az atya fiakat?
1: And I would say, first of all, the Father loves the son.
0: És elsősorban azt mondanám, hogy az atya szereti a fiút.
1: There's got to be love in all of this.
0: Ebben az egész történetben szeretetnek kell lennie.
1: Because Matthew 3 verse 17.
0: Mert a Máté 3:17 azt mondja.
1: A voice came from heaven saying, "This is my beloved son in whom I am well pleased."
0: Jött egy hang a mennyből, ami azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.
1: 6 years ago our son got married.
0: 6 évvel ezelőtt nősült meg a fiunk.
1: And I was asked to give a speech at the wedding.
0: És megkért, hogy mondjak egy beszédet az esküvőjén.
1: Now usually the father of the bridegroom does not give a speech.
0: Általában a vőlegény apja nem szokott beszédet mondani.
1: So I thought, what on earth do I say?
0: Úgyhogy azon gondolkodtam, mit mondjak?
1: Then I thought, well, this is the most famous speech by a father to a son.
0: És azt gondoltam, hogy hát ez a legfontosabb beszéd, amit egy apa a fiának elmondhat.
1: So I stood at the wedding.
0: Úgyhogy felálltam a mennyegzőn.
1: I thank God for answering our prayer for his wife.
0: Hálát adtam Istennek, hogy meghallgatta az imáinkat, amit a feleségéért mondtunk.
1: And then I said, as one father said once before.
0: És akkor azt mondtam, hogy egy apa egyszer azt mondta.
1: This is my beloved son in whom I am well pleased.
0: Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm.
1: Amen.
0: Amen.
1: And I think he enjoyed the speech.
0: És azt gondolom, neki nagyon tetszett ez a beszéd.
1: But I meant it.
0: De komolyan gondoltam.
1: And that's a natural son I'm talking about.
0: És most én egy fizikai fiúról beszéltem.
1: But with spiritual sons.
0: De vannak szellemi fiaink.
1: They've got to know we love them.
0: És nekik is tudniuk kell,
1: we're
0: hogy szeretjük őket.
1: Them. They're important to us.
0: Hogy értük vagyunk ott, fontosak
1: they're
0: a számunkra,
1: special.
0: Különlegesek.
1: And so sonship must begin with love.
0: És azért a fiúságnak a szeretettel kell kezdődnie.
1: Now, I don't know what it's like in Hungary.
0: Nem tudom Magyarországon hogy van.
1: But I know that in England, I think 1/3 of children don't grow up with their fathers.
0: De Angliában úgy tudom, hogy a gyerekeknek körülbelül harmada az apja nélkül nő fel.
1: In fact, I have a friend who took his daughter to a school in England.
0: Igen, tulajdonképpen van egy barátom, aki Angliában a lányát elvitte iskolába.
1: There were 26 children in the class.
0: 26 gyerek volt abban az osztályban.
1: Only 4 children lived with both their parents.
0: És csak 4 lakott közülük mindkét szüleivel.
1: Say, God, what is happening in the world?
0: És arra gondolok, Istenem, mi történik a világban?
1: Where are the fathers?
0: Hol vannak az apák?
1: Most of them have run off.
0: Hát volt gomban közülük sok, aki csak úgy elment.
1: It tells us at the end of the Old Testament.
0: Azt olvassuk az Ószövetség végén.
1: That he will send someone in the spirit of Elijah.
0: Hogy elküldök valakit Illés szellemével.
1: To turn the hearts of the fathers to their children.
0: Hogy az apák szívét a fiaikhoz fordítsa, gyermekeikhez.
1: And the hearts of the children to their fathers.
0: És a gyerekek szívét az apáikhoz.
1: Unless I will come and bring.
0: Nehogy eljöjjek és megverjem a.
1: I'll bring a curse on the land.
0: Yeah.
1: That's right. That's what it says. You fill that thing. Thank you very much. Your memory is better than mine. Okay, good. So, and you look, I would say England is close to being cursed.
0: Tehát el kell mondanom, látjátok, hogy Anglia közel áll ahhoz, hogy átok legyen rajta.
1: This land which John Wesley and others turned to God.
0: Ez a föld, amit John Wesley és mások Istenhez fordítottak.
1: Has turned away from God.
0: Most már elfordult Istentől.
1: Fathers have turned away from their children.
0: Az apák elfordultak a gyerekeiktől.
1: Children have turned away from their fathers.
0: És az apák, a gyerekek elfordultak az apáiktól.
1: I was just reading in Hebrews 12.
0: Azt olvasom a Zsidó 12-ben.
1: All of us have had fathers who disciplined us.
0: Mindannyiunknak voltak apáik, akik fegyelmeztek minket.
1: That is one verse in the Bible which is not true now.
0: Ez egy olyan vers a Bibliában, ami most nem így van.
1: Is not true?
0: Nem igaz.
1: Half the people don't have fathers who discipline them.
0: Az emberek felének nincs apja, aki fegyelmezné őket.
1: Paul, the writer to the Hebrews assumed it was true in the first century.
0: A zsidó levél írója feltételezte, hogy az első században ez így működött.
1: Nowadays, sadly, it's not true.
0: De mostanában szomorú módon nem így van.
1: So there's got to be an understanding of fatherhood.
0: Tehát meg kell értenünk az atyaságot.
1: Fatherhood is about loving.
0: Az atyaság a szeretetről szól.
1: Wanting your son to succeed.
0: Hogy azt akarjuk, hogy a fiunk sikeres legyen.
1: And I think also fatherhood is about giving.
0: És az adásról is szól az atyaság.
1: We have got to give time.
0: Időt kell adnunk.
1: We got to spend time.
0: Időt kell töltenünk együtt.
1: We got to be those who are investing in them, like we said before.
0: Be kell fektetnünk a másikba, ahogyan már elmondtuk.
1: Now my wife is very good at investing in people's lives.
0: A feleségem nagyon jó abban, hogy befektessen emberek életébe.
1: I can see that you're ready for a little bit of a Bollywood break. What is Bollywood? I'm sure they know.
2: I do think that in our cultures, the academic cultures, obedience is not such an important thing, and the Western culture does. Oh, I'm so sorry.
0: Tudom, hogy a nyugati elme számára, amelyik a tanulásra, értelemre alapul, az engedelmesség nem fontos.
2: And obedience is so important.
0: Pedig nagyon fontos dolog az engedelmesség.
2: Now I, as you know, I wasn't very highly educated.
0: Ahogy tudjátok, én nem kaptam túl magas képzettséget.
2: Which worked towards me.
0: De ez a javamra vált.
2: Because I didn't know about fighting God with my head and my whatever.
0: Mert nem tudtam, hogyan kell az agyammal meg egyéb módokon harcolni Isten ellen.
2: And when God spoke to me.
0: És amikor Isten szólt hozzám.
2: This is in India when Duncan was sitting beside me, Alan was preaching.
0: Amikor Alan prédikált, Duncan ott ült mellettem.
2: And God spoke to me, this is the man you will marry.
0: És Isten azt mondta nekem, hogy ehhez az emberhez fogsz feleségül menni.
2: That didn't need interpretation. I said this.
0: Ehhez.
2: I don't want to marry a white man?
0: Én nem akarok egy fehér emberhez menni.
2: I am an Indian.
0: Én indiai vagyok.
2: And I will marry an Indian if I marry.
0: És ha egyáltalán férhez megyek, akkor egy indiaihoz fogok menni.
2: I was an air hostess with Air India.
0: Az Air Indiánál voltam légikísérő.
2: So I saw the world, I saw the crew, and I thought,
0: Láttam a világot, láttam ott a legénységet a repülőn, és azt mondtam,
2: marriage does not work.
0: Hát nem működik a házasság.
2: And the Lord spoke to me.
0: És az Úr szólt hozzám.
2: He said, so who is Lord of your life?
0: Megkérdezte, hogy ki az életed ura?
2: You?
0: Hát te.
2: That settled it.
0: És ez el volt döntve.
2: I said, well, you'll have to explain. I don't need explanation, but you'll have to put love in my heart for an Englishman, and I will marry him.
0: De kell, hogy szeretetet adja szívembe, szerelmet egy angol iránt, és akkor hozzámegyek.
2: And I'm still falling in love with him.
0: És még mindig egyre jobban beleszeretek.
2: After 36 years.
0: 36 év után.
2: I married the best.
0: A legjobbhoz mentem hozzá.
2: So women, if you think you've got the best beside you, forget it. I've got the best behind me.
0: Tehát, hölgyeim, ha azt gondolják, hogy önöknek van a legjobb férjük, felejtsétek el, nekem van a legjobb.
2: And you only disciple. Now listen, I was in Air India, and I knew about looking.
0: Tudjátok, én ott voltam a repülőkön, ott dolgoztam, és tudtam, mi az nézés.
2: And thinking it is good.
0: És az a gondolat, hogy hát ez jó.
2: I will want it. I want it.
0: Akartam.
2: That's right. We all look and we want.
0: Tehát mindannyian ilyenek vagyunk, oda nézünk és akarjuk.
2: He is so good looking.
0: Annyira jól néz ki.
2: Oh, he's handsome.
0: Nagyon jó képű.
2: This is what I want.
0: Ilyet akarok magamnak.
2: And then we add the word.
0: Aztán ott voltam.
2: I have fallen in love.
0: A világ, ugye, szerelmes lettem.
2: Now love is very romantic.
0: Hát a szerelem az nagyon romantikus.
2: It is beautiful.
0: Gyönyörű dolog.
2: But it is kind. It is patient.
0: De kedves a szeretet, türelmes.
2: love is kind.
0: Igen.
2: Love is patient.
0: Yes, türelmes,
2: love does
0: kedves.
2: Love does not boast.
0: Nem dicsekszik.
2: Love gives of oneself.
0: Igen, magát átadja a szeretet.
2: Love has far more.
0: Tehát sokkal több van a szeretetben.
2: What your imagination and my imagination.
0: Mint amit te és én el tudunk képzelni.
2: Okay. Now there was a young lady who came to me. This is very important. This is the reason.
0: Nagyon fontos, ezért mondom el az egészet. Oda jött hozzám egy ifjú hölgy.
2: And I could only teach her what I had taught her.
1: What you'd learned, you mean?
2: What I had learned.
0: És csak azt tudtam neki megtanítani, amit én is tanultam.
2: Now this is for the younger generation.
0: Most a fiatalabbakhoz szólok.
2: For the unmarried ones.
0: Akik még nem mentek férjhez.
2: For the ones who fall in love.
0: De akik beleszeretnek időnként valakibe.
2: I want to take you to another aspect.
0: Szeretném egy másik oldalról megvilágítani a kérdést.
2: There is a possibility that God, who so loves you, decides, can decide who you should marry.
0: Hogy az az Isten, aki szeret titeket, eldöntheti esetleg, hogy kihez kell hozzámenned.
2: What? Okay. Now this young lady, she came up to me. There was a young man who was very interested in her.
0: Oda jött hozzám ez az ifjú hölgy, volt egy fiatal ember, aki nagyon érdeklődött iránta.
2: And she came up to me.
0: És oda jött hozzám ez a hölgy.
2: She said, I don't like his face.
0: Azt mondja, nekem nem tetszik az
2: arca. I don't like his hairstyle.
0: Nem tetszik a frizurája.
2: I don't like the colors he wears.
0: Nem szeretem a ruhái színét.
2: I don't like his clothes.
0: Nem tetszenek a ruhái úgy egyáltalán.
2: The patterns, the designs.
0: Hogy milyen fazonjuk van.
2: Nothing about him.
0: Semmi nem tetszik benne.
2: I said, good.
0: Azt mondtam, nagyon jó.
2: I said, but I want you to do me a favor.
0: De szeretném, ha tennél nekem egy
2: szívességet. I want you to take one day before God.
0: Egy napot tölts Isten előtt.
2: Ask God.
0: És kérdezd meg őt.
2: Is this man for me?
0: Ez a férfi van nekem számba?
2: And if he says yes.
0: És ha ő igent mond.
2: Go for it.
0: Akkor nyomulj utána.
2: But if he says no.
0: De ha nemet mond.
2: I'll stand behind you.
0: Akkor én ott állok mögött.
2: And I'll push him away from you.
0: És elfele foglak taszigálni tőle.
2: She said, okay.
0: Azt mondta, rendben.
2: She sat with the Lord.
0: Úgyhogy
2: and the Lord spoke to her.
0: És az Úr szólt hozzá.
2: This is opening an avenue to know that we have seen marriage failures.
0: Ez egy olyan utat nyit meg előttünk ez az egész történet, amelyen keresztül megtudhatjuk, hogy miért látunk oly sok házassági kudarcot.
2: And I want you to know marriage was not constituted by you, marriage was not planned by you, God planned marriage.
0: És szeretném, ha tudnátok, hogy a házasságot nem ti találtátok ki, terveztétek el, hanem Isten.
2: And marriages are here basically to glorify Jesus.
0: És a házasság elsősorban azért van, hogy Jézus dicsőítse.
2: When they look at the two of you,
0: amikor ránéznek kettőtökre,
2: they see the image of God.
0: Isten képmását látják az emberek.
2: Whatever color.
0: Akármilyen színűek vagytok.
2: Whatever educational background.
0: Akármilyen képzettségetek van.
2: Whether you understand politics or not.
0: Akár értetek a politikát, akár
2: whether
0: nem.
2: Whether you speak his language properly or not.
0: Akár jól beszélitek egymás nyelvét, akár
2: which
0: nem.
2: I do thankfully.
0: Amit én nagyon hálás vagyok, hogy jól beszélek.
2: It is for the glory of God.
0: Az egész Isten dicsőségéért
2: God
0: van.
2: God spoke to this young lady from Philemon.
0: Isten szólt ehhez az ifjú hölgyhez.
2: From the book of Philemon and spoke Philemon to her and said, I am sending this man to you.
0: És azt mondta, én küldöm hozzád ezt a férfit.
2: And he says to her, if you don't have to accept him.
0: És azt mondta Isten a lánynak, hogy nem kell elfogadnod.
2: But if you do.
0: De ha elfogadod.
2: And then the story goes.
0: És így folytatódik a történet.
2: She comes back to me.
0: Visszajött hozzám a lány.
2: She says, God has spoken.
0: Azt mondta, Isten szólt.
2: He is the man for me.
0: Is.
2: He is the man
0: ő
2: for
0: a
2: me.
0: Nekem való ember.
2: I said, well,
0: azt mondta,
2: let's stand together.
0: Hát akkor induljunk együtt.
2: Let's go for this.
0: És akkor menjünk ebbe az irányba.
2: They are the most happily married couple.
0: Ők a legboldogabb házaspár.
2: They have gone through the ups and downs of church life.
0: A gyülekezeti életben voltak hullámhegyeik és hullámvölgyeik,
2: but they have gone through it together.
0: De együtt élték át az egészet.
2: Why?
0: Miért?
2: Because this has been glued by one whose name is Jehovah.
0: Mert Jahve kötötte őket össze.
2: Jesus.
0: Jézus kötötte őket
2: and
0: össze.
2: This doesn't break.
0: És ez a kötés nem törik el, nem szakad el.
2: Oh, I can drop it and walk away.
0: Én persze elejthetem azt a kezet, és elmehetek.
2: But when you deny yourself and say, I obey you, Lord.
0: De amikor megtagadod magad, és azt mondod, Uram, engedelmeskedem neked.
2: We walk together.
0: akkor együtt járunk.
2: And nothing can put asunder what God has joined together.
0: És amit Isten összekapcsolt, azt semmi nem szakíthatja szét.
2: Obedience.
0: Engedelmesség.
2: It is vital that we obey God implicitly and completely.
0: Létfontosságú, hogy Istennek határozottan, eltökélten és maradéktalanul engedelmeskedjünk.
2: And when we are obeyers,
0: és amikor engedelmeskedünk,
2: we will create a people of obedience.
0: Akkor engedelmes embereket hozunk létre magunk
2: között. Automatically.
0: Magunktól szinte,
2: we
0: magától
2: create
0: megy.
2: An atmosphere of obedience to God.
0: Hiszen az Isten iránti engedelmesség légkörét hozzuk létre.
2: This young lady who is married to this gentleman.
0: Ez a fiatal hölgy, aki hozzáment ehhez az úrhoz.
2: Is the most gifted woman.
0: Nagyon nagy ajándékokat kapott.
2: She is an apostolic woman.
0: Egy apostoli hölgy.
2: She is no longer in the churches that we were in.
0: Már nem azokban a gyülekezetekben van, ahol mi.
2: But they are both building a school. They have a school where they are training children to grow up in godliness.
0: De ők ketten beindítottak egy iskolát, ahol a gyerekeket arra tanítják, hogy az Isten félelemben nőjenek fel.
2: Obedience is the most important aspect of Christianity.
0: A kereszténységnek a legfontosabb szempontja az engedelmesség.
2: And it is not about I'm obeying my husband, you know.
0: És nem arról szól, hogy én engedelmeskedem a férjemnek.
2: It is about obeying like Jesus.
0: Hanem arról, hogy úgy engedelmeskedem, ahogy
2: and
0: Jézus.
2: And that is so important.
0: És az annyira fontos.
2: We didn't just do this ourselves, we taught our children the same principle. They grew up in a Western world.
0: Nem csak mi élünk így, hanem a gyerekeinknek is ugyanezt tanítottuk. Ők a nyugati világban élnek.
2: And we taught them the principle, hear God.
0: De megtanítottuk nekik az alapelvet, halljátok meg Istent.
2: Because otherwise the tendency is, I fell in love.
0: Mert különben az ugye a tendencia, hogy szerelmes
2: leszel. And
0: then
2: leszel. You fall in love.
0: Aztán megint szerelmes leszel.
2: And then you're in love somewhere else.
0: Aztán máshol leszel szerelmes.
2: Hollywood?
0: Hollywood?
2: Bollywood? Hey, this is about the kingdom of God. This is the man and my eyes are for him alone.
0: Tehát ez Isten királysága. Ő a nekem való férfi, és a szemem csak
2: ő. Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Whether his hair falls, whether his eyes are not, they are as weak, you know.
0: Tehát akár kihull a haja, vagy ha meggyengül a szeme.
2: His hair is still there.
0: Neki még megvan a haja.
2: It's him.
0: De ez ő. Ő a nekem való.
2: Another thing is, it isn't about what capacity you have within you.
0: Egy másik dolog az, hogy nem az a lényeg, hogy milyen képességek
2: how
0: vannak
2: much you
0: bennetek,
2: know the word of God.
0: Hogy mennyire ismeritek a Bibliát.
2: You have these plug points. Mm-hmm.
1: They do have.
2: Check in. Plug points.
1: Yes, for electricity. Yes.
2: Electricity.
0: Igen, vannak ugye ezek okay. A konnektorok.
2: You have two points, okay?
0: Ami ugye két luk van a konnektorban.
2: When you're discipling,
0: a tanítványképzéssel kapcsolatban
2: all you do is plug into God.
0: Az egyetlen dolgunk az, hogy Istenbe dugjuk be az embereket.
2: I don't understand what they're talking about, Lord.
0: És akkor az Uram, nem értem, miről beszélnek.
2: I don't know what their marital problem is all about, because I've never had a marital problem like this.
0: Nem tudom, hogy ezeknek az embereknek miért van házassági problémájuk, mert nekem ilyen nem soha nem volt.
2: I need your help.
0: A te segítségedre van szükségem, Uram.
2: And the helper is with us.
0: És velünk van a segítő.
2: That's why he says, I will go with you till the end of the age.
0: Ezért mondja azt, hogy én veletek járok a korszak végéig.
2: And he teaches us.
0: És ő tanít minket.
2: Our lives are constantly discipling people.
0: Az életünk arról szól, hogy folyamatosan tanítványozzuk az embereket.
2: By the way we behave.
0: Azáltal, ahogy viselkedünk.
2: By the way we act.
0: Ahogyan cselekszünk.
2: You know, as teenagers, when you were growing up.
0: Tudjátok, tizenéves korunkban, amikor növekedtünk.
2: Somebody lit a cigarette.
0: Valaki rágyújtott.
2: And you said, hey.
0: És arra gondoltunk, oh.
2: I want to have one too.
0: Én is akarok egyet.
2: You all do it hidingly.
0: Mindannyian elbújtatok közben.
2: But you light a cigarette.
0: De rágyújtottatok.
2: I used to smoke 40 cigarettes a day.
0: Én napi 40 szálat szívtam el.
2: When I became a Christian.
0: Amikor megtértem.
2: I'm speaking to some people here. When I, listen. What is wrong with cigarette? Don't ask me. Your dependency on cigarette is what I'm concerned about.
0: És akkor beszélgettem emberekkel, kövéseltem közben, hogyha azt akarnátok kérdezni, hogy mi a rossz a cigarettában, ezt nem tudom neked elmagyarázni, a függőség a cigarettától az a probléma.
2: When I was sad, I wanted a cigarette.
0: Amikor szomorú voltam, rá akartam gyűjteni.
2: So sad.
0: Annyira szomorú vagyok.
2: Then when I'm very happy,
0: és akkor
2: I developed to have a cigarette when I'm happy.
0: Akkor is rá akartam gyűjteni, ha boldog voltam.
2: Oh, I'm so, when I came out of church and I became a Christian, I lit a cigarette, my sister went, and I went, hallelujah!
0: Amikor a gyülekezetből kijöttem, miután megtértem, akkor is utána rágyújtottam.
2: She said, don't, I said, don't what?
0: És a testvérnő mondta, hogy hát ne csináld ezt, mit ne csináljak, szívtam egyet, halleluja.
2: She said, we don't smoke in the church. I said, oh, you don't.
0: Tehát a gyülekezetben nem lehet cigizni, ja, bocs.
2: And then every hour, every minute, chain smoker. I was a chain smoker.
0: És akkor így egymás után gyújtottam egymásról a cigiket.
2: God dramatically took away my dependence from cigarette to him. That's what it is about.
0: Isten teljesen elvette a cigitől való függésemet, és most már őtőle függök. Erről szól a lényeg.
2: Don't say I want to give up smoking.
0: Ne mondjátok, hogy abba akarom hagyni a cigizést.
2: Would you help me, Lord?
0: Mondjátok azt, hogy segíts nekem, Uram.
2: And he helps.
0: És ő segít.
2: There is no condemnation to those who are in Christ Jesus.
0: Nincsenek kárhoztatás alatt azok, akik Krisztus Jézusban vannak.
2: The Lord, the King of Glory, who is your best friend, wants to help you.
0: Az Úr, a dicsőség királya, aki a legjobb barátotok, segíteni akar.
2: I forgot the point I'm making. Anyway,
0: elfelejtettem, hova akartam kiukatni.
1: You're enjoying it, Danny.
0: De azért nagyon élvezzük.
2: I wanted to say this to some of you here.
0: Tehát azt akartam mondani néhányatoknak.
2: I sensed some of you have a habit of smoking.
0: Hogy éreztem, listen, hogy néhányatoknak megvan ez a szokása, hogy dohányzik.
2: Hey, don't touch everybody around you who's not smoking. Listen, your anger is as...
0: És akkor most ne dököljél senkit magad mellett, akiről tudod, hogy dohányzik, hanem amikor te haragos vagy, amikor nem bocsátasz meg.
2: Seen.
0: Tehát sajnos a cigizés látszik.
2: That's right. So God wants to. God does those kind of things in our lives.
0: Tehát Isten végzi el ezeket a dolgokat az életünkben.
2: I have no idea why I shared that with you.
0: Fogalmam nincs, miért mondtam ezt.
2: I think I wanted to make a point.
0: Azt gondolom, valahova ki akartam
2: mutatni. The point has gone off my head.
0: De azt már elfelejtettem.
2: But I hope you've got the
0: But remélem, hogy ti megkaptátok.
2: I'm like Paul, I go tangential preaching.
0: Olyan vagyok, mint Pál én is, hogy így, úgy, ahogy sodródom a prédikációban, így, ahogy jön.
2: But I was making a point, I can't think what the point was. But nevertheless,
0: no, elfelejtettem, amit akartam, de az a lényeg.
2: God disciples us into truth.
0: Isten az igazságba tanítványoz minket bele.
2: When I became a Christian,
0: amikor megtértem,
2: I picked up the phone, there was a convention happening somewhere.
0: Felvettem a telefont, valahol egy összejövetel volt.
2: I picked up the phone.
0: Felvettem a telefont.
2: This is all I know, okay? I come from this culture and I've been transferred here into the kingdom of God.
0: Tehát én csak erről tudtam, ugye én ott éltem egy kultúrában, és utána átkerültem Isten királyságába.
2: I pick up the phone.
0: Felvettem a telefont.
2: And I begin to dial.
0: Kezdtem tárcsázni.
2: I was about to say, I am sick. I can't come to work because I want to go to a convention. Nice thing, isn't it? Godly.
0: Tehát ugye a munkahelyemre telefonáltam, halló, beteg vagyok, nem tudok menni dolgozni, de azért mondtam, hogy elmenjek erre az összejövetelre, az istenfélő dolog.
2: Before I could finish the last...
0: És mielőtt befejezhettem volna az utolsó mondatot.
2: So I said, you know, I did all that and I was about to... And there was a presence in the room and I went, oh my goodness, he is here. And I put the phone down.
0: És aztán éppen befejeztem volna a beszélgetést, amikor megéreztem itt az Úr jelenlétét, és megrémültem, és letettem a kagylót.
2: And the Lord said to me,
0: és az Úr azt mondta nekem,
2: so are you not well, Vasanti?
0: Szóval, Vasanti, nem vagy jól? Mondtam.
2: No, I'm fine.
0: Nem.
2: No, okay. I said, I'm fine.
0: Azt nem jól vagyok, köszönöm.
2: And the Lord said, were you about to lie? And I said, yes?
0: Will you? What was it?
1: Were you about to lie?
2: Were you about to lie?
0: Hát igen, hogy éppen készülsz hazudni, ugye? Igen.
2: Yes?
0: Igen.
2: And he said, remember, you're the daughter of truth.
0: És azt mondja az Úr, emlékezz arra, hogy te az igazságnak a leánya vagy.
2: No, let no lies come out of your mouth.
0: Ne jöjjön ki hazugság a szádból.
2: I was discipled by the Lord into truth.
0: Az Úr az igazság felé vezetett tanítványkérdés közben.
2: As I was saying, our lives make an impact.
0: Ahogy már mondtam, hogy az életünk hatást gyakorol.
2: So, coming back to the cigarette, Lord had taken away my smoking.
0: Tehát visszatérve a cigarettához, az Úr elvette tőlem a dohányzást.
2: In one day, whilst reading Matthew 27, with a cigarette ashtray here, the Bible in my hand.
0: Egy napon, amikor a Máté 27-et olvastam, ott volt rajtam a hamutálca, közben cigiztem.
2: All that he went through. I really was a good smoker.
0: Nagyon jó dohányzó voltam. Tudtam, hogy mik a mozdulat.
2: As I was reading this, it was the Lord's word that spoke to my heart.
0: Ahogy ezt olvastam, az Úrnak a szava szólt a szívemhez.
2: He died on the cross.
0: Ő meghalt a kereszten.
2: For every sin of mine.
0: Minden bűnömért.
2: So that I would not be independent of him, but dependent on him.
0: Nem azért, hogy független legyek őtől, hanem hogy tőle függjek.
2: And he had changed my life.
0: És ő megváltoztatta az életemet.
2: And I said, Lord,
0: azt mondtam, Uram,
2: you took their spit, you took their beating, they beat you, that I find very difficult, they beat him on his head several times.
0: Tudjátok, hogy Jézus elfogadta, hogy őt megverték, a fején is megverték többször.
2: I said, all that for me?
0: És azt mondtam, Uram, mindezt értem.
2: I said, I've not done anything for you.
0: De hát én nem tettem érted semmit.
2: I said, I can't do anything for you.
0: És nem is tudok semmit tenni érted,
2: but
0: azt
2: today,
0: mondtam.
2: I stub my cigarette and I won't have it anymore with your help in me.
0: De ma leteszem ezt a cigit, és a te bennem levő segítségeddel többet nem gyűjtök rá.
2: Stop the cigarette and I never touched it.
0: Abba hagytam, és soha többé nem nyúltam hozzá.
2: One day on a flight.
0: Egy napon a repülőn.
2: I sat beside a man who was smoking his Dunhill.
0: Egy férfi mellett ültem, aki dohányzott, cigizett.
2: Well, Dunhill is a cigarette.
0: Ez egy cigaretta márka volt.
2: Some of you know Dunhill. Okay.
0: Dunhill, néhányan tudjátok mi az.
2: So I was very tired after having served my passengers.
0: És nagyon fáradt voltam, miután nagyon sok utast kiszolgáltam.
2: I said, light me a cigarette.
0: Azt mondtam, adjon tüzet, én is kérek egy cigit.
2: In Air India, they're very happy to disciple you for anything wrong in the airline.
0: És ott az Air India-nál, ott a repülőtársaságnál nagyon boldogan tanítják, vagy hát feddik
2: so
0: meg az embert bármilyen, amit rosszul csinál.
2: Two cigarettes in his mouth, lit it.
0: A férfi két cigarettát tett a szájába, meggyújtotta mind a kettőt.
2: Gave me one and carried on smoking his.
0: Adott nekem egyet, és folytatta a sajátját.
2: I was at the crew seat where the crew rested and my hand was with the cigarette. I couldn't go to it. It couldn't come to me.
0: És ott ültem, ahol a személyzet szokott pihenni, és próbáltam a számhoz vinni a cigarettát, nem mozdult, a fejemmel próbáltam utána menni, az sem ment.
2: So, you saying something here, Lord?
0: Arra gondoltam, Uram, mondasz valamit?
2: Yes!
0: Igen!
2: Don't ever touch it again. And you know who said it? The person who lit the cigarette. It was a trance moment. He just turned to me and he said, don't ever touch the cigarette. And I went, yes, Lord. Nearly said, yes, Lord.
0: És azt mondta az Úr nekem, hogy soha többé ne érintsd ezt, de valahogy a mellettem ülő által mondta, aki egyébként meggyújtotta a cigit, mint hogy valami transzba esett volna, mondta nekem, hogy soha többé ne érintsd, és majdnem neki mondtam, hogy igen, Uram.
2: That's a nice late reaction. But I stopped my cigarette.
0: Úgyhogy abba hagytam ezt a cigit.
2: And now I go on my flights.
0: És aztán megyek tovább a repülőutakon.
2: And people say, Vasanti, you have changed.
0: És akkor a munkatársaim mondják, Vasanti, megváltoztál.
2: And I'd say, why do you say that?
0: És megkérdeztem, hogy miért mondod ezt?
2: But you don't smoke.
0: Nem cigizel.
2: You don't use bad language.
0: Nem beszél csúnyán.
2: Yeah, you don't use that. And I said,
0: és azt mondtam,
2: and I never said, yeah.
0: Én hát soha nem ezt mondtam, hát igen.
2: I used every opportunity to tell them why.
0: Hanem minden alkalmat megragadtam, hogy elmondjam nekik, miért van ez.
2: My life was a discipling.
0: az életem tanítványképzésből állt.
2: They began to see.
0: Elkezdték látni.
2: My bad language had gone.
0: Hogy eltűnt a csúnya beszédem.
2: My cigarette smoking had gone.
0: Már nem cigiztem.
2: My life was being transformed.
0: Már változott az életem.
2: So I would walk into the company of air hostesses.
0: Úgyhogy oda mentem a légikísérőkhez.
2: And they would be abusing.
0: Kezelő vállalathoz.
2: And the cigarette would suddenly go, "Hi, Vasanti."
0: Nagyon csúnyán csinálták ott a dolgokat, és akkor még cigiztek is, és amikor bementem, akkor köszöntek, és gyorsan eltették a cigit. Meg a beszédjüket is megjavították. Nem szabad a Vasanti előtt ilyeneket mondani.
2: Vasanti is coming. Vasanti is coming.
0: Vasanti jön, úgyhogy viselkedjünk.
2: My life was discipling them.
0: Az életem tanítványozta őket.
2: I don't think we understand how much our lives make impacts without words.
0: Azt gondolom, hogy nem is tudjuk, hogy az életünk mennyi hatást gyakorol akár szavak nélkül is.
2: Like Franz and Gerlinde's life, and the girl decides, I will get married.
0: Ahogy Franz és Gerlinde élete is, és akkor úgy dönt az illető lány, aki hallja szövegüket, hogy én is így megyek férhez.
2: I never told them it don't smoke or don't abuse, but they knew my life was shining that.
0: Én soha nem mondtam a munkatársaimnak, hogy ne cigizzenek, vagy ne beszéljenek csúnyán, de látták az életemet, ahogy világított.
2: Our lives disciple people.
0: Tehát az életünkkel tanítványozzuk az embereket.
2: Our children watch us and get discipled.
0: A gyerekeink, hogy figyelnek minket, tanítvánnyá válnak.
2: When our son was growing up, I would tell them, be careful about gossiping, be careful about speaking badly about your teachers. Particularly we speak very badly about our teachers behind their backs.
0: Amikor nőttek fel a gyerekeim, nagyon mondtuk nekik, hogy vigyázzatok, ne pletykálkodjatok, és ne beszéljetek rossz dolgokat a tanáraitokról, mert a hátuk mögött azért ez gyakran megtörtént.
2: This is the principles we live by.
0: Tehát mi ilyen alapelvek szerint éltünk.
2: Principles of God, the word of God.
0: Isten szava, Isten alapelvei szerint.
2: And one day I had picked up a phone.
0: És egy nap felvettem a telefont.
2: And I was telling this girl, you know, this woman, she is such a... And I see my son going...
0: That so on the other side of the line, the girl said.
2: And I said, oh hi, bye. I'll talk to you later.
0: És tehát akkor felvettem a telefont, és a túloldalon elkezdték mondani, hogy tehát ez a nő így meg úgy és.
2: Ne? And my son said, Mom.
0: Jó, hogy ő kezdte mondani ezt, és a fia integetett neki, hogy ne csinálja, és akkor ő gyorsan letette a telefont.
2: Don't gossip. És akkor, about others.
0: És ugye mondtuk a fiúknak is, utána ő is tudta mondani nekünk, hogy ne pletykálj másokról.
2: I didn't say you be quiet, don't tell me what to do.
0: Mondtam neked, fogd be a szád, ne mondd meg nekem, mit csináljak.
2: I said, thank you, son.
0: Nem ezt mondtam, azt mondtam, köszönöm,
2: for
0: fiam.
2: For reminding me.
0: Hogy emlékeztettél.
2: Of the things I taught you.
0: Azokra a dolgokra, amiket tanítottam neked.
2: Thank you.
0: Köszönöm.
2: Our lives disciple people around us.
0: Az életünk teszi tanítványá körülöttünk az embereket.
2: It's very important.
0: Ez nagyon fontos.
2: And then we disciples in the ways Duncan was talking
0: about.
2: És
0: utána olyan módon is képezzük a tanítványokat, ahogy Duncan elmondta.
2: I am happy to pray for anyone who has a problem with smoking.
0: Nagyon boldogan imádkozom bárkiért, akinek problémája van a dohányzással.
1: Amen.
0: Már négyzem közt persze, tehát nem tömegben.
1: She's good, isn't she?
0: Nagyon jól csinálja, nem?
1: Give her a hand, come on.
0: Tapsoljuk meg.
1: You may not have understood the reference to Bollywood.
0: Talán a Bollywoodra való utalást nem értettétek.
1: But Bollywood is the Bombay version of Hollywood.
0: De a Bollywood az a Hollywoodnak a bombai változata.
1: And it produces far more films than Hollywood does.
0: És sokkal több filmet csinálnak ott, mint Hollywoodban.
1: It is the world's biggest film industry.
0: A világnak a legnagyobb filmgyára van ott.
1: When my wife went for her interview with Air India.
0: Amikor a feleségem elment állásinterjúra, vagy az Air Indiához.
1: The director who was interviewing her.
0: Az az igazgató, aki beszélgetett vele.
1: Said, why are you looking for a job in Air India?
0: Megkérdezte tőle, hogy miért keresön állást az Air Indiánál.
1: Why don't you go into the films?
0: Miért nem megy el a filmhez dolgozni?
1: She said, no.
0: Azt mondta, nem, köszönöm.
1: That would be out of the fire, out of the frying pan into the fire.
0: Igen, tehát csöpörből vödörbe.
1: But just to go back, As the Father sent me, I am sending you.
0: De visszatérve az előzőköz, ahogy az Atya küldött engem, úgy küldelek én titeket.
1: And I think many things came out of what Vasanti shared.
0: Nagyon sok dolog kiderült abból, amit Vasanti elmondott.
1: She's smiling back at me.
0: Mosolyog rám.
1: But the key thing that comes out of it.
0: De a kulcs, ami a legfőbb, ami kijött belőle, az,
1: is not just my efforts of making disciples,
0: hogy nem csak az én erőfeszítéseim kellenek a tanítványképzéshez,
1: the Lord is even more committed to making disciples.
0: Hanem az Úr még inkább elkötelezett a tanítványképzés mellett, mint
1: yes,
0: én.
1: He wants us to be involved in the process.
0: Igen, ő azt akarja, hogy részt vegyünk ebben a folyamatban.
1: And it's this wonderful mixture of us and the Lord working together to shape people's lives.
0: Ez egy csodálatos keverék, hogy az Úr meg mi együttműködünk egymással az emberek formálásában.
1: It doesn't thankfully depend on me to make disciples.
0: Hála az Úrnak, nem tőlem függ, hogy lesznek-e tanítványok.
1: The Lord is committed to the process.
0: Az Úr elkötelezte magát erre a folyamatra.
1: But then he invites us in.
0: De meghív minket rá.
1: And says you can play a part in shaping other people's lives.
0: Azt mondta, hogy te is szerepet játszhatsz mások formálásában.
1: Sometimes, as Vasanti said, it's very short term.
0: Néha, ahogy Vasanti mondta, nagyon rövid időnk van erre.
1: You have one conversation with a person.
0: Egyszer beszélgetsz valakivel.
1: You meet them 10 years later.
0: 10 évvel később találkoztok.
1: They say, you know what you said changed my life.
0: És azt mondja az illető, hogy tudod, amit akkor mondtál, megváltoztatta az életemet.
1: I can't even remember what I said.
0: Én arra sem emlékszem, mit mondtam.
1: And then there's others who you are meeting with on and on and on.
0: Aztán vannak mások, folyamatosan találkozunk új emberekkel.
1: So discipleship is a broad term.
0: Tehát nagyon tág kifejezés a tanítványképzés.
1: Although I think most of what we're focusing on is this committed long-term relationship.
0: De azt gondolom, hogy most, amiről leginkább beszélünk, azok az elkötelezett hosszú kapcsolatok.
1: Where God gives us the privilege of raising up men and women who will be strong for him.
0: Amikor Isten azt a kiváltságot adja nekünk, hogy olyan férfiakat és nőket neveljünk ki, akik erősek az
1: and
0: ő számára.
1: And we play our part in the spirit of a father or mother.
0: És mi atyai vagy anyai szellemben megtesszük a magunk részét ebben.
1: Who loves the disciple?
0: Aki mi szeretjük a tanítványokat. Elkötelezzük magunkat mellettük. Úr elkötelezte magát erre a folyamatra.
1: But then he invites us in.
0: De meghív minket rá.
1: And says you can play a part in shaping other people's lives.
0: Azt mondta, hogy te is szerepet játszhatsz mások formálásában.
1: Sometimes, as Vasanti said, it's very short term.
0: Néha, ahogy Vasanti mondta, nagyon rövid időnk van erre.
1: You have one conversation with a person.
0: Egyszer beszélgetsz valakivel.
1: You meet them 10 years later.
0: 10 évvel később találkoztok.
1: They say, you know what you said changed my life.
0: És azt mondja az illető, hogy tudod, amit akkor mondtál, megváltoztatta az életemet.
1: I can't even remember what I said.
0: Én arra sem emlékszem, mit mondtam.
1: And then there's others who you are meeting with on and on and on.
0: Aztán vannak mások, folyamatosan találkozunk új emberekkel.
1: So discipleship is a broad term.
0: Tehát nagyon tág kifejezés a tanítványképzés.
1: Although I think most of what we're focusing on is this committed long-term relationship.
0: De azt gondolom, hogy most, amiről leginkább beszélünk, azok az elkötelezett hosszú kapcsolatok.
1: Where God gives us the privilege of raising up men and women who will be strong for him.
0: Amikor Isten azt a kiváltságot adja nekünk, hogy olyan férfiakat és nőket neveljünk ki, akik erősek az
1: and
0: ő számára.
1: And we play our part in the spirit of a father or mother.
0: És mi atyai vagy anyai szellemben megtesszük a magunk részét ebben.
1: Who loves the disciple?
0: Aki mi szeretjük a tanítványokat.
1: Committed to the disciple.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat negyedik részét hallhatjuk, melyben Duncan és Vasanti Watkinson tanít.
5: To make disciples.
6: Azt halljuk, hogy tanítványokat kell képeznünk.
5: And yet those disciples are growing to be disciples of Jesus.
6: De végül is Jézus tanítványává nőnek fel.
5: They're not those who are just attached to us.
6: Nem csak hozzánk ragaszkodnak, hozzánk kapcsolódnak.
5: They learn from us.
6: Tőlünk tanulnak.
5: But they're growing to be like Jesus.
6: De Jézushoz való hasonlóságra nőnek fel.
5: And so we're investing in them as we saw.
6: Tehát ahogy vetünk, ő beléjük fektetünk be.
5: So that they grow to become like Jesus.
6: Hogy Jézushoz váljanak hasonlóvá, hogy növekednek.
5: This is one of the dangers in discipleship.
6: Ez a tanítványképzés egyik veszélye.
5: That we can think these people are my people.

0: Ich montam.
1: And then there's others who you are meeting with on and on and on.
0: Aztán vannak mások, folyamatosan találkozunk új
1: And
0: emberekkel.
1: so discipleship is a broad term.
0: Tehát nagyon tág kifejezés a
1: Although I
0: tanítványképzés.
1: think most of what we're focusing on is this committed long-term relationship.
0: De azt gondolom, hogy most, amiről leginkább beszélünk, azok az elkötelezett hosszú kapcsolatok.
1: Where God gives us the privilege of raising up men and women who will be strong for him.
0: Amikor Isten azt a kiváltságot adja nekünk, hogy olyan férfiakat és nőket neveljünk ki, akik erősek az ő
1: And
0: számára.
1: We play our part in the spirit of a father or mother.
0: És mi atyai vagy anyai szellemben megtesszük a magunk részét ebben.
1: Who loves the disciple,
0: aki mi szeretjük a tanítványokat,
1: to the disciple,
0: elkötelezzük magunkat mellettük.
1: Gives lots of grace to the disciple,
0: nagy kegyelemmel fordulunk felé.
1: Perseveres with the disciple,
0: kitartunk mellettük.
1: And behaves like a father or mother.
0: És atyaként, anyaként viselkedünk.
1: And that's an exciting possibility for all of us.
0: És ez egy izgalmas lehetőség mindannyiunk számára.
1: Discipleship is not meant to be left to the leaders.
0: A tanítványképzésnek nem az a célja, hogy rábízzuk a vezetőket.
1: Every one of us should play our part in this.
0: Mindannyiunknak meg kell tennünk a magunk részét ebben.
1: You may only be a one-month-old Christian.
0: Lehet, hogy csak egy hónapja vagy keresztény.
1: You still have something to give a newborn Christian.
0: De akkor is tudsz mit adni
1: And
0: egy új
1: so
0: újjászületett kereszténynek. Ez
1: that,
0: nagyon
1: that
0: fontos.
1: We do this. France is agreeing with this.
0: Hogy ezt így tegyük. France egyetért ezzel.
1: So it must be true.
0: Úgyhogy biztos igaz.
1: But you understand, everybody can be in this discipling process.
0: De értitek, mindenki benne lehet ebben a tanítványképzési folyamatban.
1: I'm being discipled.
0: Engem is
1: képeznek. I'm discipling others.
0: Én képzek másokat.
1: And that's how it's meant to be.
0: És ennek így kell lennie.
1: And once again, we've allowed the organized church to say, well, there's only the important people can do this.
0: Ugye a szervezett egyházban, újra el kell mondanunk, sokszor az a nézet, hogy a megfelelő helyes embereknek kell ezt megtenniük.
1: Well, that is true, of course.
0: Hát ez persze helyes, ez így van.
1: But we're all important people.
0: De mindannyian fontos emberek vagyunk.
1: So all of us can play our part.
0: Tehát mindannyiunk meg kell, hogy tegyük a magunk részét.
1: I think we probably come to the time for the coffee break.
0: Valószínűleg itt van az ideje egy kávészünetnek.
1: Yes?
0: Igen.
1: Aha. Good. Now you heard my wife's invitation.
0: Meghallottátok a feleségem ajánlkozását.
1: And if you want prayer with her, she'll be happy to pray with you.
0: Hogyha akarjátok, hogy imádkozzon veletek, akkor ő boldogan meg fogja tenni ezt.
1: But I hope that we've been able to put something of a deposit in our lives.
0: De én remélem, hogy valamit, tehát elhelyeztek valamit az életünkben.
1: God is committed to making every one of us like his son Jesus.
0: Isten azt akarja, hogy mindenki olyanná váljon, mint az ő fia Jézus.
1: He does some of it directly. He does some of the discipling directly.
0: Igen, tehát ő is a tanítványképzés némely részét közvetlenül csinálja, tervszerűen.
1: And he does a lot of it through people.
0: És nagyon sok embert nagyon sokat embereken keresztül,
1: God
0: ő maga
1: says,
0: nevel másokat, és emberek is nevelnek másokat.
1: I want you all to be willing.
0: Isten azt mondja, hogy azt akarom, hogy mindannyian hajlandók legyetek erre.
1: To make disciples.
0: Hogy tanítványokat képezzetek.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat negyedik része, melyben Duncan és Vasanti Watkinson tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanz műsorán.
3: Fordulj oda egy emberen és mondd meg neki, ami elhangzott, hogy kövess engem, amennyire én követem az Urat. Most mondok egy másikat, most egy más valakihoz fordulj oda, és mondok neki, hogy én követlek téged, amennyire te követed az Urat. Péter, nem tudom, hogy néztétek-e, hogy Péternek háromszor mondta Jézus, hogy kövess engem. És most meg is nézzük a legelsőt, Máté Evangélium 4. fejezet 18-19-es 20-as verse, amikor emlékeztek a tanítványokat, ahogy elhívta, hogy hívta el őket. Az atyánál volt kettesbe is, imádkozott, kért az atyától tanácsot, és ő adott tanácsot. Tehát az nem az ő szimpátiája, vagy éppen nem szimpátiája alapján dőlt el, hogy kit hívjon, kit ne, hanem olyanoknak szólt, akit az atyától hallott. Máté 4.18-19.20-as verse elvileg bent van, úgyhogy a Bogi mindjárt segíteni fog, és akkor fogjuk látni is, mert az jobban segít nekem is a memóriámban, én tudom, hogyha látom. Amikor Jézus a Galileai tó mellett járt, meglátott két testvért, Simont, akinek a másik neve Péter volt, és testvérét Andrást. Halászok voltak, és éppen akkor vetették ki hálóikat a tóba. Azt mondta nekik, kövessetek engem, és én emberhalásszá teszlek titeket. Erre ők azonnal otthagyták a hálóikat, és követték Jézust. Egyébként, hogyha belegondolsz, végig gondolod, a 12 tanítvány mindegyiket így hívta el. A gyere, kövess engem, azok meg otthagyták csapott papot, és követték. Otthagyták az egyik az adószedői dolgát, másik ezt, harmadik amaszt. Nem fura az, hogy jön egy Názáretből egy, Názáret nem volt egy híres prófétai város, egy lapos, kisé megvetett környékű, mint mondjuk most a Szabolcsból társadalom szempontjából, mellőzött társadalmi réteg lakott ott, és onnan jön egy ács ember, és akkor azt mondja, hogy kövess engem, és ez a halász, vállalkozó testvérpár ott hagy mindent. Ott, tehát nem is olvasom, hogy érted, most leparkoltak volna, vagy mondjuk szólt, hogy fölhívta volna mobilon a valamelyiket, hogy most gyertek már, vagy szólt volna. Egyébként még azt is hozzáteszem, hogy Péter nős volt. Volt felesége. Nem is értem azt. Azt mondja, hogy kövess engem, mindent ott hagytak és követték. Tehát vajon mi késztethette Pétert, mi késztethette Andrást, a hálóikat, és követték Jézust. Egyébként, hogyha belegondolsz, végig gondolod, a 12 tanítvány mindegyiket így hívta el. A gyere, kövess engem, azok meg ott hagyták csapott papot, és követték. Ott hagyták az egyik az adószedői dolgát, másik ezt, harmadik amaszt. Nem fura az, hogy jön egy Názáretből egy, Názáret nem volt egy híres prófétai város, egy lapos, kisé megvetett környékű, mint mondjuk most a Szabolcsból társadalom szempontjából, mellőzött társadalmi réteg lakott ott, és onnan jön egy ács ember, és akkor azt mondja, hogy kövess engem, és ez a halász, vállalkozó testvérpár ott hagy mindent. Ott, tehát nem is olvasom, hogy érted, most leparkoltak volna, vagy mondjuk szólt, hogy fölhívta volna mobilon a valamelyiket, hogy most gyertek már, vagy szólt volna. Egyébként még azt is hozzáteszem, hogy Péter nős volt. Volt felesége. Nem is értem azt. Azt mondja, hogy kövess engem, mindent ott hagytak és követték. Tehát vajon mi késztethette Pétert, mi késztethette? András.

környékű, mint mondjuk most a Szabolcsból társadalom szempontjából mellőzött társadalmi réteg lakott ott, és onnan jön egy ács ember, és akkor azt mondja, hogy kövess engem, és ez a halász vállalkozó testvérpár ott hagy mindent. Ott, tehát nem is olvasom, hogy érted, most leparkoltak volna, vagy mondjuk szólta, hogy fölhívta volna mobilon a valamelyiket, hogy most gyertek már, vagy szólt volna. Egyébként még azt is hozzáteszem, hogy Péter nős volt. Volt felesége. Nem is értem azt. Azt mondja, hogy kövess engem, mindent ott hagytak és követték. Tehát vajon mi késztethette Pétert, mi késztethette Andrást, meg a többieket, mert azt most nem olvasom föl, hogy első hívásra azt mondta Jézus, hogy gyere, kövess engem, gyertek, kövessetek engem, és emberhalászát teszlek titeket. Tehát mindent ott hagytak, képesek voltak mindent ott hagyni. Jézus nem győzködte őket, nem ült le, hogy de neked ezt kell csinálni, de neked engem kell követni, tudod, én vagyok az a messiás, meg stb. Egyszerűen csak felszólította, hogy kövess engem, ők megkövették. És ez nem egy egyszeri előadásra, vagy egy összejövetelre, istentiszteletre, vagy egy konferenciára való meghívás volt, hanem egy, hát, több éves életmódra. Úgy döbbenetes. Hát most képzeld el, hogy én azt mondom nektek, hogy gyere, kövess engem. Mert most én azt mondom, hogy gyere, kövess engem, amiképpen én is követem Krisztust. Mondom melletted levőnek, kövess engem, amiképpen én is követem a Krisztust. Hát figyeld meg, ezek az emberek 3 évig, vagy több mint 3 évig éjjel-nappal utána vele voltak, vele ettek, vele aludtak, mosakodtak, boltba mentek, haláztak, szolgáltak, és a kor tanítványi kifejezése, értelmezése szerint egyszerűen beleálltak a Jézus tanítványságába. Jézus tanítványaivá lettek egyetlen egy hívásra. És hát ott van a kérdés, hogy hogyan meg mi miatt történhetett ez az egész meg. Nyilván, amit mondtam, legelőször ott volt és ne felejtsük el, hogy az atyától kért ezzel kapcsolatban Jézus tanácsot. És az atyától megkapta, hogy kiknek szóljon. És az atya pontosan tudta, hogy kiknek a szíve kész. Az atya pontosan tudta, hogy kiknek a szíve van tele vágyal, éhséggel, szomjúsággal, és tudod, Isten belénk is ültetett a természet fölötti után, a mennyei után, Isten után egy vágyat. Aztán persze ezt sokféleképpen értelmezzük. A neveltetésünk, a családi körülmények, a kultúránk, a szocializáltságunk szerint ez sokféle módon csapódik le az agyunkba, de az a helyzet, hogy úgy is lehetne mondani, hogy metafizikai fogyatékosok vagyunk. Valami hiányzik természet fölöttileg ott belőlünk. Így születünk meg. Egy bűnös természettel, egy olyan természettel születünk meg mindannyian, ami nem képes arra, hogy Isten, aki szellem, szellemi lény, kapcsolódni tudjunk. De a vágy meg ott van, az űr ott van bennünk, és ez nem egy tervezési hiba, ami, mit tudom, kijön autóknál, hogy típushiba, 3-4 év eltelik, és akkor már lehet tudni, hogy ennek most állandóan ez a problémája, állandóan másiknak az a problémája. Ez benne van minden emberben, de ez nem egy típus hiba, hanem ezt Isten direkt tervezte bele az emberi lénybe, a természet fölötti utáni vágyat. Biztos ti is tapasztaltátok, emlékszem, hogy mi 2000-ben költöztünk ide Fehérvárra, Budapestről, és hát itt is én nem tudom hány évig használtuk azt a NDK mosógépet. Automata mosógépet nagyon hosszú évekig használtuk, aztán vettünk egy másikat, kaptunk egy

0: másikat, és akkor vettünk egy másikat, és akkor az való, de még működő képesen valakinek odaadtuk, már nem tudom, hogy kinek. Csak érdekes, hogy utána, amit vettünk, hát az nem tartott olyan sokáig. Hát ez több évtizedek óta ment, semmi baja nem volt. Már volt, ami a vas rohadt, de ugyanúgy szépen mosott, minden rendben volt. Már régen nem tervezték be az elavulást. Ma már pontosan úgy van, hogy 3 év a garancia, és akkor beletervezik, hogy 3 év, 4 év, és akkor utána kezdenek elromlani az egész gépezetbe, szerkentyűbe, hol ez, hol az, hol amaz. De már akkor túl van a garancián. De úgy van megtervezve, hogy 3 évig, amíg garanciás, vagy 1 évig, addig jól működjön. Tehát Isten valamilyen módon egy olyan elavulási folyamatot tervezett beléd, meg belém, figyeld meg, ahogy telnek az évek. Ez a vágy egyre erősebb. Egyre karakteresebb. Aztán nagyon érdekes, hogy talán semmilyen más emberbe beleültetett teremtettségétől, hát most már nem lehet talán ezt sem mondani, mert ez a nemiség is egy ilyen dolog, de talán semmilyen más dolgot nem értelmeztek ennyire félre, mint a menny a természet fölötti utáni vágyat, mert ezt mindegyikünk diagnosztizálja. Érzékeljük. Csak van, aki ezt úgy érzékeli, hogy nekem szükségem van pénzre, állásra, karrierre, szexre, családra, férje, feleségre, gyerekre, erre, arra, amarra, és akkor ebből egyre többet akar az ember, egyre többet akar habzsolni, de azt vesztük észre, nem tudom, hogy ti hogy voltatok, de nem tud megelégíteni, bármiből is veszel többet. Bármiből is jutsz hozzá többet. Az nem tölti be azt a hiányt, nem tölti be azt a vágyot, amit Isten belénk programozott. Ott van benned, de ez a vágy akkor tudja csak Isten betölteni egy megelégedettséget, egy békességet, egy kiteljesedettséget ott belül, amikor a megfelelő célkereszt, megfelelő fókuszba van állítva a menny. Istennek a jelenléte. A názareti Jézus Krisztus, Isten királysága, a királyok királya, a vele való közösség, az odafölvalók, ami nem ideig való, hanem örökké való dolgok, ami láthatatlan. Amikor a célkereszted erre állítod be, akkor azt veszed észre, hogy egyre többször ad Isten megelégedettséget. Ha a célkereszt nem ezen van, a vágy akkor is ott van. Mindegyikünkben van vágy egy kiteljesedés, egy beteljesedettség után. De ezt nem fogja tudni megadni se a házastársad, se a férjed, se a feleséged, se a gyerek, se apád, se anyád, se nem tudja megadni. Ne várd a pásztorodtól se, tőlem se várd. Nem tudja megadni a karriered, a pénzed, hiába van. Nem tudja az új autód, új állás, akármilyen hatalomra jutsz, befolyás, nem fogja tudni megadni a megelégedettséget. Egyedül az, ami direkt Isten így teremtette, hogy az a vágy, az a szomjúság, ő utána van. És amikor megtalálod a keresődbe, a fókuszt ráállítod, az Urak Ura. A királyok királya, a menny, a mennyei királyság, Istenem, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Amikor elkezded a fókuszt erre ráállítani, azt mondja Isten, hogy megtanítalak, hogy nem csak keresed, hanem ezt meg is találod, és megelégedést kapsz. Nagyon érdekes ez. Valójában, amit szeretnénk, az a személy, akinek Isten kigondolt és megteremtett. Szeretnéd megismerni azt, akivé Isten elgondolt. És ezt nem fogom tudni megismerni csak a készítővel való kapcsolatban. Nem tudom, mi volt a Panovapóba volt, vagy nem abba? A Pancinello, tehát hogy a készítő a készítővel végül találkozott, és amikor találkozol a készítőddel, akkor tudod meg, hogy miért is teremtett, kivé teremtett. Tehát ez az egyik dolog, hogy amikor meg tudod fogalmazni azt, Istenem, én vágyom, vágyom azt a személyt megismerni, lássam magam előtt, akivé te kigondoltál, akivé te elterveztél. A másik dolog pedig az, hogy megismerni őt, a názereti Jézust, akiért lettünk mi teremtve. Mert nem magunkért lettünk teremtve. Nem azért születtem, nem azért lettél, nem azért élünk, hogy szépek legyünk, egymásnak bókoljunk, egymásnak tisztességet adjunk, meg szeretgessük egymást, de jó, hogy itt vagy, ez jó, természetesen jó ez, de nem erre vagyunk teremtve. Ez csak egy melléktermék. Annak a mellékterméke, hogy megismered azt, akiért lettünk teremtve. Mert Jézus Krisztusért lettünk teremtve. Hogy az ő mennyasszony részeként elkezdjük vele együtt egy kiteljesedett életet élve uralkodni a gonosz fölött, a bűn fölött, a betegségek, az átkok, a félelmek, a szorongások fölött, és amikor elkezded ezeket uralni, akkor elkezdesz tudni úgy szeretni, amiben erő van. Amiben nem csak puszi-puszi, öleljük egymást, hanem abban erő van. Ha beteg vagy, akkor az az erő képes meggyógyítani. Ha fáj, a fájdalmat képes megszüntetni. Hogyha megkötözöttség gyötör, akkor az a szeretet képes azt a gyötrést eltüntetni az életedből. Mert az Isten szeretetében erő van. Az emberi szeretetben nincs meg ez az erő. De Isten szeretetében ott van az a természet fölötti erő, hogy felszabadítson téged. És azt mondja az Úr, hogy gyere, kövess engem. Mert azt adom neked, amit a legbensőbb természet fölötti utáni vágya, csóvárgásod vágyik. Megadom, hogy megismerd, hogy miért lettél te nő, miért lettél te férfi, miért születtél meg itt Magyarországon, miért itt élsz, miért ebbe a korba. Mert nem véletlen, mert tervem van veled. Miért hagytak el? Miért árultak el? Miért szúrtak hátba? Azt mondja, hogy gyere közelebb, és én megismertetem, hogy mire hívtalak el. Ráadásul azt mondja, hogy gyere, kövess engem. Emlékeztek, van egy olyan mondat talán a Márk evangéliumából, Jézus elhívta a tanítványait, hogy mindig vele legyenek. Gyere, kövess engem, és velem élsz. Hogy megismerd azt, akiért megszülettél. Megismerd azt, akiért lélegzel. Azért lélegzünk, hogy Istennek dicsőséget adjunk. Ez az életed értelme, hogy dicsérd az Urat. Nem tudsz ennél nagyobb értelmes, vagy értelmesebb dolgot csinálni. A másik pedig az, hogy gyere, kövess engem, mondja Jézus, és meg fogod ismerni azt a helyet, ami után vágyódsz. Hány film, hány szépirodalmi mű szól arról, néhány eszembe jutott, de nem fogom most mondani, mert legkülönbözőbbek. Vágyódik valami olyasmi hely után, ahol béke van, ahol öröm, ahol teljesség, a Kánoán, az ígéret, a Hawaii, stb. Na ez a menny. Mert a te otthonod a menny. Az én hazám a menny. Ne érts félre, ez nem azt jelenti, hogy most el akarunk menekülni. Hanem azt mondja Jézus, azért gyere és kövess engem, hogy megismerd azt, akivé Isten téged teremtett. Megismerj engem, akiért lettél teremtve. És megismerd azt a helyet, amely után van benned vágy. És hiába akarsz egy jó kis nyaralót, hiába akarsz elmenni a nem tudom hányodik országba nyaralni, ide menni, kirándulni, oda menni, ezt látni, azt látni, soha nem elégít meg téged, amíg nem a menny a te fókuszod. Soha nem fog tudni megelégíteni se a pénz, se a javak, se a kirándulás, se az semmilyen élmény, ha nem a menny a fókuszod. Nem a teremtett, az eredeti teremtettséged, hogy mivé tervezett téged. Nem azt akarom becélozni, és azzá akarok válni. És nem az én királyom. Tudod, amikor kapsz egy elhívást, és azt mondja Jézus, hogy gyere, gyere, kövess engem, és tudod a szívedbe, hogy hát ez az. Valahogy Péter, András az első szóra tudta, hogy ez, nem is ismerem ezt az embert. Fiatalabb, mint én. Nekem jól menő üzletem van. Ma reggel is, ahogy kihajóztunk, visszajöttünk, amit eladtunk a piacon, az nekem 3 hétig elég. De holnap is kimegyek. És most azt mondja, hogy menjek és kövessem. De tudod, ki vagyok én? Azt mondja az Úr, gyere, kövess engem, és megmutatom. Ki vagy te Krisztusban? Ki vagy te Isten szívébe? Emberek, tudod, hogy sok mindent mondanak és gondolnak rólad. Nem beszélve rólam. Tudod, hogy sok mindent mondanak? Sok mindent gondolnak. És akkor ezzel kapcsolatban az az üzenet, amit az Éva mondott. Ne kezdj el ezzel foglalkozni, hanem ismerd meg, hogy Isten kinek tart téged. Gyere, kövess engem. És én megismertetem veled, hogy én kivé gondoltalak. Kinek teremtettelek. Milyennek terveztelek. A másik, miért élek? Ó, Istenem, annyi mindent csináltam, annyi minden tanfolyamot elvégeztem, annyi minden kínlódáson, gyötrődésen, nyomásokon, megvetettségeken átmentem, megszégyenüléseken, de az a helyzet, Uram, miért élek? Nem kell felemelni a kezedet, de az az érzésem, hogy sokatok van, vagytok már itt, akikben megfordult már nem egyszer, nem kétszer az a gondolat, ó Uram, jobb lenne már elmenni ebből az árnyékvilágból. Nem? Hát, benned nem. Dicsőség az Úrnak. De miért élek? Akkor tudsz tudatosan itt lenni. Pál apostol azt mondja, ó Uram, hát, nagyon szeretnék már ott lenni nálad. Igazából sokkal jobb lenne ott lenni nálad, mint itt. Kínlódni, hát itt vannak a láncok, nyomnak, dörzsölnek, csupa vér, meg minden. Cipőt se adtak. Nem, azt tudjátok, hogy nem volt a börtönükben angol WC. Pál apostolnak a börtönébe se volt angol WC. Az egyik sarokba ott volt. Annak szaga volt, meg a többiekének is. Szaga volt. És tudod, miért élek? Javaslom, az a John Bevere-nek a sátán csalia, nem tudom, hogy van-e még ott hátul. Néhányat hoztam. Egy 10 darabot hoztam ott hátul, még van, hogyha szeretnétek, akkor én egyet már elvittem, úgyhogy igyekezzetek. De miért élek? Miért élek? Gondolkoztál már? Miért élek? Vagy amikor igen mondasz Jézus hívására, amikor azt mondja, hogy kövess engem, akkor a szívedben tudod, hogy ó, ez hazahívó szó. Volt már olyan érzésed, hogy betoppantál valamelyik helyre, és azt mondtad, hogy otthon érzem magam. Pedig nem voltál előtte ott. És azt mondtad, otthon vagyok. Valahogy ezt tudom elképzelni, amikor Péter és András hallotta, gyere, kövess engem, gyertek, kövessetek engem, és emberhalászokká teszlek. Nem tudom, nem volt ebbe semmi varázserő, nem volt ebbe semmi mágia, egyszerűen egy kijelentés volt. A szívükbe azt az éhséget és szomjúságot célozta meg és találta el, ami vágyott arra, hogy megismerjék, miért élek, megismerjék azt, hogy kiért vagyok, és megismerjék azt, hol az én hazám, a menny. A gazdag ifjú jutott még ez egyébként eszembe, emlékeztek a Máté 19-be, és ezt felolvasom, Máté 19, 16-tól néhány verset olvasok. Hozzájött egy ember, és azt mondta neki, jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? 17-es vers, Máté 19, 17. Ő pedig mondta neki, miért mondasz engem jónak, senki se jó, csak egy az Isten. Ha nem akarsz menni az élet, ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. 18-as vers. Mondta neki, melyiket? Jézus mondta, ezeket ne ölj, ne paráznák, hogy ne lopj hamis tanú bizonyságot, ne tégy, tiszteld apádat, anyádat, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És mondta neki az ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Mondta neki Jézus, hát ha tökéletes akarsz lenni, akkor eredj el, add el a vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és gyere, kövess engem. Az ifjú, amikor ezeket a beszédeket hallotta, elment megszomorodva, mert nagy gazdagsága volt. Jézus pedig mondta a tanítványainak, bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyek királyságába. A már 10-ből kikerestem, ugyanez a történet ott van, két verset olvasok csak föl, a 23-as és a 24-es vers. Azt mondja, amikor Márk 10-23, Jézus pedig körültekintve mondta tanítványok, milyen nehezen mennek be az Isten királyságába azok, akiknek gazdagságuk van. 24. A tanítványok pedig álmélkodtak az ő beszédén, de Jézus ismét felelte és azt mondta nekik, gyermekeim, akik a gazdagságba bíznak, milyen nehéz azoknak a Isten királyságába bemenni. Ez a gazdag ifjú története miről szól? Két dologról. Mi húz vissza? Mi húzhat vissza? Jézus azt mondja, gyere kövess engem! Péter, András csapott papot ott hagyott. Nem mindenki hagyta ott mindenét. Péter András ott hagyott mindent. Ez a gazdag ifjú szerette volna követni Jézust. Megelőzte Jézus hívását. Jézusnak megtetszett, az egyik evangélium így írja le, hogy Jézusnak megtetszett ez a fia, és szimpatikus volt neki, és akarta, hogy kövesse. De volt valami, ami visszahúzta, tudod mi? Akiknek gazdagságuk van. Akiknek gazdagságuk van. Mert ahol a kincsed, ott van a szíved. Mi az, ami számodra drága? Mi az, ami számodra annyira értékes? Értékesebb annál, hogy fölismerjem, megismerjem azt, akivé Isten teremtett. Megismerjem azt, akiért lettem teremtve. És megismerjem azt, ahova tartozok, a mennyet. A mennynek a királyságát. Mit van, ami visszatart attól, hogy kövesd őt? Akiknek gazdagság, én ezt most nem kezdem el kivesézni, erről annyi minden van. Ez az egyik, akiknek gazdagságuk van. A 24-es vers pedig azt mondja, akik a gazdagságban bíznak. Ez mit jelent? Ez a bízik, ez a pejtó, ez a rábeszél, meggyőz, rávesz, megnyer, elhitet, félrevezet, bízik, hallgat rá, engedelmeskedik, hisz, engedi magát. Tehát mibe bízol? Mibe bízol? Mi tud rávenni? Mi tud félrevezetni attól, hogy betöltsem azt, amit Jézus mondott, gyere, kövess engem? Mi az, ami képes ettől eltántorítani? Mi az, ami képes rábeszélni arra, hogy ráérünk arra még. Ismertem egy embert, és ez nem egy ilyen egy ember volt, konkrét ismerősöm azt mondta, hogy majd halála előtt akar megtérni, addig még ő élvezni akarja. Nem tudtam erre semmit sem mondani, már azt, hogy azt mondtam, hogy hülye vagy, mert úgy se tudod, hogy mikor halsz meg. Hát fiatal voltam, és akkor így fogalmaztam. De hát az a helyzet, még él. de nem tudom meddig. Nem lehet kiszámítani. Voltatok már halálos ágyon, ágynál. És voltam. És megrendítő, ugyanakkor pedig fölemelő, amikor valaki megragadja ott a láthatatlant. Istennek a kegyelmét és szeretetét. Amikor ebben tudsz egy eszköz lenni, az egy fantasztikus dolog, mert tudod, hogy a mennybe fogsz találkozni vele. Utána már nincs ideje elrontani. Megy a mennybe. Okay. De az a helyzet, hogy van, akinek erre nincsen lehetősége. Meg pikk, egy kanyar és fán van, és annyi. Egy pillanat volt. Egy másodperc se. És meghalt. Nem volt halálos ágy. Nem tudtak papot hívni. Nem tudtak pásztort, meg szolgálót, aki beszélgessen, imádkozzon, megvallja bűneit, stb. Letegye a terheit. Nem volt rá lehetőség. Nem manipulálásképpen mondom, egyszerűen csak azért, hogy mi az, ami visszahúz attól, hogy gyere, kövess engem. A gazdagságom van, hát ami fontosabb, illetve ha bízok a gazdagságban. Nincsen, csak szeretném. És képes ezért eltántorítani. Képes ezért olyan varga betűket megtetetni velem a gondolkozásmódomba, a szívembe, az érzelmeimbe, a beszédembe, a kapcsolataimba. Képes vagyok engedelmeskedni a hülyeségnek, ahelyett, hogy annak engednék, hogy gyere, kövess engem. No, és akkor most lyukadunk oda ki, ez a befejező rész, amivel kezdtük az istentiszteletet, emlékeztek, a föltámadás után Jézus megjelent ott a tanítványoknak a tópartján, és akkor volt a menü. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy mi volt a menü? Sült hal és méz. Mézes sült hal volt. Tehát ilyen édes sült hal volt. Próbált ki. Tehát Jézus ezt úgy kipróbálta. De minden esetre megették. Megették, és akkor utána elment Péterrel sétálni a vízparton. 15. Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondta neki, igen uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Azért Péter bölcs volt, azt már nem tette hozzá, én jobban szeretlek, mint ők. Mondta neki Jézus, legeltesd az én bárányaimat. Megkérdezte ismét másodszor is, Simon Jónának fia, szeretsz engem? Mondta neki Péter, igen uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus, őrizd az én juhaimat. Megkérdezte harmadszor is, Simon Jónának fia, szeretsz engem? Elszomorodott Péter, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, Jézus, szeretsz engem? És azt mondta neki, uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek. Mondta neki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor ifjabb voltál, felöveszted magadat, oda mentél, ahova akartál, mikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz föl téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy ezáltal kijelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És így szólt, azt mondta neki, kövess engem. Ez volt a harmadik kövess engeme. Illetve a második. Péter pedig megfordult és látta, hogy követi az a tanítvány, akit szeretett Jézus. Aki ott nyugodott az utolsó vacsora közben az ő keblén, mondta, uram, ki az, aki elárult téged? Hát ez János írja ezt, és akkor nem akarja a saját nevét írni. Őt látva Péter megkérdezte Jézustól, uram, és ő vele mi lesz? És azt mondta neki Jézus, akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. Na ez volt a harmadik kövess engem. A második, miután mondta, szeretsz? Szeretlek. Szeretsz? Szeretlek, uram. Szeretsz? Az már ciki volt. Biztos vagyok benne, hogy eszébe jutott Jézusnak a Péternek a Jézus megtagadása. A kakas, meg ez az egész átkozódás. Mert ez előtte esküdött, hát ha mindenki meg is tagad, mindenki el is fut, én nem. Tehát tudod, Jézus, tehát halászgyerek vagyok, tehát én nem megyek. De az a helyzet, hogy ő is. és háromszor megtagadta. És utána keservesen elkezdett sírni ott a kakas kukorékolásánál. Nagyon érdekes, amikor elbuktál, beláttad. Elbuktál, pedig biztos voltál magadban, hogy hát én aztán biztos hűséges leszek. Kudarcok, mások előtti megszégyenülések után Jézus megkérdezte, szeretsz engem? Szeretlek, Uram. Hát mennyire volt ez meggyőző? A szó önmagában nem. De Jézus ismerte a szívét, és tudta, hogy a szíve szerint igen. Szívébe szereti őt. Nem volt hozzá ereje, hogy abban a helyzetben megvallja. Azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, legeltesd az én juhaimat. És aztán újra megerősítette Jézus Péternek az elhívását, azt mondja, gyere, kövess engem. Kövess engem. Ebben már benne van az is, hogy legeltesd az én juhaimat, őrizd az én juhaimat, vezesd őket, de már benne van az is, úgy fogsz meghalni, mint én. Kifeszítve a kezedet. És valóban így is feszítették keresztre Péter, csak mondta, hogy azt nem érdemli meg, hogy ugyanúgy, hogy akkor fejjel lefele feszítsék meg. És akkor fejjel lefele feszítették keresztre. De igaz lett, amit Jézus mondott róla, hogy más övesz föl téged, és oda-vissza, ahova nem akarod, és kinyújtod a kezedet, kitárod a kezedet. Igen, így történt. Tudod, amikor lehet, hogy úgy érzed, hogy nem vagy elég szent, nem vagy eléggé alkalmas, nem vagy eléggé bűn nélkül való ahhoz, hogy szolgáld Istent. Akkor Isten azt mondja, hogy kövess engem, gyere utánam, vedd föl a keresztedet. Lehet, hogy nem kell keresztre feszítetned most 2023-ba, nem kell keresztre feszítetned a 21. században, mint Jézusnak, de megvan a kereszted. Vedd föl, azt mondta Jézus. Kiírogattam, hogy mi mindent írnak az apostolok, hogy mit kövessünk. Kövessétek a szeretetet, kövessétek a békességet, stb. Hogy mi mindent kell követnünk. Ez, amit muszáj belerakni a pakba. Ha meg akarod ismerni azt, hogy kivé teremtett, gondolt ki, tervezett el Isten, azt mondja Jézus, kövess engem. Vedd fel a keresztet és kövess engem. Ha megismered, ha meg akarod ismerni azt, aki téged elhívott, aki téged tervezett, akiért élsz, aki értelmet ad az életednek, ahhoz szükséges, gyere kövesd őt, vedd fel a keresztedet. Meg akarod ismerni, be akarsz oda jutni, és látni akarod szemtől szembe azt a helyet, és benne akarsz élni, amit mondott Jézus, hogy elmegyek és helyet készítek neked. És ez a hely kész van. Ez a hely a mennyben van. És azt mondja, hogy akkor igen, gyere kövess engem, vedd fel a keresztedet. És akkor jön még egy dolog. Hát, és ő velem mi lesz? Mert hát tudta nagyon jól Péter, hogy hát János volt a szeretett. János volt a kiválasztott. János volt a pixisbe. Tehát ő volt a kedvenc. És ő vele mi lesz? Hát én leszek a főnök, én leszek, aki vezetem, én fogok szenvedni, én fogok, stb. És ő vele meg mi lesz? És azt mondta Jézus, hát mi között hozzá? Mi között hozzá? Ne foglalkozz ezzel. Ez nem tartozik rád. Te kövess engem. Mit jelent ez? Néha van egy olyan felelősség, amit fölveszünk emberekért. És fontos. Fontos, hogy ezt fölvedd. Legeltesd az én juhaimat. Őrizd. Vezesd őket. Igen, ez Isten adta felelősség. És van olyan felelősség, amikor már az Úr követését akarom ürüggyel megmagyarázni, hogy miért nem. És a gondolataimban másokkal akarok foglalkozni. Ez egy hamis felelősség már. És lehet azt mondani, hogy ezt egy rossz motivumból mondta volna Péter, vagy nem szeretetből? Nem lehet mondani. Én nem merném rámondani. Még azt is tudom, azt is mondhatnám, hogy egy felelősségből, egy szeretetből mondta. És ő vele mi lesz? Ezt lehet így is mondani, egy aggódással. De arra is azt mondta Jézus, hogy ne foglalkozz ezzel. Te kövess engem. Neked van most egy prioritás az életedbe, egy fontossági sorrendben a legelső hely, hogy azzal foglalkozz, hogy a szívedbe az első helyen legyen Isten királyságának keresése, az ő igazságának keresése, és te kövess engem. Az összes többi, ami ott van a szívedbe, ott van szükség bármi a kapcsolatrendszeredbe, azt megadja az Úr. Míg az emberek fele való felelősség érzése szabad, hogy eltántorítson attól, hogy kövesd az Urat. Ez az üzenete ennek. Te kövess engem. Amen. Tudod, ilyenné teremtett Isten. Egy vágyakozásra. Ez beléd van programozva, beléd van tervezve, hogy mindig éhezzünk, mindig éhesek legyünk. Ezért mondta Jézus, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. De ha az bármivel kicserélem, éhezik és szomjúhozzák az emberek meg dicséretét, elismerését, az egészséget, anyagi javakat, családot, férjet, feleséget, bármit. Teljesen mindegy, mivel és ezek jó dolgok. Tehát ezt nem lehet mondani egyikre se, hogy nem jó. De mégis a fontossági sorrend, a prioritás azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert őket elégítem meg. Tudod, amikor van egy betöltetlen üresség ott, egy ilyen megszelídíthetetlen, nyugtalan vágy, azt nem tudod betölteni láthatóval. Nem tudod betölteni kézzelfoghatóval. Csak Isten jelenléte tudja megadni. És nem a vágy az, ami megront. Nem a vágy az, ami romlottságot hoz, hanem hogyha ez a vágy rossz célra van beállítva. A vágyam célkeresztje nem a megfelelő dolgokon van. Az adja a romlást. És azt mondja Jézus, gyere, kövess engem. Állíts be a fókuszodat. Állíts be a célkeresztedet az örökkévalóra, a mindenhatóra, a mennyei dolgokra, arra, amivé én kigondoltalak és elterveztelek. És én megelégítelek. A vágyakozásunkra és arra a belső sóvárgásra, arra soha meg nem elégíthető vágyra, szomjúságra nem az a gyógyír, hogy egyre többet kapunk, többet szerzünk, többen van olyanból, ami nem tud megelégíteni. Az a gyógymód, hogy megfelelő dolgokra vágyjak, a láthatatlanokra és az örökkivalókra. Ámen. Gyere, kövess engem. És ha engem követsz, ott leszel, ahol én vagyok. Gyere, kövess engem. A gazdag ifjú elszomorodott, mert nagy gazdagsága van. Ne engedd, hogy semminek ne engedd, hogy a szívedet elhúzza, elfordítsa. Amen. Imádkozzunk ezért. Ha egyetértesz velem, akkor mondd el velem ezt az imát. Mennyi, Atyám, köszönöm neked, van szavad hozzám, és azt mondod, gyere kövess engem. Uram, igent mondok, mint Péter és András. Igen, követlek, és nem csak mondom, hanem megteszem. Adj ehhez kegyelmet, hogy ami szükséges, magam mögött hagyjam. Édesatyám, én akarlak téged jobban megismerni. Akarom azt megismerni, akivé kigondoltál, elterveztél, megteremtettél. Akarlak téged megismerni. Mennyei Atya, örökkévaló és mindenható Istenem, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, Úr Jézus Krisztus, élő Isten egyszülött fia, Isten báránya, én Uram és megváltom. Akarlak téged jobban megismerni, kedves Szent Szellem, mert te érted lettem teremtve, te érted születtem. És Uram, akarom jobban megismerni, és ezért követlek azt a helyet, amihez készítettél. Engem mennyei helyekre készítettél. Alkalmassá arra, hogy mennyei helyeken éljek. És ott készítettél nekem már helyet. Kész van. Követlek téged. Segíts meg ebben, hogy ne csak majd, hanem már ma, holnap és az elkövetkező napokban is. Jézus nevében, ámen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.